legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.

to return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az országgyűlés tegnapi ülésén 139 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül felfüggesztette Magyar Péter mentelmi jogát, aki ellen lopás gyanújával indulhat nyomozás. A miniszterelnök mellett két volt fideszes politikus, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi joga is felfüggesztésre került, előbbivel szemben az NKA ügy kapcsán hűtlen kezelés, utóbbival szemben pedig hivatali vesztegetés elfogadása büntette miatt indulhat eljárás. Orbán Attila október 1-i hatállyal lemondott Tolna vármegyei közgyűlés elnöki tisztségéről, közgyűlési képviselői mandátumáról, valamint minden politikai tisztségéről és tagságáról. Döntését azzal indokolta, hogy a közgyűlés szeptember 25-én elutasította az általa a vármegye további működéséhez szükségesnek tartott előterjesztést. Idén Ordason rendezték meg a Teit napot. Szabó Zsolt ordas polgármestere 36 éve vezeti a települést, ebből adódóan jól emlékszik a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás létrejöttére, és rádiónknak úgy fogalmazott, hogy nagyon fontos volt annak idején és most is, hogy hiteles információkat kaptak a Teiten keresztül az atomerőmű működéséről.
2: Én úgy érzem, hogy mindenféleképpen, amikor kinyíltak a kapuk, és ellátogathattunk az atomerőműbe. Nem felejtem el soha, amikor 2006-ban 100 fővel a Gédellak Paksi Kompal átjöttünk, és bemehettünk az atomerőműbe. Az emberek, az érdeklődők közelről betekintést nyerhettek ezekbe a hatalmas gépezetekbe, és sorolhatnám tovább a tűzoltóságtól, amit ott láthattunk. Én úgy érzem, hogy sokkal közelebb kerültünk, falak, kerítések bontódtak le, és egy ilyen zárt világba bemehettünk. Ez egy lelkileg is egy nagyon-nagyon fontos volt a település résztvevői számára, mi számunkra, és azóta folyamatosan azt látom, hogy nyílt napokról beszélünk, Teit napokról beszélünk, akkor tejtülésekről, RHK tájékoztatóról, ahova most is készülök. Nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy az atomerőműnek a szakemberei hiteles. A hitelességet tudom kiemelni, egy hiteles és aktuális tájékoztatást adjanak az atomerőműben lévő dolgokról, és mi ezt különböző eszközökkel továbbadjuk a lakosságnak. Mi egy hírvivők is vagyunk, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak látom.
1: Szeptember 28-a és november 15-e között számos irodalmi, családi, környezetvédelmi és kulturális programmal csatlakozik a Szekszárdi Wosinski Mór Múzeum a Múzeumok őszi fesztiváljához. A kínálatban többek között városi irodalmi séta, Polc Elényre és Janikovszki Évára emlékeztető program, gemenci környezetvédelmi foglalkozás, mese délelőtt és néptáncos esemény is szerepel. A fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható, de egyes foglalkozásokra előzetes regisztráció szükséges. A részletek megtalálhatók a Wosinski Mór Múzeum közösségi oldalán. Kína szerint az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás január 10-ig meghosszabbított időszaka lehetőséget teremt arra, hogy a felek áttekintsék a korábbi megállapodások végrehajtását, és folytassák egyeztetéseiket gazdasági és kereskedelmi kérdésekről, közölte hétfőn a kínai kereskedelmi minisztérium értesült az MTI. A tárca szerint a hosszabbítás stabilabb és kiszámíthatóbb környezetet teremt a vállalatok együttműködéséhez és a további tárgyalásokhoz. A két ország gazdasági és kereskedelmi képviselői rendszeres egyeztetéseket tartanak majd a beruházási lehetőségekről és akadályokról, a szakpolitikai átláthatóságról, valamint a vállalatok által feltett kérdésekről.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Amint arról korábban beszámoltunk, Tel Kristóf, az energetikai technikum és kollégium tanulója bekerült az U19-es floorball válogatottba, és részt vett az észtországi VB selejtezőn. Kristóf rádiónknak az esemény kapcsán arról mesélt, hogy a versenyprogram mellett azért egy kevés idő jutott a városnézésre is.
3: 6-án utaztunk ki, ott Tallinnba a szántlója repülő, ott elmentünk Tallinnba, ott a Magyar Nagykövetségre, az tök jó volt, beszélgettünk ott a nagykövet úrral, és ott volt egy kis városnézés, aztán hétfőn ugye Tartuba volt a szállásunk, onnan mentünk Jögevánba minden nap, az egy ilyen jó egy óra út, szóval azért nem volt olyan közel a szállásunk. Tartuba ott is hétfőn körbenéztünk, mert minden, és akkor 2 monotonitás volt szombatig, mert ugye minden nap meccs, és annyi volt az erő, hogy ettünk meccs, ettünk pianész. Úgyhogy nem sok volt körbenézni nyilván.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.
5: Neked az én

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Hírszerzési jelentések szerint Oroszország további szabotázs akciókat tervez elkövetni Európában, jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn Brüsszelben, írja az MTI. Az EU tagországok védelmi minisztereinek tanácsülését megelőzően Kallas hangsúlyozta, ébernek kell lenni, mivel Oroszország a demokráciák elleni támadásokat tervez azzal a céllal, hogy megoszta a társadalmat, valamint megfélemlítse a lakosságot, hogy felhagyjon Ukrajna további támogatásával. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal hétfő reggel bejelentette azt a 4 ügyet, amelyet saját hatáskörébe vont. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint ezek azok az ügyek, amelyekben felmerül a politikai kapcsolatrendszer áruba bocsátása, munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzése érdekében, önkormányzati kiadásokat, valamint állami tulajdonú vállalatokat és állami beruházásokat érintő korrupciós ügyek, továbbá olyan ügyek, ahol a hatóság az állami intézmény gazdálkodásában indokolatlannak látszó propaganda és rendezvényköltségeket vizsgálja. Orbán Attila október 1-i hatállyal lemondott Tolna vármegyei közgyűlés elnöki tisztségéről, közgyűlési képviselői mandátumáról, valamint minden politikai tisztségéről és tagságáról. Döntését azzal indokolta, hogy a közgyűlés szeptember 25-én elutasította az általa a vármegye további működéséhez szükségesnek tartott előterjesztést. Németkér község önkormányzata október 2-án pénteken 3:30-re várja a település nyugdíjas lakóit a Németkéri Művelődési Házba az idősek napja alkalmából rendezett ünnepségre. A vendégeket ünnepi köszöntő, az óvodások és a szenior örömtánc csoport műsora, valamint Málinger Anita zenés előadása várja, a programot vendéglátás is színesíti. Az önkormányzat előzetes bejelentés alapján kis busszal a helyszínre és haza is szállítja a résztvevőket, tájékoztatta szerkesztőségünket a település. Szeptember 28-a és november 15-e között számos irodalmi, családi, környezetvédelmi és kulturális programmal csatlakozik a Szekszárdi Wosinski Mór Múzeum a Múzeumok Őszi Fesztiváljához. A kínálatban többek között városi irodalmi séta, Polc Elényre és Janikovszki Évára emlékeztető program, gemenci környezetvédelmi foglalkozás, mese délelőtt és néptáncos esemény is szerepel. A fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható, de egyes foglalkozásokra előzetes regisztráció szükséges. A részletek megtalálhatók a Wosinski Mór Múzeum közösségi oldalán.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Amint arról korábban beszámoltunk, Tel Kristóf, az energetikai technikum és kollégium tanulója bekerült az U19-es floorball válogatottba, és részt vett az észtországi VB-selejtezőn. Kristóf rádiónknak az esemény kapcsán arról mesélt, hogy a versenyprogram mellett azért egy kevés idő jutott a városnézésre is.
2: 6-án utaztunk ki, ott Tallinnba a szántlója repülő, ott elmentünk Tallinnba, ott a Magyar Nagykövetségre, az tök jó volt, beszélgettünk ott a nagykövet úrral, és ott volt egy kis városnézés, aztán hétfőn ugye Tartuba volt a szállásunk, onnan mentünk Jögevánba minden nap, az egy ilyen jó egy óra út, szóval azért nem volt olyan közel a szállásunk. Tartuba ott is hétfőn körbenéztünk, mert minden, és akkor 2 monotonitás volt szombatig, mert ugye minden nap meccs, és annyi volt az erő, hogy ettünk meccs, ettünk pianész. Úgyhogy nem sok volt körbenézni nyilván.
1: Remek eredményekkel zárták a paksi fiatalok a Nemzetközi Diák Atomkupát a hétvégén. Az eszi sportcsarnokban megrendezésre kerülő versenyen Ulbert Botond arany, Vajna Csongor és Hernádi Csanád ezüst, míg Braun Bende, Ken Bálint és Kungl Márton Zsolt bronzérmet szerzett. A dobogós helyezések mellett több negyedik, ötödik és hetedik helyezés is született, az U15-ös magyar bajnokságon pedig Kalmár Appeltáron újabb bronzérmet szerzett.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk!

Egy jó kis óra kezdés George Michael-lel, a 98-as Outside indította az élesztőt. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Pontosan 10 perccel múlt el reggel 6 óra, 2026. szeptember 29-én kedden ripsz-ropsz, és itt van az október, úgyhogy az a kellemes meleg, ami napközben ma is jellemző lesz, az már állítólag a vénasszonyok nyara, vagy indián nyár, ki hogy nevezi. Jó reggelt mindenkinek, én Strasser Andi vagyok. Ma reggel én hozom az élesztőt, sok-sok vendéggel, témával, nagyon jó zenékkel, egy kis retróval is, ahogy azt már megszokhattátok tőlem, és mindenek előtt kezdjük az időjárás jelentéssel. Mindössze 13 fokot mutat a hőmérő odakint, itt legalábbis Pakson a stúdiónál, a vételkörzetben is 14-12, valahol 15 a jellemző. Ami a nappali hőmérsékletet illeti, 23-24 fok várható, viszont sok napsütés és kellemes meleg. Egyébként ami az asszályos meleg nyarunkat illeti, hallottatok már róla, hogy egy év alatt 95 000 olimpiai medencényi vízzel lett kevesebb a Balatonban? Na, ezekről a számokról és adatokról is szó lesz majd fél hét után. No, de kezdjük akkor az időjárással, hogy mégis mire számíthatunk ma, és hogy hogyan öltözködjetek. Napos időre számíthatunk a tegnapihoz hasonlóan. Felhők szinten nem is lesznek az égen, csapadék sehol nem várható. Maximum egy kis keleties szélre lehet számítani, és ez a 23-24 fokos meleg, ha lehet így mondani, azt tudjátok, sokkal melegebbnek tűnik, amikor tényleg egy szál felhő sincs a napon, és mondjuk gyalogolnunk kell a főutcán, vagy kicsit hosszabban, főleg ha úgymond hegynek Pakson dobnak felfelé, szóval erre lehet számítani a tegnapi időjáráshoz teljesen hasonlóra, egy biztos, rétegesen kell öltözködni, és a gyerekeket is így kell készíteni, ezt már bizonyára tudjátok. Ezek azok a jó kis szeptember végi napok, amikor hűvösebbek az éjszakák, a hajnalok, az esték, viszont nappal valóban szinte nyármeleg van a napon. Ezek a legfontosabbak, ami pedig a témáinkat illeti. Igen, a Balatonról és a vízhiányról fél hét után mindenképpen lesz szó, illetve arról is, hogy hogyan sikerült a Dunaföldvári Szüreti Fesztivál, és annak főző versenyének győztes csapatát ma vendégül is látom, ugyanis a Máltai Szeretett Szolgálat Dunaföldvári önkéntes csoportja nyerte meg a főző versenyt, és ebből az alkalomból akkor már a csoporttal is meg fogunk ismerkedni, ők 7:30-ra érkeznek hozzám. 8 órától Locskó János lesz a vendégem. Nagyon sokféleképpen foglalkoztunk már a Dunával, de így még sosem, ahogy majd vele fogunk, ugyanis ő uszadékfa szobrász, Ordasról érkezik, és azt ígérte, hogy egy-két alkotását is elhozza, hogy megmutassa nekünk, hogy hogyan, miért gyűjti az uszadékfát, és hogyan készít belőle szobrokat, ki fog derülni, egy biztos abszolút fenntartható művészetről van szó. 8:30 után a Zene Világnapjával foglalkozunk, amely ugye ezen a héten elméletek holnap után, tehát nem elméletileg, gyakorlatilag is, holnap után október 1-én csütörtökön lesz, és hát ebből az alkalomból több program is lesz egyébként Pakson a következő napokban, de egy biztos, 1-én csütörtökön az Atom téren gyermekek hangja tölti majd be a teret a Pro Artis Művészeti Iskola növendékeinek jóvoltából. Simon Péterrel és Gócán Gábornéval, a szervezőkkel fogok erről beszélgetni, ami pedig a vendégeimet illeti, reggel 7 órakor nem mással, mint Orbán Attilával kezdünk, aki a tegnapi napon közleményben közölte a Facebook oldalán, hogy lemond a Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöki pozíciójáról, és ezzel együtt minden más politikai és közéleti pozíciójáról is. Az egyébként KDNP színekben dolgozó Orbán Attila korábban polgármester is volt, és lelkipásztor is, lelkész is, úgyhogy egy nagyon jót fogunk szerintem beszélgetni arról, hogy mi az oka, a tényleges oka a lemondásának, illetve hogy mi lesz ezek után, akár a közgyűlésben mi a helyzet, mi az esetleges konfliktus tárgya, illetve mi lesz Orbán Attilával október 1-től, mert hogy szinte egyik napról a másikra mondott le, úgyhogy ennek hátteréről fogunk majd
egy jót beszélgetni, és ne felejtjétek, ami nagyon fontos, hogy játékban vagyunk már hajnali 5 óra óta, kint van a mai játékkérdés, az Energy Hotel jóvoltából játszunk a mai napon is, úgyhogy hamarosan én is hozom azt, hogy milyen kérdésre kell ma helyesen válaszolni, úgyhogy vágjunk bele együtt ebbe a reggelbe, nagyon jó készülődést mindenkinek! Élesztő!

0: Mindössze 11 éves volt, amikor először közönség előtt énekelt, és akkor már külföldön Lola, vagyis Korsós Judit 1996-ban Lengyelországban volt az első fellépése, de akkor még nem énekesként, hanem zongoristaként egy gyermekfesztiválon, egy nemzetközi gyermekfesztiválon, aztán kiderült, hogy a hangja is gyönyörű, így lett énekesnő Lola, aki tavaly óta arra koncentrál, hogy kislányával töltse minél több időt, aki 2025 őszén született meg, és egyébként a Lenka nevet kapta, úgy ugye, hogy Lola és a Lenka igazán jó párost alkot, én úgy hiszem. Szóval Lolát hallottátok az elmúlt percekben, és a 2010-es Colin című dalt, a következőkben pedig a mai nap játékának a kérdését, mert hogy ígértem, játékban vagyunk hajnali 5 óra óta, 2 darab belépő a nyeremény, hogy hova, mire, már is mondjuk.
1: Reklám.
2: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan, bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
0: Október 16-a egyébként egy jó kis pénteki nap, tehát egy jó kis pénteki programra lehet 2 darab belépőt nyerni a játékunkkal, és ne felejtjétek, hogy a játékkérdéseket egészen hétvégéig a Paks FM Facebook oldalán találjátok meg, ott kell az adott játék alatt kommentben velünk játszani, de így az éteren is, éteren keresztül is szóljon a játéknak a kérdése. Azt ugye a tegnapi játékból megtudtuk és tisztáztuk, hogy hol rendezték meg az első hivatalos Oktoberfest elnevezésű programot. Németországon belül Münchenben, az volt a helyes válasz. Ma pedig az a kérdés, hogy melyik évben rendezték meg ott az első Oktoberfestet. Az A válasz lehetőség szerint az 1810-es évben, a B válasz lehetőség szerint az 1895-ös évben. Vajon melyik a helyes? Tehát a Facebook oldalunkon az aktuális játék posztja alatt várjuk a válaszokat, csinálok egy frissítést, igen, több mint 50-en vagytok már játékban velünk. A helyes válasz kommentelők tehát bekerülnek az október 5-i hétfői sorsolásra, amelyen kiderül, hogy kinyeri meg a két főre szóló belépőt a Paksi Oktoberfestre, mert hogy ilyen is lesz, tehát október 16-án pénteken az Energy Hotelben, tehát jövő héten hétfőn, délelőtt 9 óra után lesz a sorsolás.
2: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell lennél több egy péntek estéhez?
1: Reklámot hallottatok.
0: Az a bizonyos péntek este még odébb van, és van lehetőség játszani tehát egészen vasárnapig velünk. Hétfő lesz a sorsolás, a program pedig tehát majd 16-án, amelyre 2 darab belépőért játszunk. Nagyon jó játékot, és nagyon jó reggelt mindenkinek. Hol is tartunk? 6 óra 21 perc van egészen pontosan, hamarosan 6:30. Egyébként pedig szeptember 29-e, KED Mihály neve napja, Isten éltesse a Mihályokat és a Misiket, és a születésnaposokat is, akik együtt ünnepelnek például azzal a fiatal előadóval, aki jelenleg a magyar trap előadók egyik leghíresebbje, nem Azariáról van szó, hanem Jude Lawról, aki Juhász Márton néven látta meg a napvilágot Mezőzomboron 1997. szeptember 29-én, és a Covid évek alatt robbant be a köztudatba kimondottan szókimondó dalaival. A 2020-ban kiadott első nagylemeze, a Fotofóbia, 5-szörös platina lemez lett, a 21-es Szörnyeteg is platina lemez, és a 23-as Kintsugi is. Nagyon sokan szeretik Jude Law-t, nem csak a fiatalok, és egyébként állítólag nagyszerű koncertet adott a Szekszárdi Szüreti Fesztiválon is, szóval Jude Law ma 29 éves, és ami még az évfordulókat, illetve világnapokat illeti, bár a Nemzetközi, illetve a Kávé Világszervezet október 1-jét jelölte meg a kávé világnapjává, ennek ellenére valamiért számos országban ezen a napon, vagyis szeptember 29-én tartják, és sokan ünneplik a kávé világnapját, és hagyományosan Magyarországon is, úgyhogy ahó, kávé imádók, ma van a kávé világnapja, amely ünnep egyébként Japánból ered, ott tartották meg először a világnapot 1983-ban, és akkor ezzel kapcsolatban jöjjön egy-két érdekes számadat. A kávé az olaj után a világ második legnagyobb értékben forgalmazott kereskedelmi terméke. A világ egyik legdrágább kávéja a cibetmacska kávé, és a legtöbb kávét a világon állítólag a finnek fogyasztják, átlagosan napi 5 csészét per fő, de az amerikaiak is nagyon sokat költenek állítólag kávéra, körülbelül 21 dollárt hetente, ez azt jelenti, hogy éves szinten egy új telefon árával vetekszik a kávé ára, amit ugye kávéra költenek. És van itt még egy-két érdekesség, állítólag mi magyarok Európában az évi 2, illetve 2,5 kilogrammos kávéfogyasztásunkkal nem számítunk a komoly kávékedvelők, illetve kávékedvelő nemzetek közé, mert hogy összehasonlításképpen például az imént említett finnek évente csak nem 12 kilogramm kávét fogyasztanak, az a bizonyos napi átlag 5 csésze per fő, ugye ennyit ad ki. Az olaszok 3-szor, a spanyolok 2-szer többet isznak, mint a magyarok, de egyébként ami a mi kávéfogyasztásunkat illeti, 4 kávéfogyasztóból legalább 3 a klasszikus pörkölt kávékat részesíti előnyben, ugyanakkor a fiatalabbak között egyre népszerűbbek ugye az instant kávék és a kapszulás megoldások. És ami még érdekes, ugye a kávé felfedezéséről többféle menne mond a kering, a leghitelesebb történet a 14. századra nyúlik vissza, amikor is állítólag egy etióp kecskepásztor arra lett figyelmes, hogyha a kecskéi egy bizonyos bokor piros termését legelik, akkor felélénkülnek. Magyarországon nagy valószínűséggel a törökök 150 éves megszállása alatt terjedt el a fekete leves, ugye így is hívták, és 1714-ben nyílt meg az első magyar kávéház, majd rövid időn belül egyébként a száma, illetve számuk megsokszorozódott, és már a 18. században igazi szellemi és művészi központokká alakultak a kávéházak, tehát ma van a Kávé Világnapja Magyarországon, úgyhogy az Espresso című Sabrina Carpenter féle dalt be is készítettem. Hamarosan 19:30 további jó készülődést mindenkinek!

0: Az Espresso szólt a Paks FM-en a Kávé világnapja alkalmából. Hamarosan fél hét Gabi hozza a híreket. Remélem, hogy a készülődésben mindenki ott tart, ahol tartania kell. Lássuk, mi vár ránk fél hét után először is jó zenék természetesen. És egy-két téma, amit még ígértem, a Dunaföldvári születi napra fogunk ellátogatni, amely a múlt hétvégén került megrendezésre, és ígértem azt is, hogy elárulom, hogy egészen pontosan mennyi víz hiányzik a Balatonból, egészen pontosan azt mondják, hogy egy év alatt 95 ezer olimpiai medencényi vízzel lett kevesebb a Balatonban. Úgyhogy ezekről a számokról is szó lesz, és majd elárulom fél hét után újra, hogy hol tartunk a játékban. Biztos vagyok benne, hogy hát így fél hét után már 100 fölött lesz a játékosok száma. A Facebook oldalunkon keresztül játszunk az Energy Hotel jóvoltából rendezvényre belépőkért, úgyhogy érdemes csekkolni az oldalunkat, de fél hét után a játék aktuális kérdését is hozom.
1: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Kína szerint az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás január 10-ig meghosszabbított időszaka lehetőséget teremt arra, hogy a felek áttekintsék a korábbi megállapodások végrehajtását, és folytassák egyeztetéseiket gazdasági és kereskedelmi kérdésekről, közölte hétfőn a kínai kereskedelmi minisztérium értesült az MTI. A tárca szerint a hosszabbítás stabilabb és kiszámíthatóbb környezetet teremt a vállalatok együttműködéséhez és a további tárgyalásokhoz. A két ország gazdasági és kereskedelmi képviselői rendszeres egyeztetéseket tartanak majd a beruházási lehetőségekről és akadályokról, a szakpolitikai átláthatóságról, valamint a vállalatok által feltett kérdésekről. Újabb irat került elő, amely arra utal, hogy Orbán Viktor döntött az ukrán pénzszállítók elfogásáról, írja a Telex. Az ügyben érintett ukrán pénzszállítók jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda múlt héten pénteken újabb nyomozati iratokat vett át a fővárosi nyomozóügyészségtől. Az ügyvédi iroda hétfőn kiadott közleménye szerint ezekben az iratokban bukkantak rá egy erre utaló ügyészi feljegyzésre. Orbán Attila október 1-i hatállyal lemondott Tolna vármegyei közgyűlés elnöki tisztségéről, közgyűlési képviselői mandátumáról, valamint minden politikai tisztségéről és tagságáról. Döntését azzal indokolta, hogy a közgyűlés szeptember 25-én elutasította az általa a vármegye további működéséhez szükségesnek tartott előterjesztést. Idén Ordason rendezték meg a Teit napot. Szabó Zsolt ordas polgármestere 36 éve vezeti a települést, ebből adódóan jól emlékszik a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás létrejöttére, és rádiónknak úgy fogalmazott, hogy nagyon fontos volt annak idején és most is, hogy hiteles információ.

0: közelebb kerültünk, falak, kerítések bontódtak le, és egy ilyen zárt világba bemehettünk. Ez egy lelkileg is egy nagyon-nagyon fontos volt a település résztvevői számára, mi számunkra, és azóta folyamatosan azt látom, hogy nyílt napokról beszélünk, tejt napokról beszélünk, akkor tejtülésekről, RHK tájékoztatóról, ahova most is készülök. Nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy az atomerőműnek a szakemberei hiteles. A hitelességet tudom kiemelni, egy hiteles és aktuális tájékoztatást adjanak az atomerőműben lévő dolgokról, és mi ezt különböző eszközökkel továbbadjuk a lakosságnak. Mi egy hírvivők is vagyunk, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak látom.
1: Szeptember 28-a és november 15-e között számos irodalmi, családi, környezetvédelmi és kulturális programmal csatlakozik a Szekszárdi Wosinski Mór Múzeum a Múzeumok őszi fesztiváljához. A kínálatban többek között városi irodalmi séta, Polc Elényre és Janikovszky Évára emlékeztető program, gemenci környezetvédelmi foglalkozás, mese délelőtt és néptáncos esemény is szerepel. A fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható, de egyes foglalkozásokra előzetes regisztráció szükséges. A részletek megtalálhatók a Wosinski Mór Múzeum közösségi oldalán.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 9 perccel járunk reggel fél hét után. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. Szeptember 29-én, kedden, amikor 13 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, de ez senkit ne zavarjon össze. Meleg, napos, nyárias időre kell ma is készülni, úgyhogy rétegesen öltözködjetek, és a gyerekeket is így készítsétek. Most már az időkép azt mondja, hogy akár 25 fok is lehet, napközben a tegnapihoz hasonló időjárásra számíthatunk, felhő alig lesz az égen, és amikor a nap süt, így szeptember végén is, akkor bizony szinte nyármelegnek lehet érezni a napnak az erejét, úgyhogy így tessék készülődni. Egyébként a Mihályok ünneplik ma a névnapjukat, a kávé világnapja van a mai napon, illetve a legtöbb, illetve nagyon sok országban így szeptember 29-én, bár a kávé világszervezet október 1-jét nyilvánította világnappá, de Magyarországon is ma ünnepeljük ezt a napot, és mivel fél hét előtt azzal foglalkoztunk, hogy mennyi kávé fogy a világon, most azzal fogunk, ahogy ígértem, hogy mennyi víz fogyott el a Balatonból, nem tudom, hogy hallottátok-e a legfrissebb adatokat, az időkép egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy 95 ezer olimpiai medencényi vízzel lett kevesebb a Balatonban, Siófoknál egyébként egy teljes év alatt, Siófoknál egy éve 71 cm mutatott a vízmérce, ma viszont már csak 31 cm a Balaton vízállása, tehát Siófoknál a partmenti kamerák felvételeiből összeállítottak egy jó kis videómontást az időképesek, azt esetleg érdemes megnézni. Hát látványos, az biztos, hogy látványos. Azt írják, hogyha feltételezzük, hogy ez a 40 cm-nyi különbség átlagosan a teljes tóferületre vetítve hiányzik, akkor ez hatalmas vízmennyiséget jelent. A Balaton mintegy 594 négyzetkilométeres felszínével számolva, ez nagyjából 238 millió köbméter víznek felel meg, szerintem. Ezek a számok szinte felfoghatatlanok. Ennyit a Balatonról és a vízhiányról. Csapadék egyébként ma sem várható. Nem tudom, mikor jön az a bizonyos csapadékos ősz, illetve tél. Inkább a téli hónapokra jelzik előre, hogy csapadékos lesz a Super El Niño következtében itt a Kárpát-medencében. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindannyian kíváncsian várjuk, hogy vajon mennyire tölti fel, vagy mennyire tud majd feltöltekezni az egyébként csapadék hiányos talajunk majd azokban a hónapokban. No, de az még odébb van. Most még itt van a jól megérdemelt vénasszonyok nyara. Azt hiszem, hogy mivel holnap után már október, nyugodtan lehet a mostani jó időre ezt mondani, tehát réteges öltözék és egy nagyon jó kedd a Hendrix csapata a következőkben, aztán elnézünk a Dunaföldvári születi napra.

0: A Huntrix és a Golden Nappaks FM-en kedden reggel. Ki az, aki hétvégén járt valamelyik szüreti napon vagy szüreti fesztiválon? Nagyon sok helyen volt rendezvény ezen a hétvégén, és például Dunaföldváron, ott ezen a hétvégén rendezték meg a dunaföldvári szüreti napokat, a település piac terén. Az első nap nóta és operett gála, valamint Zanzibár koncert várta az érdeklődőket. Szombaton délelőtt került sor a már hagyományos szüret ízei főzőversenyre, melyre 8 csapat nevezett. Egyébként hal, kakas, disznó, mangalica rotyogott a bográcsokban, a főzőverseny idei győztese pedig a Máltai Szeretetszolgálat önkéntes csapata lett. A csoport vezetője Jákli Viktor, őt hallhatjátok a következőkben.
1: A Máltai Szeretetszolgálat csapata nyerte a szüret ízei főzőversenyt, elsők lettetek. Jákli Viktor az, akivel beszélgetek, aki a Máltai Szeretetszolgálat önkéntes csoportjának a vezetője. Viktor, mit készítettetek? Mi volt a győztes étek?
2: Mangalica pörkölt volt, saját jószágot vágtunk, és minden saját volt. Minden Dunaföldváron termett, ami nem saját volt, a paprika, azt például vásároltam, de azt is dunaföldvári gazdától.
1: Igen. Szerinted mi volt a titka ennek a mai győzelemnek?
2: Az, hogy összedolgozott mindenki. Én ott voltam a melegbe, a tűz mellett, a többiek pedig gyakorlatilag mindent megcsináltak, ami sok vendég kiszolgálását, az ételosztást. Na, azért sok munka volt ez.
1: Minden évben szoktatok egyébként indulni?
2: Igen, születinapokon itt szoktunk lenni. Hát meg augusztus 20-án is a templomi búcsúban szoktunk főzni. Jó összeszokott csapaton, csak most idén nem volt a Klári néni, ő El Caminón volt, most jött meg éjjel, úgyhogy rám hárult ez a feladat, most nekem kellett főzni.
1: De megérte, mert sikerült győztesként abszolválnotok ezt a mai napot.
2: Hát igen, és nem az, hogy első díjat kaptunk, hanem és oda jött az egyik barátom, azt mondja, hogy én oda raktam neki 4 körmöt a tányérjába, és még életében nem evett körmöt. Volt benne egy rendes kockahús is, de ő most életében először megette a körmöt, és még ilyen finomat életében nem evett. Na ez volt az első díj.
0: Jákli Viktort hallottátok az elmúlt másfél percben. Érkezik hozzánk Viktor kedves feleségével együtt egyébként ma reggel, méghozzá 7:30-ra érkeznek majd, egy picit kivesézzük majd még egyszer ennek a bizonyos vegyes pörköltnek a titkát, amellyel megnyerték a dunaföldvári szüreti napon a főzőversenyt, és ha már itt lesznek, akkor természetesen az önkéntes csoportról, a Máltai Szeretetszolgálat önkéntes csoportjáról is beszélgetünk, hogy mégis milyen munkát végeznek egyébként évtizedek óta. Ami még a rendezvényt illeti, Görög István minden alkalommal főz a szüreti napokon barátainak, illetve a családnak. Már sokszor nyert a szüret ízei főzőversenyen, ezúttal a 3. helyezett lett, de itt is hamar kiürült a kondér.
1: 8 csapat indult az idei szüret íze főzőversenyen Dunaföldváron, a szüreti fesztiválon, és hát Görög Istvánnal már nem első alkalommal beszélgetek. Igaz, hogy most nem a győztes díjat vitt el, de én azt hiszem, hogy mindenféleképpen akik megkóstolták a te kakas pörköltedet, azok elégedettek lehettek, és nyilván te is, hogy sikerült az idei kakas pörkölted?
3: Hát az idén a kakas pörkölt szerintem nagyon jól sikerült, nagyon jó volt, mindenki elégedett volt, tehát a bográcsom 1 órára elfogyott a pörköltem. Most az idén nem birkával indultam, mert a birka megszült közben, és akkor halasztottunk, és így esett a választás a kakas pörkölt, de mindenkinek íz lett, nagyon finom volt, és örülök, hogy 3. helyezést elértem.
1: Honnan szerezted be a kakast? Hajnalban még valahol kergetted?
3: Tudva lévő, hogy nálunk vannak saját nevelésű kakasok, valóban még tegnap előtt kapartak, de mostan a bográcsba kötöttek ki.
1: Te nagy gurmé vagy, tehát igazából szinte minden évbe indulsz. Mik voltak eddig, milyen jellegű ételeket készítettél? Mondtad a birka pörköltet, meg most ugye idén a kakas pörkölt. Ezen kívül volt más is már, ami így a tarsolyodban volt?
3: Volt már, nyertem marha pörkölttel is, marha lábszárral. Főztem már körömpörköltet is, tehát mindenféle kaját megfőztem végül is, mindegyikkel majdnem szinte nyertem. Minden évben szinte valahol helyezett vagyok. de bármelyik pörköltet elkészítem, meg bármilyen kaját. De legnépszerűbb szüreti napkor természetesen a birka és a kakas, meg egyéb ilyen pörköltek.
1: Te egyébként rendszeresen főzöl? Tehát, hogy kuktáskodsz idézőjelbetéve otthon is?
3: Én amatőr szinten kuktálkodok, érte szinte napi szinten főzök, tehát bármilyen kaját megfőzök, illetve nagyon jó minőségűre meg tudom sütni a húsokat, és egyéb egytálételeket is megcsinálok nagyon szívesen. Képzem magamat is, mindig nézek műsorokat, meg tanulok tovább mesterszakácsoktól, minél jobban tudjam elkészíteni az ételeket.
1: Mit jelent számodra a főzés?
3: Hát számomra egy-egy kihívásokat jelent, meg megnyugtat a főzés. Nekem arra, hogy főzésre készülni, előkészülni, nekem azon egy rendszer, nem is tudom elmondani, egy olyan, mint egy hivatás lenne. Tehát úgy egy hobbiból csinálom, de nagyon készülök rá, és örülök neki, hogy ezt tudom csinálni.
1: Hát szívből gratulálok, most megkóstolom majd én is akkor a pörköltedet, aztán majd lehet, hogy még véleményt is mondok róla.
3: Na, köszönöm szépen!
0: Hát végül is Kati nem számolt be nekünk arról, hogy megkóstolta-e ezt a pörköltet, minden esetre Görög Istvánt hallottátok az elmúlt percekben, a Dunaföldvári szüreti nap szüreti felvonulással folytatódott délután. Voltak koncertek is, néptáncgála, nyitott pincék Burgundiában, és a napszüreti utcabállal zárult. Tehát Dunaföldváron, és lehetséges, hogy így akkor szeptember vége felé minden környező település letudta a szüreti napját és szüreti fesztiválját, volt bőven belőle a térségben, és előkerültek a jó kis felvonulások és a hagyományok. Reméljük, hogy mindenkinek volt alkalma kivenni belőlük a részét. Jön az október hamarosan, és lesz Oktoberfest Pakson is. A játékkal jövök mindjárt.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan, bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: No, lássuk a játék mai kérdését. Tegnap is volt egy játékunk a Facebook oldalunkon, ma is kikerült egy, ez így lesz egészen péntekig, és az összes kommentelő között, illetve közül fogjuk majd a szerencsés nyertest kisorsolni jövő héten hétfőn, délelőtt 9 óra után. A nyertes 2 darab belépőt nyer majd az Energy Hotel Oktoberfestjére, amely tehát október 16-án pénteken este lesz. A mai játékkérdés úgy szól, hogy melyik évben rendezték meg az első Oktoberfestet egyébként Németországban, Münchenben, ez ugye a tegnapi játék jó voltából már kiderült. Az A válasz lehetőség szerint az 1810-es évben, a B válasz lehetőség szerint 1895-ben került sor az első Oktoberfestre. Vajon melyik a helyes, és hát azt kell mondjam, hogy én is jól tippeltem, mert azt mondtam, hogy fél hét után már biztos, hogy több mint 100-an lesznek játékban, és valóban így van, a frissítés után 101 játékost látok jelen pillanatban, tehát a Facebook oldalunkon az aktuális játékposztja alatt tudtok kommentben válaszolni. Helyesen, ugye?
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez?
2: Reklámot hallottatok. És most közlekedj velünk!
1: Balesetről nincs hírünk, ez maradjon is így, nem csak vételkörzetünkben, viszont forgalomkorlátozásokra ma is lehet számítani. Az M6-os autópályán Budapest felé Paks térségében a 115-ös kilométertől a 114-es kilométer szelvényig hézag és repedés javítást végeznek. A munkaterületnél a külső sávot lezárták, és 60 km/h sebességkorlátozás mellett lehet közlekedni. Délebre a 171-es és a 172-es szelvények között pedig aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. Aztán, ami még fontos vételkörzetünkben, a 6-os főúton Szekszárd közelében a 140-es kilométernél az útmenti növényzetet gondozzák munkaidőben. Félpályás lezárás mellett lehet elhaladni. Még mindig Szekszárdnál, az 56-os főúton, Szekszárd belterületi szakaszán a nagy lámpás kereszteződésnél úgy gyalogos átkelő helyet építenek, november közepéig eltart majd a munka. A 4-es kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat. A 61-es főúton Tolna-Némedi belterületén a 40-es szelvénynél egy ingatlan földgáz ellátásának kiépítésén dolgoznak. A burkolat és az útpatka felbontása miatt félpályás lezárás van érvényben, és 30 km/h sebességkorlátozás. A 65-ös főúton Kégy térségében a 16-os szelvénynél útszűkületre kell számítani, ami pedig Bács-Kiskun megyét illeti. Ott az 52-es főúton figyeljetek a mai napon is, Fülöpszállás és Solt között még mindig tartanak az útfelújítási munkálatok. A 35-ös és az 51-es szelvények között több szakaszon is félpályás az út lezárás, és a reggeli órákban bizony torlódásra kell számítani. Nagyon jó utat mindenkinek!
2: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt! Mindjárt folytatjuk az élesztővel.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az országgyűlés tegnapi ülésén 139 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül felfüggesztette Magyar Péter mentelmi jogát, aki ellenlopás gyanújával indulhat nyomozás. A miniszterelnök mellett két volt fideszes politikus, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi joga is felfüggesztésre került, előbbivel szemben az NKA ügy kapcsán hűtlen kezelés, utóbbival szemben pedig hivatali vesztegetés elfogadása büntette miatt indulhat eljárás. Orbán Attila október 1-i hatállyal lemondott Tolna vármegyei közgyűlés elnöki tisztségéről, közgyűlési képviselői mandátumáról, valamint minden politikai tisztségéről és tagságáról. Döntését azzal indokolta, hogy a közgyűlés szeptember 25-én elutasította az általa a vármegye további működéséhez szükségesnek tartott előterjesztést. Szeptember 23-án Kistermelők a digitális nyugtaadás útján címmel előadást tartott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete Szekszárdon. A rendezvény apropóját az adta, hogy szeptember 1-ével komoly jogszabályi változások léptek hatályba, melyekkel kapcsolatban a kamara fontosnak tartja a kistermelők tájékoztatását és felkészítését, tudtuk meg Matus Dórától, a NAK Tolna vármegyei szervezetének megyei referensétől.
3: A szeptember 1-től van egy komoly változás, ugyanis a hónap elejétől minden kistermelőnek, amely kézzel vagy akár elektronikusan előállított nyugtáját, tulajdonképpen be kell jelentenie a NAV-hoz, és egy kötelező adatszolgáltatást kell elvégezzen. Ez semmiben nem különbözik attól, ami a vállalkozóknak már ismerős lehet korábbról, hogy a kézzel megírt számlákat egy 3 napos határidőn belül ugye a NAV számlázójának a felületén rögzítik digitálisan, tehát jellemzően most a kézzel megírt nyugtákat kell berögzíteni, és ez egy fontos változás, ugyanis csak december 31-ig van türelmi idő az őstermelők, kistermelők felé, vagy egyéb más szektorban dolgozó kisvállalkozók felé, akik nyugtát állítanak ki, mert addig van egy átmeneti időszak szeptember 1-től, amikor még nem szankcionál a NAV. Tulajdonképpen ez a betanulás időszaka, a felületek megismerésének az időszaka, és szerettük volna ezt a tudást átadni.
2: Hírszerzési jelentések szerint Oroszország további szabotázs akciókat tervez elkövetni Európában, jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn Brüsszelben, írja az MTI. Az EU tagországok védelmi minisztereinek tanácsülését megelőzően Kallas hangsúlyozta, ébernek kell lenni, mivel Oroszország a demokráciák elleni támadásokat tervez azzal a céllal, hogy megoszta a társadalmat, valamint megfélemlítse a lakosságot, hogy felhagyjon Ukrajna további támogatásával.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Remek eredményekkel zárták a paksi fiatalok a Nemzetközi Diák Atomkupát a hétvégén. Az eszi sportcsarnokban megrendezésre kerülő versenyen Ulbert Botond arany, Vajna Csongor és Hernádi Csanád ezüst, míg Braun Bende, Ken Bálint és Kungl Márton Zsolt bronzérmet szerzett. A dobogós helyezések mellett több 4., 5. és 7. helyezés is született, az U15-ös magyar bajnokságon pedig Kalmár Appeltáron újabb bronzérmet szerzett.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hit partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
1: És most... vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz. Paks FM.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A tegnapi napon Facebook oldalán közölte, hogy lemond a Tolna vármegyei közgyűlés elnöki tisztségéről, a közgyűlési képviselői mandátumáról, valamint minden politikai tisztségéről és tagságáról Orbán Attila, akit itt köszöntök a stúdióba. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
1: Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Sokaknak nagy meglepetést okoztál, ezt nem tudom, tudod-e?
2: Gondolom.
1: Gondolod, miközben egyébként nagyon sokan azt is mondják, hogy miután Magyar Péter miniszterelnök szeptember 8-án a parlamentben bejelentette, hogy dolgoznak a vármegyei közgyűlések megszüntetését és az egész rendszer átalakítását célzó javaslaton, esetleg azt gondolják, hogy ez is lehet a háttérben, hogy hát, ha úgyis vége lesz a vármegyéknek, akkor miért ne távozzunk előbb?
2: Hát még egyelőre nincs vége a vármegyéknek. Nekem az lett volna a könnyebb ebben az esetben, hogyha megszűnik minden vármegye, tehát egy távozó embernek az lett volna az egyszerűbb, hogy akkor hát megvárja, hogy megszűnnek a vármegyék, és akkor a 19 vármegyei elnökkel közösen ő is távozik a közéletből, de hát egyrészt nem tudjuk, hogy ez hogy lesz, mi lesz, és ezt nem akartam már megvárni, de igen, régóta érlelődött bennem ez a döntés, és volt olyan pillanat, amikor én is hajlottam arra, hogy arra gondoljak, hogy hát ha úgy is megszűnik, akkor várjam meg mondjuk az év végét, és addig eldől, hogy mi lesz a megyék sorsa, ma még vármegye, holnap után már megye lesz, mindig bajban vagyunk ezzel a megye-vármegye kifejezéssel. Tehát igen, lehet erre gondolni természetesen, de igazából ez az én szempontomból inkább könnyebbség lett volna akkor még várni. Hát nem tudtam ezt magamnak megadni, hogy ezzel éljek.
1: Igen. Hát az ok érdekelne bennünket mindenek előtt, és azt gondolom, hogy minden hallgatónkat is, ugye, aki nem olvasta a közleményedet, úgy fogalmaztál, hogy a Tolna vármegyei közgyűlés szeptember 25-én elutasította azt az előterjesztésedet, amely megítélésed szerint biztosította volna a további működés feltételeit, e döntés után nem tudott tovább vállalni a vármegye vezetését. Mi volt ez az előterjesztés?
2: Igazából egy önkormányzati non-profit KFT-nek, tehát nevezzük egy cégnek a megszüntetése, ami már végelszámolás alatt van, tehát a közgyűlés meghozta azt a döntést, hogy ezt a céget megszünteti, és meg is bíztunk egy végelszámolót a cég megszüntetésével, és a végelszámolás alatt bizony érdekes dolgok derültek ki a céggel kapcsolatosan, és a cég, mivel projekteket vitt, tehát több projektet a településeken, ezért a projekteket az önkormányzat hivatala veszi át folyamatosan. És ahhoz, hogy át tudja venni ezeket a projekteket az önkormányzat hivatal dolgozói, ezért a projekteket úgymond ki kell egyenlíteni, tehát ahol még visszafizetés van, azt meg kell tenni, úgy tudja átadni a kincstár. Ehhez pedig bizonyos projekteknél túlköltekezés volt, és pótbefizetést kellett volna eszközölni. Természetesen ez a pénz utána visszaforog, de ezeket a projekteket mind rendbe kell tenni ahhoz, hogy át tudja venni az önkormányzat. És gyakorlatilag a hetedik napirendi pont erre vonatkozott, hogy ezt a folyamatot tovább tudjuk vinni, hogy az önkormányzat hivatala át tudja venni a megyében futó, tehát ez 54 települést érint, vagy 54 projektet, számos települést Tolna megyébe, és kollégáimmal mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezek a projektek tovább tudjanak menni, és én úgy éreztem, hogy úgy érzem most is, hogy hát éppen ennek vetett gáncsot, vagy ezt akadályozta meg az, hogy már a napirend megszavazásánál levették a hetes napirendi pontot a közgyűlés tagjai, tehát nagy többséggel, 14-en voltunk, és ebből 11-en igennel szavaztak, tehát arra szavaztak, hogy ne is tárgyaljuk a hetes napi rendi pontot. Ketten voltunk, természetesen magam előterjesztését nem szavazom le, tehát ketten voltunk, még volt egy kollega, akik nemmel, és volt egy tartózkodás. Ez nagyon jól mutatja igazából az utóbbi idők viszonyait. Tehát elég gyakran maradtam én az utóbbi időben magamra a közgyűlésben. Tehát ez azért is jó, ez a közgyűlési határozat, mert kimutatja azt az állapotot, amiben elég régóta voltam, és hát ha valaki kicsit jártas a politikában, akkor le tudja vonni a következtetést, hogy így sokáig nem lehet működni, hogy egymaga harcol mondjuk egy közgyűléssel, vagy egy egész frakcióval. Tehát én magam is beláttam, hogy ezt sokáig nem tudom csinálni, és előbb-utóbb meg kell hozzam azt a döntést, hogy akkor, mivel nincs bizalom irántam, nem harcolok tovább.
1: Ez azért érdekes, mert a Tolna vármegyei közgyűlésben a Fidesz-KDNP képviselők vannak többségben, te magad ugye KDNP színekben voltál a testület tagja, és az ember azt gondolná, hogy a döntésekben egyetértés van, és könnyű szavazásra bocsátani bármit.
2: Hát sokan azt gondolják, akik csak kívülről szemlélik a politikát, hogy a politika fekete és fehér, és hát általában a pártok szoktak egymással viaskodni, és a politikusok csak olyan értelemben harcolnak, hogy valamelyik párthoz tartoznak, és akkor a más pártnak a tagjaival vagy politikusaival megharcolnak, de hát el kell áruljam, vagy el kell mondjam azoknak, akik nem annyira jártasok a politikában, hogy a legnagyobb harcok azok mindig csapaton belül vannak, és ez minden politikai pártra vonatkozik, tehát nem csak a Fidesz-KDNP-re, hanem valószínűleg minden új és még formálódó politikai formációra. Tehát ez így működik, hogy bizony csapaton belül is nagyon meg kell harcolni, akár pozíciókért, akár álláspontok megvédéséért. Tehát nem... Az embernek azért megvannak a saját, főleg én 53 évemet töltöttem a napokban, tehát már azért ki van alakulva bennem, hogy mit tartok helyesnek, mit tartok elfogadhatónak, és hát mindenki körülöttem nem úgy gondolja, ahogy én gondolom, és hát ki kell álljak a magam álláspontjáért, és bizony csapaton belül is meg kell harcolni nagyon sokszor ezért.
1: Igen, nyilván tisztában vagyunk vele, hogy nincs könnyű dolga egy politikusnak, de te 2014 és 19 között már a Tolna megyei száraz település polgármestere voltál, 19-ben kerültél be a Tolna vármegyei közgyűlésbe, egyébként akkor egyenesen az alelnöki székbe, ugye 24 októberétől vagy elnöke a vármegyének, tehát most már jó pár éve a politikában dolgozol, ha lehet így mondani, politikusként dolgozol, és akkor mégiscsak felmerül a kérdés, hogy most említetted a bizalmat, tehát a bizalmi válságot, mondjuk a közgyűlés többi tagja részéről. Oké, hogy van egy bizalmi válság, de itt azért van egy nagyon fontos dolog, amit még említettél ezzel a bizonyos non-profit szervezettel kapcsolatban. Azt mondtad, hogy nagyon furcsa és érdekes, így fogalmaztál az előbb, érdekes dolgok derültek ki ezzel a céggel kapcsolatban. Melyik cégről van szó?
2: Tolnáért fejlesztő non-profit Kft.-ről van szó. Ezt helyeztük végelszámolása le, ez a cég.
1: És akkor ennek, mivel levették a napirendi pontról azt, hogy tárgyaljátok ennek az ügyét, mi lesz a sorsa ennek a cégnek a továbbiakban?
2: Hát ezt már nem én fogom eldönteni. Tehát a közgyűlés gyakorlatilag a cégnek a működtetője, tehát nem az elnök, hanem a közgyűlés, van ennek a cégnek felügyelőbizottsága is, eddig sem az elnök egy személyben nem tudott a cégről dönteni, csak a közgyűlés tud a cég sorsáról dönteni. Hát majd úgy látszik, hogy egyesek jobban tudják, hogy mi legyen a cég sorsa, mint amit eddig én gondoltam, hát majd eldöntik.
1: Tehát, ha jól értem, te azt mondod, hogy ennek a cégnek a működését meg kéne vizsgálni.
2: hát ez meg lett vizsgálva mindenképpen, tehát a véges számolónak van ezzel kapcsolatosan egy
1: álláspontja.
2: Egy kimutatása is, nem csak álláspontja, tehát megvizsgálta ezt a céget. De kicsit visszamenve, hogy értsük, azért fontos ennek a, tehát azért fontos megszüntetni ezt a céget, és én már amióta elnök lettem, arra törekedtem, hogy ezt a céget megszüntessük. Mert bizonyos párhuzamosságokat örököltem meg, nehéz örökségről is beszélek, és itt elmondom, hogy az egyik nehézség az volt, hogy párhuzamosságok vannak. Tehát az önkormányzatnak vannak kötelező feladatai, például a projektek, főleg projekteket visz egy önkormányzat. És hogyha az történik, hogy mondjuk a hivatal dolgozói dolgoznak, de egy külsős, illetve nem külsős, de egy másik cég viszi el a projekteket, és a projektekből akár a finanszírozást, az kárt okoz az önkormányzatnak az én megítélésem szerint. És én ezt mindenképpen meg akartam szüntetni. Tehát elnökként és vezetőként mindenkinek az a feladata, hogy elsősorban az intézménynek az érdekét nézze, és az ott dolgozók érdekét nézze, és nem más érdekeket. És hát el kell mondjam, hogy ez elég sok nehézséget okozott nekem, nem csak most, hanem az elmúlt két évben igazából.
1: Mármint az érdekérvényesítés, vagy ugye a vélemény ennek hangot ad, és egyáltalán...
2: Hát, hogy egyáltalán bizonyos dolgokat, amit én elnökként nem tartottam helyesnek, az önkormányzat működésében rendezzünk. Tehát ez nem ment olyan könnyen.
1: Tehát a Tolnáért fejlesztő non-profit Kft. Ügye kvázi utolsó csepp volt a pohárban?
2: Így is mondhatjuk, igen.
1: De elnökként ennyivel nehezebb dolgod volt, mint alelnökként, vagy akár mint polgármesterként annak idején, hogy ennyire elment a kedved a politikától, hogy mindenről lemondasz a KDNP Tolna vármegyei elnöki pozíciójáról is. Tehát, hogy teljes mértékben a tegnapi közleményedből az derül ki, hogy szakítani akarsz a politikával.
2: Én azt hiszem, hogy 12 év után, tehát nekem polgármesterként is elég nehéz volt Szárazdon. Ott persze más nehézségek voltak, egy kis település, akkoriban nem voltak olyan támogatások, mint később jött, például nem létezett Magyar Falu program. Igazából a közfoglalkoztatásból éltünk, volt olyan időszak, amikor egy 240 lelkes faluban több mint 50 ember dolgozott az önkormányzatnál, tehát ezt el lehet képzelni, hogy ez mit jelentett. De helytálltam, és alelnökként más volt a helyzet, tehát alelnökként nem nagyon volt rálátásom a dolgukra olyan értelemben, mint most. Tehát azt el kell mondani egy megyei rendszerről, hogy eléggé prezidenciális rendszer, tehát itt az elnöknek van nagyobb hatásköre, és annyit lát egy alelnök, amennyit az elnök rábíz gyakorlatilag, de én nem is törekedtem arra, hogy annyira szervezési és hivatali ügyekkel foglalkozok olyan értelemben, hogy a különböző osztályoknak a működését figyeljem. Nagyjából természetesen követtem. Úgy próbáltam képbe jönni, hogy közben elmentem, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen elvégeztem a fejlesztéspolitika szakot, hiszen fejlesztéspolitikával foglalkozunk. Úgy gondoltam, hogy jó, hogyha ez ért az ember, tehát törekedtem arra, hogy szakmailag is megálljam a helyemet ebben a rendszerben. És ezentúl, amit nagyon, nagyon fontosnak tartottam, és biztos, hogy lehetett követni a közösségi médiában, hogy meglátogattam elég gyakran a településeket, elbeszélgettem a településvezetőkkel, jó kapcsolatot alakítottam ki velük, és ezt fontosnak tartottam. Ezt előttem nem nagyon csinálta senki, tehát előttem lévő elnökök maguk hívtak fel, és mondták, hogy milyen jó ötlet ez, és hát kár, hogy ők, amikor elnökök voltak, ők nem járták így a megyét, ahogy én teszem. Ezt egy jó dolognak tartom. Nagyon tanulságos volt ez az időszak, akár a polgármesteri időszakon, tehát nagyon fontos volt, hogy úgy lettem megyei vezető, hogy előtte egy kis településen voltam polgármester, mert én hallottam már olyat egyeztetésen, hogy hát a kis települések nem akarnak semmit, mindent a nagyobb városokba vagy a nagyobb településekre kell minden támogatást vinni, és majdnem leestem a székről, mert azért nekem nem ez volt a tapasztalatom, illetve tudtam a kistelepülési polgármesterekről is, hogy hát mindenki szeretne valamit, azért lesz polgármester, mert szeretne a saját településén minél több fejlesztést eszközölni. Tehát ez nem igaz.
1: Visszatérve a lemondásodra, egyébként pedig október 1-től mondasz le, mit szóltak a közgyűlés tagjai, vagy akár a KDNP, vagy nem volt még idő konzultálni
2: senkivel?
1: Tehát te senkivel nem konzultáltál. Tehát mindenkit meglepetésként ér, hát, hogy te lemondtál.
2: Vagy meglepődtek, vagy örülnek egyesek, tehát ki ahogy éli meg, tehát biztos, hogy örülnek, hiszen nekem elmondták országos vezetők, hogy már kétszer is próbáltak elmozdítani ebből a pozíciómból a társaim.
1: Mármint kik?
2: Hát a Fidesz-KDNP-s képviselők próbáltak Budapesten felvenni, próbáltak felvenni a kapcsolatot vezető politikusokkal a választás környékén is, előtte is, utána is.
1: És milyen okkal?
2: Hát, hogy nem vagyok eléggé együttműködő a Fidesz-KDNP-vel, kampányban nem veszem ki eléggé a részem, és valószínűleg ilyen okok voltak.
1: És ezek a jelzések egyébként jellemzően lehet mondani azt, hogy április 12-e után jöttek? Tehát az országgyűlési választásokra gondolok, vagy felerősödtek?
2: Hát ez az érdekes, hogy az ember benne van a politikában, akkor nagyon sok érdekességet tapasztal, mert Fidesz-KDNP-s politikusként lemocskos fideszeznek, meg nem tudom, miket gondolnak, meg mondanak az emberek, de hogyha mondjuk nem áll bele a sárdobálásba, akkor hallottam már itt Pakson olyat, hogy a választások után, hogy átálltam a Tiszához, tehát Tiszás lettem, tehát mindenféle ilyen találgatás van, meg mindenféle bélyeget ráaggatnak az emberre.
1: És mi az igazság?
2: Hát ez van, hát nem álltam át a Tiszához, tehát ez a bejelentésem azt is jelenti, hogy én, hogy Tomás már mondta, a politikus, azaz politikán kívüli embernek értelmezem, gondolom magamat ezek után, és hát nem egyszerű ezt a pozíciót tartani, főleg itt Magyarországon manapság, akkor mindenki politizál, de megpróbálom. Ezt építgettem most, hogy milyen úgy élni, hogy egy kicsit a politika fölött, vagy a politikán kívülről szemlélni a dolgokat.
1: Megígértem, hogy 25-kor elengedlek, mert a kisfiadat iskolába kell vinni, és akkor legyen ez az utolsó kérdés. Mi történik október 1-e után? Azon kívül, hogy tudom, hogy október 6-án jövő héten a Magyar Tudományos Akadémián például egy angol nyelvű előadást tartasz a kommunikáció-filozófia szakirányoddal kapcsolatban a mesterséges intelligenciáról. Ez egy külön érdekes kérdés. Mi történik Orbán Attilával akkor október 6-a után?
2: Szeretnék kicsit pihenni Orbán Attila, szeretnék olvasni, írni mindenképpen szeretnék.
1: De ez nagyon jó, csak ebből nem lehet a családot fenntartani.
2: Hát igen,
1: tehát az ember azt gondolná, hogy egy olyan elnöki pozícióból jártad a Tolna vármegyét, kapcsolatokra tettél szert, biztos valamelyik, akár Tolna megyei nagyvállalattól már van egy jó kis állásajánlatod.
2: Hát nincs úgy, hogy aki hallja és gondolja, hogy hasznos munkaerő lennék, akkor jelentkez. Nincs ilyen ajánlatom, és nem is így éltem én eddig az életemet, hogy nagy vállalatoknál bármit elvállalnék csak azért, mert jól fizet. Azért olyasmit szeretek csinálni, amiben örömem van, és kedvemet lelem, és ami motivál. Hát ezt még keresem, mindenképpen egy nagy váltás lesz.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és tudtunk erről beszélni, és ha meg lesz a nagy váltás, esetleg visszavárunk, illetve kíváncsian várjuk, hogy a Tolnáért Fejlesztő Nonprofit Kft.-nek mi lesz a sorsa egészen pontosan. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, szép napot kívánok mindenkinek.
1: Orbán Attila volt a vendégem abból az alkalomból, hogy október 1-jével, egyébként a tegnapi napon jelentette be, lemondott a Tolna vármegyei közgyűlés elnöki tisztségéről és minden más politikai és egyéb tagságáról.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Hírszerzési jelentések szerint Oroszország további szabotázsakciókat tervez elkövetni Európában, jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn Brüsszelben, írja az MTI. Az EU tagországok védelmi minisztereinek tanácsülését megelőzően Kallas hangsúlyozta, ébernek kell lenni, mivel Oroszország a demokráciák elleni támadásokat tervez azzal a céllal, hogy megoszta a társadalmat, valamint megfélemlítse a lakosságot, hogy felhagyjon Ukrajna további támogatásával. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal hétfő reggel bejelentette azt a 4 ügyet, amelyet saját hatáskörébe vont. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint ezek azok az ügyek, amelyekben felmerül a politikai kapcsolatrendszer áruba bocsátása munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzése érdekében, önkormányzati kiadásokat, valamint állami tulajdonú vállalatokat és állami beruházásokat érintő korrupciós ügyek, továbbá olyan ügyek, ahol a hatóság az állami intézmény gazdálkodásában indokolatlannak látszó propaganda és rendezvényköltségeket vizsgálja. Orbán Attila október 1-i hatállyal lemondott Tolna vármegyei közgyűlés elnöki tisztségéről, közgyűlési képviselői mandátumáról, valamint minden politikai tisztségéről és tagságáról. Döntését azzal indokolta, hogy a közgyűlés szeptember 25-én elutasította az általa a vármegye további működéséhez szükségesnek tartott előterjesztést. Szeptember 28-a és november 15-e között számos irodalmi, családi, környezetvédelmi és kulturális programmal csatlakozik a Szekszárdi Wosinski Mór Múzeum a Múzeumok őszi fesztiváljához. A kínálatban többek között városi irodalmi séta, Polcelényre és Janikovszki Évára emlékeztető program, gemenci környezetvédelmi foglalkozás, mese délelőtt és néptáncos esemény is szerepel. A fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható, de egyes foglalkozásokra előzetes regisztráció szükséges. A részletek megtalálhatók a Wosinski Mór Múzeum közösségi oldalán. Kajdacs község önkormányzata társadalmi munkát szervez a Kajdacsi Perccel kápolna és környezetének rendbetételére Bozót Brigád kezdeményezéséhez kapcsolódva, adta hírül a település a közösségi oldalán. A munkára október 1-én és 2-án reggel 9 órától várják a segítőket, akik takarításban, tereprendezésben és kisebb karbantartási feladatokban vehetnek részt. Jelentkezni az önkormányzatnál lehet az alapvető munkaeszközöket.

0: túra, és ott volt egy kis városnézés, aztán hétfőn ugye Tartuba volt a szállásunk, onnan mentünk Jögevánba minden nap, az egy ilyen jó egy óra út, szóval azért nem volt olyan közel a szállásunk. Tartuba ott is hétfőn körbenéztünk, mert minden, és akkor kettől monotonitás volt szombatig, mert ugye minden nap meccs, és annyi volt az erő, hogy ettünk meccs, ettünk pianész. Úgyhogy nem sok volt körbenézni nyilván.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
2: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
3: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
2: De jó. Hol vannak helyileg?
3: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
2: Ez eléggé a város széle.
3: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
2: Tényleg? Mondd a számukat.
3: 0629-411-071.
2: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
3: PT Autókozmetika 0629-411-071.
2: Köszi, már hívom is őket.
4: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
5: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most.

0: a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol 7:30 után, pontosan 9 perccel folytatjuk, és a Dunaföldvári szüreti nappal mondhatnám, fogunk foglalkozni. Én már 7:30 után megígértem, hogy Jákli Viktor biztos, hogy itt lesz a stúdióban, akit szeretettel köszöntök, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És itt van kedves feleséged is, Jákliné Piránszki Szilvia, remélem jól mondtam, Piránszki.
3: Nem, Pivárszki.
1: Pivárszki, megtanulom.
3: Amikor stresszbe vagyok, az én nyelvem is beletörik.
1: Tényleg?
3: Én is jó reggelt kívánok.
1: Egyébként ez milyen név? Tehát nem horvát, nem sváb?
3: Nem, lengyel.
1: Lengyel.
3: Viszont hasonló nevűek hozzátartozóim is, és távoli hozzátartozóim délvidéken és Magyarország déli részén élnek.
1: Uh-huh. Na, ezt is megtanultok. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Egyesület Dunaföldvári önkéntes csoportjának vezetője Viktor, és tulajdonképpen vezető helyettese Szilvia, és abból az apropóból invitáltunk titeket elsősorban, mert ti nyertétek meg a Dunaföldvári Szüret Ízei főző versenyt. Ezúton is gratulálunk. Hát kóstolót nem hoztatok. Viktor, elfogyott?
2: Teljesen elfogyott. A maradékot kenyérrel törögették ki a bográsból, annyira elfogyott.
1: Ki volt a szakács?
2: Hát én voltam.
1: Hát én, ez milyen egyértelmű. A csoportban mindig Viktor a szakács, Szilvi?
3: Majdnem mindig. Otthon mindig, amikor nagy társaságot fogadunk és bográsban főzünk. Viktor nagyon szeret főzni, úgyhogy szervez általában heti egy-két vendégséget, ahol ő főzhet. Az én nagy örömömre. A csapatban viszont ketten vannak szakácsok. A
2: Klári néni, Mrázné Pászabó Klári.
3: Aki ma nem tudott eljönni, mert sajnos más programja van, és Viktor.
1: És te. Jó, tehát nem csak kukta Klári, hanem szakács is.
2: Nem, ő hivatásos szakács, tehát neki a szakmája is az.
1: Ja, hogy neki a szakmája is az. Igen. Akkor ki kidolgozott a másik keze alá, ezt azért tisztázzuk, kedves Viktor.
2: Hát, hogy mondjam, most a Klári nagy fáradtság után volt, nem vett részt a főzésben, mert az El Caminót járta végig, és péntek éjjel érkezett meg. Az ebédre odaért, evett belőle, megdicsérte, de tevőlegesen nem vett részt benne.
1: Oké, na mit főztetek? Mi lett az a bizonyos első helyezettétek?
2: Hát ez egy mangalica pörkölt volt. A mangalicát mi vágtuk, otthon volt vágva, és hát köröm és színhúsok voltak benne, lapocka és tarja.
1: Hát én nemrég tudtam meg egyébként, hogy nem akármilyen helyen éltek, azért nem mindenki tud otthon mangalicát vágni, Szilvi.
3: Igen, mi gazdálkodunk Dunaföldváron. Mangalica viszont nem a saját sertésünk volt, azt úgy vásároltuk. Mi is tartunk sertéseket, bikákat, Szántóföldön gazdálkodunk.
1: Aszta, ez egy külön érdekes téma erről beszélgetni. Na de egyébként mi, hogyha főzőverseny első helyezettet invitálunk adásba, akkor mindig a titkát akarjuk tudni annak a bizonyos éteknek, kedves Viktor. Tehát mondjuk akkor egy mangalica pörkölt titka, kettős pont.
2: Az, hogy valaki szeresse a pörköltet.
1: Tehát aki fogyasztja, vagy aki főzi. Igen.
2: Ja, és hát vannak alapvető szabályok, amit én is úgy tanultam szegény, megboldogult barátomtól, Homoki Lacitól. Ugye a hagyma mennyi legyen egy pörkölt alatt, a körmöt elő kell főzni, stb. És ugye ezeket az időket betartva nem lehet rossz a végtermék.
1: Uh-huh, nagyon jó. Hát gratulálunk a főzőverseny első helyezésért. Egyébként, hogyha ennyire sűrűn főzöl társaságnak otthon, akkor azt gondolom, hogy nem ez az egyetlen díjad, főzőverseny díjad.
2: Hát Dunaföldváron ez az első. Vidéken már nyertem főzőverseny, de Dunaföldváron még nem.
1: Na, tessék.
2: Történelmi eseménynek vagyunk tanulni, de nem ezek a legnagyobb díjak, hanem amikor a 2,5 éves unokám azt kéri, hogy a Viktor papa a keresztelőre főzőn pörköltet. És akkor ez lett a fő...
3: Cupákos pörköltet.
2: Cupákos.
1: Ezt mondja, hogy cupákos pörköltet?
2: Igen.
1: Az igen, így tanítottátok neki biztos.
2: Hát meg ott még elmondtam a helyi riportban, hogy az egyik barátom odajött, hogy ő életében nem evett még körmöt, és ezután fog, mert ő ilyen finomat még életében nem evett.
1: Igen.
2: Tehát ezek a fődíjak.
1: Igen.
2: Nem a torta, de a tortát is megették az unokáim nagy szeretettel.
1: Ezek az igazi elismerések. Igen. Egyébként el kell mondjam a hallgatóknak, sőt reggel 6 óra óta többször elmondtam, hogy azért nem véletlenül invitáltunk benneteket a stúdióba, és nagyon örülök, hogy Dunaföldváról eljöttetek, mert ha már a Máltai Szeretett Szolgáló Dunaföldvári Önkéntes csoportja nyerte ezt a bizonyos főzőversenyt, akkor nagyon szeretnénk a csoporttal megismerkedni, mert hogy sok-sok éve, több évtizede működtök, és hát nagyon sokféle munkát végeztek, Viktor.
2: Hát 95-96-ban vettük át a halódó csoportot. Akkor Deák Árpádné alapította meg a 90-es évek elején, és volt bejegyzett hivatalos csoport, ami nem működött, és a polgármester asszony Nagy Gáborné kért meg, hogy vegyem a kezembe az irányítást, ha sikerül, és sikerült. Tehát most azóta működünk. Én azt hiszem, az idő bebizonyította, hogy hatékonyan működünk. Hát, mit mondjak, díjaimat nem mondom, hogy miket kaptam, de a legfőbb elismerés az, hogy a Szentgyörgyvári Karcsi volt az első főnököm Pécsen, és ő akkora szeretettel kezelt bennünket, mindenféle kezdeti hibánkat úgymond úgy kommentált, hogy minden csoportnak megvan a maga sajátossága, és működjön úgy, ahogy ők elképzelik. A lényeg az, hogy működjön a csoport. És őről a díj is lett elnevezve, a Szentgyörgyvári Károly díj, amit én elsőként megkaptam annak idején.
1: Jé. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálatról bizonyára sokan tudják, hogy az ország egyik legnagyobb karitatív szervezete. Hoztam egy-két számot, 350 intézményben, 120 önkéntes csoportjának közreműködésével naponta átlagosan 17 ezer emberről gondoskodik. Egy-két dolgot mondjatok már, kedves Szilvi, hogy Dunaföldváron, illetve a térségben milyen karitatív tevékenységet végeztetek az elmúlt évek alatt?
3: Először azt mondanám el, hogy amikor elkezdtük, megkérdeztük Szentgyörgyvári Károlyt, hogy mégis mi lenne itt a feladatunk, mit csináljunk? És ő mondta, hogy hát nézzetek körül a városotokban, keressétek meg a rászorulókat, keressétek meg a feladatokat, gyűjtsetek hozzá, és támogassátok őket. És mi neki is álltunk, és nagy lendülettel ezt végeztük. Nagyon-nagyon sokfélét csináltunk azóta. A ruhagyűjtés az folyamatosan zajlik, és a ruhaosztás, az élelmiszergyűjtés és élelmiszerosztás. Akkor közvetítettünk ki nagyobb adományokat. Lett egy német testvércsoportunk, ez is elég ritka az országban a csoportok között, ami a mai napig élő kapcsolat. Mi kilátogattunk hozzájuk, ők eljöttek hozzánk, látták, mire van szükségünk, hoztak nagyon sok minden adományt, leszerelt orvosi rendelőtől kezdve a karácsonyi cipődobos doboz csomagokat.
2: És most is várjuk őket a Máltai Bálunkra, ami november 26-án lesz, ha jól emlékszem.
1: Máltai Bál? Igen, ez kimondottan hát, egy jótékonysági bál?
2: Igen, ez 21. vagy 22. alkalommal kerül több, megrendelésre. Több. Nem, pontos számot nem tudok, de működik, és ez egy adománygyűjtő bál, ami a működésünket támogatja. Élelmiszert szoktunk vásárolni ezen az összegen, ami bejön, és mit mondjak még?
3: Az utóbbi években, amikor csomagosztás van, általában karácsony és húsvét környékén, rendszeressé vált, hogy ott is főzünk. Viktor is és Klári is melegételt csomagolunk a rászorulóknak, azt is kapnak a tartós élelmiszer és a ruházat mellé.
1: Uh-huh. Csak Dunaföldváron jótékonykodtok és működtök, vagy tulajdonképpen a település határain túl is
2: hát elnyúlik? Próbáljuk belevonni a környező falvakat, így szoros a kapcsolat Bölcskével, előszállással, Daruszent Miklóssal, és voltak szebb időszakok, amikor a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak a központi raktárába járhattunk, akkor három megyére vonatkozó volt a mi működésünk. Egy ilyen központi elosztó jött létre, hogy idézőjelben elosztó, tehát a lejárathoz közeli bébi ételeket mind elhozhattuk a központi raktárból, és azt a környező települések védőnőinek adva, ők tudták osztani. Tehát egészen Cecéig, Alapig, Fejér megyébe, illetve Bács megyébe is 3-4 településen, Solt, Dunaegyháza, Dunavecse, Dunapataj, ezek eljutottak.
1: Találkoztatok az elmúlt évtizedek alatt Dunaföldváron, vagy akár a környéken olyan sorsokkal, családdal, egyénnel, akin tudjátok azt, hogy tényleg tudtatok úgy segíteni, hogy nem csak egy egyszerű ruhaasztás alkalmával mondjuk kapott egy meleg kabátot, hanem akár megfordult az élete, mert kapott egy olyan segítséget, ami megváltoztatta annak a kilengését. Szilvi?
2: Hát én el tudok mondani egy esetet, amikor jelentkezett nálam egy fiatalember, hogy neki van jogosítványa, de egyszerűen nem kap munkát. És hát mondom, gyere el hozzánk, ott van állattartó telep, meg minden, nézzük meg. És hát egy pár hónapot dolgozott nálunk, majd ment tovább, megpályázott kamionos állást, és megkapta, és talpra álltak. Tehát napi megélhetési gondjaik voltak, és elindult egy olyan pályán, az utcán leintett, mikor arra mentem autóval, és akkor elmondta két szóba, hogy nagyon köszöni. De több ilyen volt, tehát több pozitív esemény is volt. Meg próbálunk felkarolni beteg embereket, akik vagy daganatos betegek, vagy tehát valamiért rászorulnak a segítségre. Aztán ezeket ilyen lakossági megszólítások során tudjuk meg, és próbálunk ott bemenni a házban segíteni. Volt egy ilyen eset, hogy fát kellett vinni egy idős bácsinak. Attól kezdve, hogy bevittük neki a házba, már tudott fűteni, de egyszerűen nem tudta behordani magának a fát. Volt ilyen eset is. És van olyan is, hogy elkezd gyógyulni valaki, és mondja, hogy bocs, Viktor, most már ne gyertek, már tudom intézni, segítsetek másoknak. Ez is egy pozitív dolog, mert kapott annyi segítséget máshol, hogy ő tudja kezelni a dolgot.
1: Már. Abszolút. Abszolút. Egyébként, ahogy beszélsz, például a fahordás, tehát mindig elfelejtjük, hogy a jótékonykodás az egy olyan civil munka, hogy az munka. Szóval az munka. A csoportnak hány tagja van, és kik az önkéntesek? Tehát kik azok, akik segítenek nektek? Szilvi?
3: Hát most körülbelül 16 aktív tag van. Én az egyik legfiatalabb vagyok. Sajnos az idősebb korosztály, aki nálunk tevékenykedik, a fiatalok valamiért nem érnek rá, nem tudnak időt szakítani, vagy már nincs kedvük ilyen tevékenységet végezni. Nagyon bízunk benne, hogy jönnek majd fiatalok, amikor bejött ez az önkéntes munka, hívtunk gimnáziumból, környező iskolákból önkéntes munkára. Szívesen jöttek, ügyesek voltak. Most a gimnáziumban van a nagy reményünk, a
2: görögkatolikus egyház kezelésbe.
3: Igen, ő működteti a Magyar László gimnáziumot, onnan jönnek az önkéntesek, nagyon ügyes gyerekek, reméljük, hogy megragad bennük ez a tevékenység, és ott maradnak, fiatalítanak bennünket.
1: Tehát egyfajta generációváltásban lesztek lassan?
3: Nagyon bízunk benne, hogy lesz generációváltás.
1: És a civil szervezet tovább működik, pár percünk maradt. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és tudtunk egy kicsit beszélgetni. Egyébként egy nagyon érdekes kérdés, én nemrég tudtam meg, hogy ugye a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak van egy hivatalos csoportja a Dunaföldváron, de ti egy másik csoport vagytok, az úgynevezett önkéntes csoport. A két csapat dolgozik együtt?
2: Hogy ne, szimbiózisban gyakorlatilag adtunk is mi tagokat, vagy tagok léptek ott munkába. Egyik tagunk hamarosan nyugdíjas lesz, és a vezetőjük a Lipták Tamás is tagja a csoportnak. Hát annak idején Lipták Tamást mi vettük fel. Tehát jelentkezett ott a szolgálat vezetésére, még ilyen hosszú éjű fiatalember volt. Emlékszem rá is. Hát nagy reménységgel töltött el bennünket, hogy ilyen ember jön hozzánk. Az intézményesítés, ami most a Máltában elkezdődött, és ugye említetted, 350 intézmény van, ez kicsit ketté választotta a Máltát. Ugye az önkéntesek dolgoznak a szabadidejükben, az intézményben dolgozók pedig a munkaidejükben teszik a jót, illetve dolgoznak, végzik a munkájukat. Ők szakképzett emberek általában, mi pedig, hát én például ugye mezőgazdasági mérnök vagyok, tehát úgy jótékonykodom.
1: Mindenkinek van civil foglalkozása, igen. Így ahogy mondtad, a szabad idejében önkénteskedik a csoport nagy része. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Mikor lesz legközelebb Pörkölt? Ott a gazdaságban.
2: Karácsony előtti élelmiszerosztáson mindenképpen fogunk szólni nektek.
1: Oké, feltétlenül. És ott leszünk. Én egyébként arra gondoltam, hogy a családban mikor főztök legközelebb az unokának, vagy a kertkinek.
2: Amikor megrendelik, én állok készen.
1: Okay. Amikor a család megrendeli. Jó.
3: Én attól félek hétvégén.
1: Hétvégén. De egyébként csak mangalica jöhet szóba, vagy bármi más?
2: Nem, bármi más. Én mindent megfőzök. Aha. Csak... hát lehetőleg az udvarban nőjön.
1: Ja, hát igen, ez egy nagyon fontos, és az ember akkor szoktuk mondani, hogy tudjuk, hogy mit fogyaszt.
2: Igen.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, egyszer a gazdálkodásról is beszéljünk. Jákli Viktor és kedves felesége Szilvia voltak a vendégeim, abból az alkalomból invitáltuk őket, mert ők nyerték meg a Dunaföldvári Szüreti Nap Szüret Ízei főzőversenyt, és hát mint megtudtuk, a Magyar Mártai Szeretett Szolgálat Egyesület Dunaföldvári Önkéntes Csoportjának a vezető is. További kitartást, sok sikert kívánunk, és hát köszönjük a munkátokat, nem csak a dunaföldváriak nevében.
2: Mi is nagyon szépen köszönjük ezt a lehetőséget, hogy megszólalhattunk.
3: Nagyon köszönjük.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Kína szerint az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás január 10-ig meghosszabbított időszaka lehetőséget teremt arra, hogy a felek áttekintsék a korábbi megállapodások végrehajtását, és folytassák egyeztetéseiket gazdasági és kereskedelmi kérdésekről, közölte hétfőn a kínai kereskedelmi minisztérium, értesült az MTI. A tárca szerint a hosszabbítás stabilabb és kiszámíthatóbb környezetet teremt a vállalatok együttműködéséhez és a további tárgyalásokhoz. A két ország gazdasági és kereskedelmi képviselői rendszeres egyeztetéseket tartanak majd a beruházási lehetőségekről és akadályokról, a szakpolitikai átláthatóságról, valamint a vállalatok által feltett kérdésekről. Újabb irat került elő, amely arra utal, hogy Orbán Viktor döntött az ukrán pénzszállítók elfogásáról, írja a Telex. Az ügyben érintett ukrán pénzszállítók jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda múlt héten pénteken újabb nyomozati iratokat vett át a fővárosi nyomozóügyészségtől. Az ügyvédi iroda hétfőn kiadott közleménye szerint ezekben az iratokban bukkantak rá egy erre utaló ügyészi feljegyzésre. Idén Ordason rendezték meg a Teit napot. Szabó Zsolt ordas polgármestere 36 éve vezeti a települést, ebből adódóan jól emlékszik a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás létrejöttére, és rádiónknak úgy fogalmazott, hogy nagyon fontos volt annak idején és most is, hogy hiteles információkat kaptak a Teiten keresztül az atomerőmű működéséről.
2: Én úgy érzem, hogy mindenféleképpen, amikor kinyíltak a kapuk, és ellátogathattunk az atomerőműbe, nem felejtem el soha, amikor 2006-ban 100 fővel a Gédellak Paksi Komppal átjöttünk, és bemehettünk az atomerőműbe. Az emberek, az érdeklődők közelről betekintést nyerhettek ezekbe a hatalmas gépezetekbe, is sorolhatnám tovább a tűzoltóságtól, amit ott láthattunk. Én úgy érzem, hogy sokkal közelebb kerültünk, falak, kerítések bontódtak le, és egy ilyen zárt világba bemehettünk. Ez egy lelkileg is egy nagyon-nagyon fontos volt a település résztvevői számára, mi számunkra, és azóta folyamatosan azt látom, hogy nyílt napokról beszélünk, Teit napokról beszélünk, akkor tejtülésekről, RHK tájékoztatóról, ahova most is készülök. Nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy az atomerőműnek a szakemberei hiteles. A hitelességet tudom kiemelni, egy hiteles és aktuális tájékoztatást adjanak az atomerőműben lévő dolgokról, és mi ezt különböző eszközökkel továbbadjuk a lakosságnak. Mi egy hírvivők is vagyunk, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak látom.
1: Németkér község önkormányzata október 2-án pénteken 3:30-ra várja a település nyugdíjas lakóit a Németkéri Művelődési Házba az idősek napja alkalmából rendezett ünnepségre. A vendégeket ünnepi köszöntő, az óvodások és a szenior örömtánc csoport műsora, valamint Málinger Anita zenés előadása várja, a programot vendéglátás is színesíti. Az önkormányzat előzetes bejelentés alapján kis busszal a helyszínre és haza is szállítja a résztvevőket, tájékoztatta szerkesztőségünket a település.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hit partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
0: És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol 8 óra után 8 perccel mondhatnám, hogy a Dunával fogunk foglalkozni, de még soha életünkben nem foglalkoztunk úgy a Dunával, mint ahogy most fogunk a következőkben, mert hogy Vlocskó János Uszadékfa Szobrász a vendégem, aki Ordasról érkezett. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Köszönöm, hogy eljöttél.
2: Köszönöm én is.
1: És hát el kell mondjam a hallgatóimnak, hogy hallgatóinknak, akik a videó podcastben nem tudnak bennünket követni, hogy gyönyörű szobrokat hoztál magaddal, 1, 2, 3, 4-et?
2: Igen.
1: Ez hány százaléka annak, amivel rendelkezel?
2: Hát ami talapzaton áll, annak ugye a harmada, negyede. Aha. Ezen kívül vannak még a különböző dobozokban félkész munkák. Uh-huh. Bemutatni csak azokat szoktam természetesen, ami már megállja önállóan a helyét, ami már nem dől el.
1: Aha. Hát el kell mondjam a hallgatóknak, hogy először is érzékeljék, hogy nekem milyen látványban van részem. Hát állít például talpazaton állnak ezek az uszadékfa szobrok, de jól mondom, hogy uszadékfa szobor, ezt így
2: igen.
1: hívjuk?
2: Igen.
1: Így. Te nevezted el, vagy más uszadékfa szobrász is tevékenykedik az országban?
2: Igen, ezt meg szokták kérdezni. De az országban én egy valakiről tudok, Kánya Tamásnak hívják, ahogyha gondolom elég népszerű, vagy sokan ismerhetik, a Manó falva Budapesten, ő a Manó falva megalkotója.
1: És ő is így dolgozik.
2: Igen, hát ő nálam sokkal kreatívabb, és ő azt hiszem tényleg művész, és akkor itt tenném meg azt a kiegészítést, hogy én végzettségem szerint általános iskolai rajztanár vagyok. Szóval ez az egész a szobrászathoz úgy hivatásként nincsen közöm. Nem tanultam, úgyhogy a elnézést azoktól, akik ténylegesen szobrászok és esetleg hallgatnak, néznek.
1: Oké. Okay. Figyelj, neked ezt illet elmondani, mi viszont így tituláljuk.
2: Igen, tudom, és köszönöm szépen ezt a megelőlegezett
1: bizalmat, bizonyos titulust, igen, igen. Tehát uszadékfa szobrokról van szó, állít egy gyönyörű kakas, ez egy kukorékoló kakas, igen, mi igen. Tegnap megosztottuk a nem kukorékolót, igen, akkor ő micsoda, egy sólyom, vagy milyen madár?
2: Kesejű.
1: Ja, kesejű, bocsánat, egy kesejű, szintén talpazaton. Hát csak, hogy a hallgatók érzékeljék, ezek magasságra a talpazattal együtt egy olyan akár 60-70 cm magasak?
2: Hát a legnagyobb, igen, ez egy papagáj. Talán ez a kakas is már olyan életnagyság közeli.
1: Ja, hát igen.
2: Van egy papagáj, jó, egy ara papagáj, az ténylegesen élet.
1: Az tényleg.
2: Nagyságú, az a talapzattal együtt, az hát nem tudom, azt szerintem olyan 80 centi. Uh-huh.
1: Oké. Okay. Na figyelj, akkor csináljuk azt, hogy ami a legkisebb, az kérlek vedd a kezedbe, mert az viszonylag egy ilyen, mint a 20-25 centi magas szobor. Kérlek, mondd el, hogy mit látunk, mi van a kezedben, és akkor beszélgessünk arról, hogy honnan gyűjtöd az uszadék fát, és hogyan gyűjtöd. Kell-e apálynak lennie? Hát, hogy gyűjthettél idén, bőven.
2: Kell. Érdekes, igen, sokan jöttek most, vagyis hát sokan jöttek azzal a kérdése, hogy kimentem-e és gyűjtögettem-e, és az a helyzet, hogy idén nyáron nem sok időm volt kimenni pont, de ez ennyire apály, amikor nem jön a víz, akkor nem hoz uszadékot. Ilyenkor nem is lehet találni semmit, ilyenkor a mélyebb régiókban lehet találni, például Ordason az Enikő a párom, és ez a szobor is hozzá kapcsolódik, ezt az ő születésnapjára készítettem, úgyhogy ez sokat, aki így ismeri a történetét, az mindenki nevet, mert hogy az Enikő ilyen alacsony, kicsi, duci, én meg
1: magas nagyon magas vagyok, ember vagy. Akkor... Ja, ez a ti párosotok?
2: Igen.
1: Na, hát ezt nem is tudtam. És mi a neve a szobor komplexum, vagy a kompozíciónak?
2: Hát nem.
1: Enikő
2: nincsen.
1: És én.
2: Igen, mondjuk.
1: Én elnevezhetem?
2: El.
1: Na, tessék. Jó. Enikő és én, tessék.
2: És az Enikő szervezi az Ordasi Alkotótábort most 23 éve. És az egyik vendégalkotónk Dusnokról talált, amúgy te nagyapály, jól jut eszembe, hogy uszadékfát kevésbé, de talált egy fel nem robbant repeszgránátot, mert aki még nem látta ilyen alacsonyan a Dunát, azok szívesen elindultak barangolni, és akkor adnak egy rendőrségi tűzszerészi ügylet a vége, szóval ki kellett hívni mindenkit, és elszállították. Onnantól kezdve nem tudjuk, hogy mi lesz vele, szóval úgy ez az extrém alacsony vízállás, ez nem kedvez, mert én olyankor szeretek kimenni, amikor jön az áradás, és akkor hirtelen elvonul, és a parton, a köveken itt-ott fönnakad a sok hordalék, és ott lehet igazi kincseket találni.
1: Mm-hmm, jó, tehát nem feltétlenül nagy apálykor. Egyébként Enikőt, hogy említetted, Zsigmond Enikőről van szó, Ordas alpolgármester egyébként, akivel nem is olyan régen sikerült nekünk is megismerkednünk. Jó, de kezdjük az elejéről. Tehát hogy jutott egyáltalán az eszedbe, hogy elkezd uszadék fát gyűjteni, és abból szobrokat készíteni?
2: Én 2016-ban költöztem Ordasra, egyébként előtte Kiskörösön éltem, és hát akkor kezdtem el úgy felfedezni a Dunát, a Dunapartot. A mai napig nagyon szeretek lejárni, vannak kedvenc helyeim, van sok száz fotóm, és mindig nézegettem, hogy ú, de jó formája van ennek, vagy milyen jó textúrája van ennek a fának, vagy milyen szépen megkoptatta a víz, vagy hogy milyen érdekes módon rágta meg a hód. És nem is tudom, eleinte csak nézegettem, akkor így megemelgettem, fogdosgattam őket, és akkor egyszer csak jött elkezdtem haza csempészni az nagyon érdekes darabokat. Először csak kézbe, kis szatyorral, aztán kiskocsin, kis kézi.
1: Mondjuk az nagyon érdekes, hogy hogyan munkálod meg, tehát megmunkálod őket, vagy egyáltalán nem veszel el belőlük, tehát olyan darabokat illesztesz, tehát addig illesztgeted darabokat egymás mellé, míg egy kakas nem lesz belőle?
2: Igen, tehát... igyekszem, ami a felületen látszik, meghagyni mindent az eredeti állapotában, az illesztendő, hogy jobban össze tudjam illeszteni a két darabot, ott szoktam egy kicsit levenni belőle, reszelni, lefűrészelni, de megpróbálok minél kevesebbet, szóval addig keresgélem az egyes darabokat,
1: ó, hát akkor te már...
2: illesz.
1: Aha, tehát otthon elkezdesz valamit, és amikor azt mondod, hogy ebből egy kakas lehetne, nincs taré, akkor kimegyünk tarét keresni?
2: Igen.
1: Tényleg?
2: Igen, vagy hogyha nem találok otthon annyit, mert rengeteg ládában, dobozban vannak különböző méretű, formájú, színű darabok, és akkor elkezdek gondolkodni, hogy tarénak mi lenne jó. Ennek a kakasnak például nem tudom, melyik oldalról látszik, szabad forgatni?
1: Igen, nem csak, hogy szabad forgatni, hanem arra kérlek, hogy ezt a kakast vagy vedd az öletbe, vagy valamilyen formában, mindjárt megmutatjuk, egy kicsit lejjebb teszed, igen, így már látják a kamerában is a hallgatók, és próbálja a mikrofonba beszélni, tehát mit kell tudni erről a kakasról?
2: Hát azt nem tudom megmondani, hogy hány darabból áll. A tarajáról akartam mondani, hogy az meg ez a szakálka része, ez fakéreg.
1: Aha, és... na de ezért darabra is megtudjuk. Hát például a farka, az is, az miből van? Olyan, mint hogyha van, ami nád lenne?
2: Nem, ez teljesen fa.
1: Ez is fa. Így. Ez is fa. Ja, oké. Majd megtapogatom a farkincet. Tehát mit, egy 100-150 darabból áll?
2: Hát
1: vagy annyi azért nincs?
2: De annyi hát egy 50 biztos.
1: Egy 50 biztos.
2: Nem, néha el szoktam kezdeni az elején számolni, de aztán belefeledkezem. Uh-huh. Egyszerre több szobron dolgozom, úgyhogy nem tudom egyszerre nyomon követni, hogy mi hány darabból áll. Aha. Végére már.
1: És csak állatokat formázol meg?
2: Eddig még igen.
1: És értékesíted ezeket a gyönyörű szobrokat?
2: Egyetlen egyszer volt rá példa, igen. Akkor az egyik kiállításon egy hölgy nagyon beleszeretett egy ilyen körülbelül ekkora méretű, egy szárnyaló szoborba, és aztán szokták kérdezgetni, hogy eladó-e, megvásárolható-e, és eddig mindig mindent visszautasítottam. Olyanokból kicsit önzőség, meg annyira hozzám nőnek az idő miatt, hogy az eddigi leghosszabban készült munkám az egy szarvas bikát ábrázol, az talán két és fél évig volt, hogy másfél évig ott állt a teraszon úgy félig összerakva, mert nem jött a megfelelő darab, és amikor napokig nem haladok vele, akkor félreteszem, és akkor elfeledkezek róla, akkor meg megkezdek egy újat. Úgyhogy a sok válogatás rengeteg időt vesz.
1: Na de várjál, ez a szarvas, most hirtelen elképzeltem egy teraszt, amin áll egy élő nagyságban.
2: Nem, ez azért nem életnagyságú, ez körülbelül egy ilyen német juhász kutya, aha, vagy mit tudom én, labrador méretű, szóval jóval le van kicsinyítve. De azt, annak még az a különlegessége, hogy azt egy fejből indult ki, találtam egy nagyon izgalmas formájú fát, és azt tudtam, hogy egy szarvasnak lesz a feje valamikor, csak hozzá kellett a többi részét várni.
1: Uh-huh. És hogyha jól látom magát az úszadékfát, miután az szobor összeállt, utána, tehát nem látom azt, hogy le lenne kezelve, tehát nem látok rajta lakkot, vagy festéket, vagy azért valamivel lekezeled a szobrokat?
2: Mat lakkal van. Uh-huh. Le pont azért, mert szerintem el sokkal szebb így, mint hogyha egy ilyen fényes, zománszerű réteg kerülne rá.
1: Hát biztos, hogy sokkal, tehát abszolút natúr hatása van, és akkor, hogyha a kakast megmutatjuk még ezt a, most elfelejtettem, mit is mondtál, nem sólyom, kesely, bocsánat, mindenáron sólymozom a kesejüdet, és nyugodtan vedd ugyanígy az öletbe, ha lehet, ez egyébként a kakashoz hasonló nagyságú, és tényleg egy ilyen, tehát pontosan úgy ül, és pontosan olyan testtartással lehet úgy mondani, ahogy a kesejük szoktak ezeken a vastag faágakon állni. Hihetetlen, hogy pont így megtaláltad ezeket a fadarabokat. Van valami különleges történet ennek a kesejűnek?
2: Annyi, hogy ez a csőre, annak a korábban elkészült papagájnak az alsó csőrkávája szeretett volna lenni, csak kicsit elméreteztem, elfaragtam, és akkor újat kellett annak csinálni, de találtam egy sokkal jobban hozzáillőt, és ez a fej rész volt. Aha. Meg amit először őszintén ezt egy velociraptornak akartam megcsinálni. Aha. Csak aztán addig illeszgettem a darabokat, mint jön egy sugallat, hogy miért nem próbálod oda ezt ahhoz, és pont oda passzol. Ez a szépsége. Ezért szeretem igazából csinálni, hogy a világ különböző pontjairól származó fadarabok, nem tudom, hogy hol potyant a vízbe, és mindig van egy olyan darab, ami odaillik, és pont kiegészíti a már összeragasztott uh-huh. dolgokat.
1: Na de ezért ezt tisztázzuk, csak a Dura mentéről gyűjtöd az úszadékfát?
2: Vagy? Csak, és hát ő arról is speciálisan Ordasnak a Duna partjáról, és csak szigorúan a parton, szóval ami a köveken, vagy a homokos partszakaszon fönnakad, szóval nem hordunk el az erdőből, nem hordunk el valakinek a kertjéből.
1: Abszolút fenntartható művészetről van egyébként szó. Jó, tehát hogyha elmentek Erikővel nyaralni a Tiszára, és ott meglátsz egy úszadékfát, ami így csábít, nem mondod azt, hogy hú, ez pedig pont a következő kakasnak a tarajának jó lenne, tehát nem csábulsz el.
2: Az nem biztos azért, hogyha olyan van, akkor egyébként mind a ketten ilyen gyűjtögetők vagyunk, szóval hogyha Anika is meglát egy szép kavicsot, akkor nem bírja ki. Aha. Hogyha el lehet zsebre tenni, vagy a táskába, akkor az megy haza. Uh-huh.
1: Rendkívül érdekes. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és tudtunk egy kicsit beszélgetni, és akkor még pár percünk azért maradt, hogy beszélgessünk. Tehát oké, nem értékesített, pedig hát a kakast megvettem volna, de mindegy, ezt majd nem tudom, hogy mit lehet tenni, majd Enikőt kifaggatjuk, hogy hogy lehet valahogy ilyen szoborhoz hozzájutni. Na de akkor gyűjtöd? Szépen gyűjtögeted otthon?
2: Gyűjtögetem, igen. Sőt, most már ott tartok, hogy már azért nem merek hazavinni többet, mert már nincs hol tárolni.
1: Nincs hol tárolni? Hát mondom, hogy lehet itt a rádióban tárolni nyugodtan. Legalább egyet. Illetve említettél kiállítást is, illetve láttam, hogy van például egy gyönyörű kiadványod, egy A4-es nagyságú kiadványod, nagyon sok szép fotóval és sok leírással a szobraidról.
2: Igen, ezt köszönöm, hogy megemlítetted, mert én ezért nagyon nagy hálával tartozom dr. Szalai Ferenc professzor úrnak. Én 2019-ben egy betegség révén kerültem hozzá, ez nem a COVID, hanem egyéb egy velem született betegség. Ő lett a kezelő orvosom, egy művészetekre nagyon fogékony idős professzor úrról van szó, már nyugalmazott, 80 éves elmúlt, Ő onnantól kezdve, hogy megtudta, hogy én rajztanár vagyok, nagyon komikus jelenetek játszottak le a kórház folyosón, mert engem tanár úrként szólított. Tehát ment az idős professzor, és ment mögötte a kis útjó, és akkor a tanár úr az ott, és a beteg társak meg mindig elcsodálkozva
1: hallgatták ezt.
2: És amikor nagyon jó kapcsolat alakult ki köztünk, és az ő kezdeményezése volt, és teljes egészében egy orvos professzor szerkesztett nekem, az a minden, ami abban a könyvben, ahogy kinéz, az ő keze.
1: Munkája.
2: Igen, úgyhogy innen is szeretnék neki nagyon nagy üdvözletet küldeni, és köszönetet mondani.
1: Tehát a kezelő orvosod megtudta, hogy uszadékva szobrokat készítesz,
2: igen, és onnantól kezdve nagyon presszionált, éveken át próbáltam húzni, mert én nem vagyok egy ilyen exhibicionista alkat, de a végén csak be kellett adni a derekamat.
1: Erre szoktuk mondani, hogy nem kell maga mutogatónak lenni, majd mi mutogatunk benneteket, nem kell aggódni. Tehát és akkor ő akkor tulajdonképpen ezt a kiadványt elkészítette.
2: Igen, igen, igen.
1: Jó, és merre lesz még kiállítás? Ott például a Pakson mikor lesz?
2: Hát...
1: Tehát a kiállításra nyitott vagy? Tehát ha megkeresést kapsz?
2: Persze. Uh-huh. Igen.
1: Hol volt legutóbb?
2: Legutóbb Kalocsán volt a Folk Art látogató központnak a pince, hát is a kiállító helyiségében. Uh-huh. Egy társ kiállításként dr. Vadász Máriával állítottunk ki, de az utáni meg az ordosi alkotótábornak a záró kiállításán.
1: Körülbelül hány uszadékfaszobrod van otthon? Meg tudod satszolni? Vagy meg tudod mondani? Te jó ég, János számol. Tehát fönt vannak a szemei fent a plafonon, és a számol. Tényleg számolsz?
2: Igen.
1: Számol, jó. Enikő súg kintről. 24. Jó, ja, hogy így, ennyire pontosan tudod.
2: Igen, mert itt most így elképzeltem, már fönt vannak a szekrény tetején, meg ahova elférnek. És hát
1: képes voltál végig számolni.
2: Van még... illetve... Igen, vannak még a garázsban a... Egyébben.
1: Meg a készülő.
2: Fáskabrában, a helységekben félkész dolgok, igen.
1: Igen, vannak félkész dolgok. Arra lettem volna kíváncsi, hogy amennyiben Pakson kiállításod lesz, hány szobrot hozol el, és milyeneket?
2: Hát a...
1: Az összeset.
2: Igen.
1: Akkor az összeset. Kis utánfutóra, vagy nem tudom, hogyan szállítodok, egy bebugyolálod. Most is azért négyet elhoztál.
2: Hát egyszerre nem fér be, személyautóval szoktuk szállítani, és általában kettőt kell fordulni.
1: Aha.
2: Úgyhogy úgymond macerás.
1: Igen.
2: Szállítani. Egyébként nem annyira sérülékenyek, mint amennyire tűnnek, csak tudni kell, hol megfogni. Például itt azért nem merném megemelni, mert hiába
1: most a fejéhez
2: ragasztók, meg csavarok, de nem lehet tudni, hogy milyen minőségű anyagból dolgozunk. Attól függ, hogy mennyi időt töltött a vízben, milyen korhat volt a fa, amikor kidőlt vagy belekerült. Uh-huh. Szóval van, amikor a gyűjtésnél is belefutok olyanba, hogy nem alkalmas semmi másra, csak a kertbe dísznek kitenni, és akkor egy-két év alatt már olyan állapotban van. Csak amikor jön az áradás, uh-huh, akkor nagyon szépen csillog, és kijön a gyönyörű rajzolata, mint amikor egy asztalos vagy egy valódi szobrász, uh-huh, mindenféle olajakkal lekezeli a fát, akkor elképesztően szép lesz. Csak amikor megszárad, akkor utána bemattul. Uh-huh. És ennek ellenére nem szeretem fényesre lekenni. Egyszer ajándékba adtam egy fali, az egy sík, egy papagájt, és azt lekenték otthon utólag fényes lakkal, magasfényű lakkal, és hát
1: az már nem a te világod. Egyébként akkor egy utolsó tárgyat mutassunk meg, kérlek, tedd le az általam sólyomnak nevezett keselyűt, és hoztál magaddal még egy, hát tulajdonképpen egy uszadékfát, ami még nincs, ami még nem szobor, csak érdekes, hogy tényleg hát ilyen fa darabokat találsz, ha lehet így mondani.
2: Mondom, hogy ez már önmagában egy szobor. Nem tudom, hogy ezt mi koptatta itt, és ugye el szoktam felejteni, de ez már megvan kormolódva. Ezt lehet, hogy az egyik rögtönzött tűzrakóból szedtem ki, mert át szoktam azokat is kutatni. Azért ilyen fekete már próbáltam lepucolni. Szerintem ez
1: Önmagában szobor, oké. Okay. Tehát egy bő 2-3-4 tenyérnyi fa darabról van szó, amiből ilyen kiálló, mintha szarvak lennének, tényleg hát, nagyon érdekes.
2: Ha nézed ebből a szögből, olyan itt lenne a szemüveg.
1: A szeme? Akár egy szarvas? Szája. Vagy nem tudom, hogy csinálj belőle szarvast.
2: Például, és akkor így indul.
1: Így
2: és
1: indul
2: akkor
1: az
2: megnézem,
1: egész.
2: Hogy mi illeszkedik hozzá.
1: Uh-huh. És akkor előbb-utóbb, de magában is szobor, egyébként tényleg, és nagyon érdekes maga a fadarab is. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, egy fenntartható művészet, amit bemutattunk, és a videót érdemes majd megnézni a Facebook oldalunkon, hogy a tárgyakat is lássátok, mondom ezt kedves hallgatóinak. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen.
1: Várjuk a paksi kiállítást.
2: Jó.
1: Maradjunk ennyiben, hogy ha-hó, így üzenek a szervezőknek. Locskó János, ordasi uszadékfa szobrász volt a vendégem.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy borsós sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
0: Reklámot hallottatok.

0: ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A Budapest bár után jó kis zene, zenéről fogunk beszélgetni. Hogy lehet a zenéről beszélgetni? Ez mindig nagy kérdés, és Simon Péter mindig olyan kérdőn néz rám, de egyébként örülök, hogy mindig eljössz, ha meghívunk. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: A ProArtis Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójaként invitáltunk abból az alkalomból, hogy október 1-én a Zene Világnapján lesz egy rendezvény az Atomtéren, nem is akármilyen, és Gócán Gáborné Tünde, a Szolfés tanszék vezetője is itt van. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok, kedves hallgatók!
1: Mikor jártál utoljára nálunk a stúdióban? Nem mondtad, hogy
3: szerintem
1: soha.
3: Szerintem még soha.
1: Nem, mert ez nem létezik, hát teljes kizárt. Hány tanítványod volt az elmúlt évtizedek alatt már?
3: Na hát azt aztán meg nem tudnám számolni.
1: De most meg fogjuk számolni.
3: Hát nagyjából, hogyha azt mondom, hogy egy évben körülbelül egy 100 nagyjából, akivel foglalkozom, tehát aki a saját tanítványom, és hát most már a 38 évet is elhagytam itt ebben az intézményben, úgyhogy hát akkor szorozzátok fel.
1: Igen, akkor szorozzuk fel. Hát erre szoktuk mondani, hogy amikor egy pedagógus, hogy telnek az évek, és akkor a pedagógusra hány felnőtt ember köszön rá? Hogy,
3: na igen, ugye? Igen. Tehát idézőben jönnek vissza az unokák, szoktuk mondani, tehát aki valamikor tanítványom volt, már az hozza vissza a saját gyermekét, és akkor...
1: Tehát már a következő generációt tanítod.
3: Mindenképpen.
1: Jó, nagyon örülök, hogy itt vagytok, a zenéről fogunk beszélgetni, ahogy azt felvezettem, mert hogy október 1-e, vagyis holnap után csütörtök a Zene Világnapja. Mit jelent ez számotokra, kedves Péter? Mondj valami szépet. Tehát ilyenkor muszáj és kötelező valami nagyon jó rendezvényt csinálni, de mindenképpen énekelni és a zenével foglalkozni.
2: Én úgy gondolom, hogy nem volna muszáj csinálni semmit, de mi a hétköznapokban is mindig csinálunk valamit. Szerintem, aki zenél, vagy zenét hallgat, vagy zenével foglalkozik, az pontosan tudja, hogy ez mennyire ápolja a lelket, és hogy mennyire jó dolog. Ez egy fantasztikus érzés, hogy nekünk is van világnapunk, a zenészeknek is van világnapja. Ez ugyebár Yehudi Menuhin hegedi művészhez kötődik, ő találta ki ezt 1975-ben, és azóta ünnepeljük. Az idősekkel, szépkorúakkal egy napon egyébként teszem hozzá, úgyhogy őket is Isten éltesse sokáig, feltétlenül, és őket is várjuk a rendezvényeinkre, mert mindig is ott vannak a mi rendezvényeinken, és nagyon jó látni egyébként, ahogy ott a Tünde tanítványainak több generációs hullámairól beszélgetetek az imént, azt szeretném mondani, hogy a koncerteinken is, hál' Istennek, mindig több generációs a közönség, tehát pici gyerekektől nagyszülőkig mindenki jelen van, és ez számunkra egy csodálatos élmény. Úgyhogy mi készülünk minden évben valami meglepetéssel, illetve olyan programot szerveztünk idén, ami már volt korábban, egy pár éve nem, most újra megpróbáljuk. Tünde nagy lelkesedéssel betette be magát a szervezésbe, az én nagy örömömre, úgyhogy majd erről ő fog beszélni, én meg majd az esti koncertről, hogyha úgy lehet.
1: Persze, akkor kezdjük ezzel. Tehát mi vár ránk az Atomtéren, Tünde, hogyha oda látogatunk, és egyáltalán hány órakor legyünk ott feltétlenül az Atomtéren, iskola után?
3: Igen, mert hogy úgy kezdtünk

0: a szervezést, hogy nagyjából 4 éve már volt egy ilyen akció, akkor nem mi vetettük föl az ötletet, akkor tulajdonképpen a COVID hatásaként, hogy jaj, végre találkozzunk valahol, és esetleg szabadtéren, amit nem tiltanak, és akkor volt egy ilyen találkozó, na most akkor ennek példáján fölbúzdulva ismét legyen egy ilyen fajta, hogy esetleg szabadtéren énekeljünk, mert hogy ezt a zenevilágnapját is, meg akár ezen fölbuzdulva Kovács Zalán indította el márciusban a Bach születésnapjára egy ilyen sorozatot. Itt ezeken mindig az a lényeg, hogy a zenét valahogy kivigyük a koncertekből, a koncerttermekből, vagy zárt térből, és egy kicsit közelebb hozzuk a hallgatókhoz. Na, és akkor ezen fölbuzdulva ismét vigyük ki egy kicsit a zenét a hallgatók közé. Talán itt ebben a Vénasszonyok nyarában lehetséges is, és nem lesz rossz időnk hozzá. Na, ezért gondoltuk, hogy akkor most énekelünk egyet az Atomtéren, mivel hogy a saját iskolásainkat alapvetően bevontuk, illetve azt mondtuk, hogy meg szeretnénk hívni az általános iskolásokat, vagy még akár a gimnazistákat is, hogy énekeljenek. Ezért az időpontot úgy választottuk meg, hogy mindenkinek kedvező legyen, és nálunk ugyan délutános az oktatás, annak az a kezdetére esik, az iskolákban, a többi iskolában pedig ugye délelőttös az oktatás, akkor ott pedig a tanítás végére esik ez az időpont. Ezért határoztunk meg egy körülbelül 13:30-t, tehát aki szeretné látni ezt a programot, mindenképpen 13:30-re már legyen ott. Azért mondtam, hogy körülbelül 13:30, mert a lenti iskolák, akik itt az óvárosi részen vannak, ők busszal fognak följönni, és hogy a busz közlekedés mikor ér be éppen a busz, és arról mikor fognak pontosan beérni a térre, ez nem meghatározható ennyire, hogy pont 13:30-re ott lesznek.
1: Oké, tehát az iskolákat meginvitáltátok erre a programra, és kik az, és akkor együtt fogtok énekelni, vagy van, lesznek úgymond fellépő gyerekek?
0: Nem. Ez egy nagy közös éneklés lesz, tehát az iskolákkal közösen ötöltünk, hatoltunk rajta, hogy milyen típusú dalok legyenek, ezek népdalok lesznek mindenképpen, és olyan népdalokat igyekeztünk kiválasztani, amit az általános iskolában zömében tanítanak, meg nálunk is tanítunk, tehát akkor ezek a dalok így közösen fognak megszólalni. Az általános iskolákat úgy hívtuk, hogy a negyedik osztályosoktól fölfelé a felső tagozat, akik úgy gondolják az énektanárok, az ott tanító énektanárok, hogy jók, jó a hangjuk, vagy lelkesen énekelnek, szívesen jönnek egy ilyen rendezvényre, akkor őket mindenképpen hozzák magukkal. A gimnazistákból is válogatott az ott tanító kollégánk, úgyhogy hát egy szép nagy csapat lesz, mi úgy gondoljuk, nem tudom. Hát tőlünk nem, körülbelül egy 50-en biztos lesznek a zeneiskolából, aztán, hogy a többi iskolából mennyien, úgy szorozzuk fel, még van négy. Van 4 iskola, meg a gimnázium, tehát 4 általános iskola, meg a gimnázium. Szerintem egy olyan 150-200 fő között talán lesz a gyereklétszám.
1: Tehát több 100 gyerek lesz az Atomtéren, ahol valamilyen formában ott felsorakoztok, vagy felálltok, nem tudom, kitaláltátok ezt, Péter, hogy fogjátok koordinálni?
2: Én ebben nem avatkozom bele ebbe a dologba, ez a projekt tündéjprojektje, úgyhogy én mindig oda megyek, és élvezem ezt. A népzenészeink, ha jól tudom, most is hatékonyan közreműködnek, mint ahogy a legutóbbi ilyen hasonló szervezésnél. Hát úgyhogy valahova tér közepére összetereljük a gyerekeket, az énektanárok az élükre állnak, és aztán egy hatalmas nagy közös éneklés lesz, amihez természetesen várjuk a nézőközönséget is, mert ismert népdalokat fognak énekelni a gyerekek.
1: Igen, akkor áruljunk el erről valamit, csak hogy egy kicsit mi is fel tudjunk készülni, tehát hogyha nézelődünk, és nézzük az éneklő gyerek sereget, akkor be is kapcsolódhatunk, de akkor milyen dalokkal készültök, Tünde?
0: Hát olyasmi dalokkal, ami többfélét választottunk. Egyrészt azt gondoltuk, hogy az október 1 régen a régi népművészeti világban, vagy a népi világban nem csak azt jelentette, hogy a zenevilágnapja, mint ahogy most 75 óta rágatjuk, hanem ott akkor inkább a katonaságnak volt a bevonuló ideje, tehát akkor csináltak ilyen toborzó énekeket. Na most akkor lesz ezek között olyan is, ami katonanóta. Aztán elég sok vízhiányunk volt most az idén, ugye, ebben a nagy száraz nyárban, úgyhogy azért mindenképpen lesz benne olyan, ami vizekről szól, Tiszáról, Dunáról, meg egyébként is szeretnénk, hogy essen az eső, úgyhogy esni is fog az eső a népdalban, és akkor még nyilvánvalóan azért a mostani, hogy mondjam, környezeti dolgok is megjelennek, mint például a szőlő, ha már egyszer egy nagyon finom szőlőink vannak itt a környezetben, tehát akkor lesz szőlőről szóló népdalunk is.
1: De figyelj, ezt ahogy így elmondtad, egy feladványként...
0: Igen, nem áruljuk el, mert tessék eljönni és meghallgatni.
1: De én legalább egyet, az érik a szőlő, hallik a vesző, jó fele kap és kálok? Vagy nem biztos?
0: Nem egészen.
1: Nem egészen? Na, tessék, hogy azt mondjátok, hogy jó.
0: Lesz benne ismertebb is, igen, de úgy gondolom, hogy talán kell bele olyan is, ami egy kicsit kevésbé ismert így a nagy közönség előtt, de majd biztos kapizsgálnak a fejükben, az emlékeikben, hogy ó, ezt valamikor tanultam az általános iskolában, és akkor jó rá visszaemlékezni. És egyébként meg, ahogy Péter is említette, igen, tehát a helyszínt azt úgy lőttük be, hogy a népzenéseink, helyesebben az ember ugye egy nagy-nagy citerás csapat fog jönni, ők az alap, ők adják nekünk azt, hogy mi a tempónk, mi az az alaphang, amiről elkezdünk énekelni, és mi már kint voltunk a kollégával, a Klenkrékával, és megnéztük, hogy na akkor a citeraasztalokat hova tudnánk felállítani. Nem tudom, ez igazából, hogyha eljön valaki, akkor látja meg, tehát a csengélyhez közel álló füves résznél lesznek az asztalok, és akkor ott előttünk a picit lejtősön pedig a gyermek sereglet, ahogy elférnek.
1: Uh-huh. Tehát az Atom téren, ott a csengei előtti téren, ott a szökőkút környékén, vagy lejjebb?
0: Nem, a szökőkúttól lejjebb. Egy kicsit. Mert hát pont ezért, hogy egy ilyen több száz fős gyerek seregletre számítottunk, és akkor, hogy mindenki elférjen, tehát egy ilyen idézőben csillagalakzatba beállhatnak a gyermekek ott bárhova a téren.
1: Igen, szuper. Jó, tehát akkor október 1-én, csütörtökön, délután 1:30 környékén a város Paks általános iskolásai és a ProArtis növendékei közösen fognak népdalcsokrot énekelni. Igen. Hogyha jól értem, a zene világnapi alkalmából is be lehet majd csatlakozni. Utána pedig este koncert, Péter.
2: Ez így van. Mondjuk ez hagyományos már, 20 évek óta rendezünk ünnepi hangversenyt ezen a napon. Általában kollégáim részvételével, korábban, mikor még én vezettem a Városi Vegyeskart, akkor a Vegyeskar is csatlakozott ehhez. De mindenkit szeretettel látunk, tehát ez nem egy kizárólagos történet, de minden évben ugyanössze, hogy a kollégák, tehetséges növendékek, szerepelnek ezen a hangversenyen, és mindig van vendégművész is valamilyen szinten, idén is lesz vendégművész, a Kricki házaspár harmonikázik majd. A műsor pontosan még nincsen meg a fejemben, és ezt nem tudom pontosan, most innen a rádióból majd megyünk az iskolába, és egy gyors értekezetet tartok a kollégáimmal, és ott fogjuk majd megbeszélni, hogy én is tudjam, hogy mi lesz, mert a kollégák nagyon nagy lelkesedéssel készülnek minden évben, hogy megmutassák a tudományukat, de még én sem tudom pontosan, hogy mit fogok hallani csütörtökön este 6 órakor az Erzsébet szállóban.
1: Ez az egyik legérdekesebb és legjobb a történetben, de mint mondtad, nagyon sok koncertetekre elmész szívesen úgy, hogy te is magad is élvezed.
2: Élvezed, hát bármi hihetetlen zenészként egyébként szoktam élvezni a koncerteket. Szoktam volt mondani viccesen másoknál, hogy én kicsi gyerekkorom óta utálom a zenét, úgyhogy hagyjanak ezen békébe, de természetesen ez csak vicc minden esetben. Én nagyon szívesen muzsikálok, nagyon sok együttest vezettem már, meg vezetek most is. Nagyon sok projektbe vettem részt, nagyon szívesen tanítok. Nekem is van olyan tanítványom, akinek az édesapját tanítottam még annak idején, és most az ő gyermekét tanítom. És azt gondolom, hogy a zenéről nem lehet úgy beszélni, hogy az valami teher, vagy nyűg, vagy gondot okoz az embernek, az mindig felszabadít, az mindig hozzáad, az mindig elvarázsol. Úgyhogy én az Erzsébet szállóban is nagy szeretettel invitálok mindenkit, bár a terem mérete véges, de azt gondolom, hogy akárki, akárhányan jövünk, be fogunk férni, mert sok jó ember kísérli, sok jó ember. Úgyhogy oda is, az Erzsébet szállóban is invitálunk mindenkit sok szeretettel, ahol egy nagyon nagy nagyon fényes hangversenyt fogunk rendezni.
1: Igen, tehát mindez október 1-én csütörtökön délután 13:30-tól az Atomtéren nagy éneklés várható, és este 6 órakor az Erzsébet szállodában lesz a Proatis iskoláinak, tanárainak és növendékeinek a koncertje. De mi a legjobb a zenetanításban? Ha már itt Péterrel elkezdtünk itt erről filozofiálni.
0: Talán az, hogy mindig más, tehát azok a tanítványok, akik bejönnek, azok a gyerekek, az mind-mind egy-egy külön egyéniség, és mindegyiknek valamilyen más módon kell megmutatni azt, hogy na, akkor szerintünk mitől jó ez a zene, ezt hogy kellene hallani, itt milyen dallamok vannak, miért fog ez most így tovább menni, miért ilyen formán hallatszik. Tehát ezeket így mindig megmutatni, és az a jó benne, hogy egyébként, ha így visszagondolok a sok-sok év tanítása, erre a kérdése, ha igazán érdeklődő gyerek, mindig kíváncsiak. Tehát teljesen mindegy, hogy szokták kérdezni, hogy milyenek a gyerekek, hogy a mai gyerekek rosszabbak, jobbak, milyenek az előző évtizedekhez képest. Ebből a szempontból, hogy nyitottak a zenére és érdeklődőek, mai napság is ugyanilyenek. Tehát, hogy bejönnek, és akkor, ha azt látják, hogy hú, ez klassz, bekapcsolódnak, csinálják, és akkor élvezik, mikor már eljutnak egy bizonyos szintre, hogy ja, most már ezt én is meg tudom valósítani.
1: Egyébként szolfés tanárként, hogy jobban belegondolok, te találkozol először a gyerekekkel, nem? Mert mielőtt hangszert választanak, szolfés tanulnak,
0: igen, igen, igen, igen. Tehát mindenképpen igyekszünk őket rávezetni erre. Sokan vannak úgy, akik úgy gondolják, hogy már az elején is hangszert szeretnének tanulni. Nyilvánvaló, olyankor még eléggé ez az utánzás jellegű hangszertanulás van, de a szolfés tanítás az elején azért jó, mert beáll egy állandó metrumérzés, egy mérték, mihez igazodok, megtanulnak egy kicsit kottát írni, olvasni. Hát erre egy kicsi elsőst azért még egy kicsit nehéz rávenni, úgyhogy elég sok gombócot kanyarítunk még az elején, de ez azért kell, mert akkor később, amikor már szeretné azt, hogy ő benne valami megmozdult, egy gondolat, akkor az könnyebben kifejezhesse, tehát könnyebben leírhassa, és könnyebben boldoguljon aztán a hangszertanulásban is.
1: És egy év vagy két év szófés tanulás alatt te látod azt, hogy melyik kisgyerek milyen hangszert fog választani, vagy hát ez egy jó, ez bármere is...
0: Vegyes, teljesen vegyes. Abból a szempontból érdekes, hogy szokták azt mondani, hogy például vonós hangszereknél, cselló, vagy főleg hegedűnél, hogy olyan menjen csak, akinek tökéletes hallása van. Most ez egy érdekes kérdés, ez a tökéletes hallás, mert van olyan gyermek, aki az éneklésben nem tudja kifejezni, hogy ő benne esetleg mennyire tökéletes ez a hangzás. De mihelyt a hangszerhez hozzányúl, akkor már lehet érezni azt, hogy igen, ettől ő neki még jó a habfüle. Más kérdés, hogy a torkában lévő hangszalagokkal nem tudja ugyanazt visszaadni, mint amit a füle hall. Ez szegényt mennyire zavarhatja, hogy hallja, hogy esetleg ő saját maga nem énekel tisztán, de megpróbálja azért. És ez később aztán kifejlődik persze az évek során. De a hallásával mindenképpen rá tudja venni magát, hogy na, akkor neki a vonós hangszer is tetszik. Kifejezetten, ha van olyan, hogy egy szülő kérdezi, hogy X vagy Y hangszer felé terelnénk el, ha megkérdezi a véleményünket, akkor szoktunk segíteni, de nagy többségben inkább az van, hogy van egy rendezvényünk egy május vége táján, 20-a környékén, amit úgy hívunk, hogy nyílt nap. És olyankor bejönnek a zeneiskolába azok is, akik már tanítványaink, és minden hangszert végig tapogatnak, és mindenhol érdeklődnek, megpróbálják, ez sokkal többet ér. Tehát ott már mindenképpen eldől, hogy na, akkor ő mit szeretne.
1: Igen, igen, emlékszem, ezt a lányommal is végigjártuk a hangszereket, és akkor a fúvós lett a befutó Péter.
2: Eszembe jutott egy mondat, itt a Tünde mondta, hogy a füle ugyan jó, vagy a hallása jó a gyermeknek, de csak a hangszálaival nem tudja esetleg úgy, vagy nem tudja a hangszálát úgy kezelni. Én karmesteri pályafutásom alatt nagyon sok karmestert hallottam énekelni. És ezt alátámasztom, hogy bár a füljük az zseniális, de a hangjuk nem mindig tökéletes, de hát nem ezen múlik. Egyébként azt is szokták kérdezni tőlem, picit más, honnan közelítek, hogy mennyire számít az, hogy egy édesanyja énekel a gyermekének? És sokan mondják, hogy mert ők hamisan énekelnek, inkább nem énekelnek. Ez egy nagyon nagy tévedés és nagyon nagy butaság. Vagy félreértés, úgy mondom. Mindenképpen énekeljenek. Akkor is, hogyha úgy gondolják, hogy hamis, nem baj, az a gyermek lelkében olyan folyamatokat és mozgásokat indít el, amit nem lehet mással pótolni, úgyhogy mindenkit biztatok erre is. a zenei nyelv és az éneklés az a legősibb emberi érzelem és ösztön.
1: De jó, hogy ezt elmondtad, ezt még így sose hallottam. Mármint, hogy azt hallom, hogy anyukák mondják, hogy ők biztos nem énekelnek, mert nem tudnak. Vagy hogy hamisan énekelnek, és nehogy az baj legyen. De ezt még soha nem hallottam, hogy valaki buzdítana rá.
2: Mindenki tud énekelni. Olyan nincs, hogy valaki nem tud énekelni. Mindenki tud énekelni, és kell is énekelni.
1: Uh-huh. De jó. Nagyon jó.
0: És az, tehát mindenképpen az, hogy a gyermeknek a korai fejlődéséhez, tehát akár már a magzatkét van valakinek a pocakjában, és akár úgy is, hogy egy édesapa énekel a pocaknak, nyugodtan lehet énekelni, mert ő azt fogja levenni belőle, hogy ezek az emberek őt szeretik. Tehát az, hogy a szeretetet kifejezzük, és ennek az egyik módja lesz az, hogy énekelünk neki, teljesen mindegy, hogy ez hamisan szól, vagy nem szól hamisan, mert itt úgyis az a lényeg, hogy mi az, amit szeretnénk közvetíteni, a cél, hogy mi szeretjük őt, azt a másik egyént, és ez a cél.
1: Nagyon jó, köszönöm szépen, de jó, hogy ezekről is beszélgettünk. Mindig lehet a zenéről beszélgetni, ma is bebizonyítottunk, és lehet élvezni, és lesz is lehetőség erre. Tehát október 1-én, vagyis holnap után csütörtökön, délután 13:30 környékén az Atom téren a város iskolásai, illetve iskoláinak növendékei, illetve a ProArtis növendékei fognak együtt népdalokat énekelni, és akkor buzdítunk mindenkit, hogy menjünk, hallgassuk meg, és kapcsolódjunk be, de azt mondtad, hogy bekapcsolódjunk. Este pedig koncert az Erzsébet nagyszállodában 6 órakor a ProArtis tanárai és növendékei adják a koncertet, és a belépés ingyenes.
2: Természetesen díjmentes a belépés.
0: Atom téren is ingyenes a belépés.
1: Igen, ez is fontos. Simon Péter, a Poksi ProArtis alapfokú művészeti iskola igazgatója, és a szolfés tanszék vezetője Gócán Gábor itt ünde voltak a vendégeim. Október 1-én zene világnapja, 13:30 találkozunk az Atom téren.
3: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Hírszerzési jelentések szerint Oroszország további szabotázs akciókat tervez elkövetni Európában, jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn Brüsszelben, írja az MTI. Az EU tagországok védelmi minisztereinek tanácsülését megelőzően Kallas hangsúlyozta, ébernek kell lenni, mivel Oroszország a demokráciák elleni támadásokat tervez azzal a céllal, hogy megoszta a társadalmat, valamint megfélemlítse a lakosságot, hogy felhagyjon Ukrajna további támogatásával. Az országgyűlés tegnapi ülésén 139 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felfüggesztette Magyar Péter mentelmi jogát, aki ellen lopás gyanújával indulhat nyomozás. A miniszterelnök mellett két volt fideszes politikus, Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi joga is felfüggesztésre került, előbbivel szemben az NKA ügy kapcsán hűtlen kezelés, utóbbival szemben pedig hivatali vesztegetés elfogadása büntette miatt indulhat eljárás. Szeptember 23-án kistermelők a digitális nyugtaadás útján címmel előadást tartott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete Szekszárdon. A rendezvény apropóját az adta, hogy szeptember 1-ével komoly jogszabályi változások léptek hatályba, melyekkel kapcsolatban a kamara fontosnak tartja a kistermelők tájékoztatását és felkészítését, tudtuk meg Matus Dórától, a NAK Tolna vármegyei szervezetének megyei referensétől.
4: A szeptember 1-től van egy komoly változás, ugyanis a hónap elejétől minden kistermelőnek, amely kézzel vagy akár elektronikusan előállított nyugtáját, tulajdonképpen be kell jelentenie a NAV-hoz, és egy kötelező adatszolgáltatást kell elvégezzen. Ez semmiben nem különbözik attól, ami a vállalkozóknak már ismerős lehet korábbról, hogy a kézzel megírt számlákat egy 3 napos határidőn belül ugye a NAV számlázójának a felületén rögzítik digitálisan, tehát jellemzően most a kézzel megírt nyugtákat kell berögzíteni, és ez egy fontos változás, ugyanis csak december 31-ig van türelmi idő az őstermelők, kistermelők felé, vagy egyéb más szektorban dolgozó kisvállalkozók felé, akik nyugtát állítanak ki, mert addig van egy átmeneti időszak szeptember 1-től, amikor még nem szankcionál a NAV. Tulajdonképpen ez a betanulás időszaka, a felületek megismerésének az időszaka, és szerettük volna ezt a tudást átadni.
3: Kajdacs község önkormányzata társadalmi munkát szervez a Kajdacsi Perccel kápolna és környezetének rendbetételére, Bozót Brigád kezdeményezéséhez kapcsolódva adta hírül a település a közösségi oldalán. A munkára október 1-én és 2-án reggel 9 órától várják a segítőket, akik takarításban, tereprendezésben és kisebb karbantartási feladatokban vehetnek részt. Jelentkezni az önkormányzatnál lehet, az alapvető munkaeszközöket a szervezők biztosítják.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 7 perckor, gyönyörű napsütésben, egy nagyon kellemes őszi nap várható, még csak 15 fokot mutat a hőmérő a stúdiónál, nem tudom mennyinek érezni. Ábi, nem gyalog jöttél, fogadjunk.
2: Nem, persze, hogy nem.
1: Persze, hogy nem. Bicikli?
2: Persze,
1: sem.
2: Hogy nem. Nem. Ennek vége.
1: Vége a mobilitás hétnek, tudod, meg az autómentes nap is le.
2: Nem, meg a kerekem is ki van lyukadva egy 3 hete, de mindegy. Mindegy kell ilyen is.
1: Mármint a bicajnak?
2: Persze.
1: Hát de az már mikor volt? Hát azóta nem szerelted meg?
2: Hát 3 hetet mondok, de van az 3 hónap. Nem, hát augusztus utolsó hetében. Dehogy is, szeptember első hetében. Akkor tényleg csak 3 hete. Ja, leeresztett. Hát ma már mindenhol van királydinnye. Pakson az a helyzet.
1: Miért a királydinnye rendezte el a bicikli kerekét szerinted?
2: Idén ez volt a 3. defektem. 2-szer az volt, most nem találtam tüskét, de biztos. Uh-huh. Biztos, hogy az volt.
1: Ez a királydinnye, mint növény, ez nagyon érdekes, mert egyébként kaptunk jelzést, nem tudom, emlékszel egy-két héttel ezelőtt, a szerkesztőség ülésén is beszélgettünk róla, hogy foglalkozzunk, tehát hallgatók jelezték, hogy foglalkozzunk a paksi királydinnye ügyjel, mert hogy a lakótelepen is nagyon-nagyon sokan bosszankodnak emiatt a növény miatt, de ezek szerint a főutcán, hogyha végig biciklizel, akkor is lehet vele találkozni. Ugye ez egy ilyen tüskés kis... nem tudom milyen.
2: Szerkentyű. Királydinnye. Konkrétan királydinnye.
1: Konkrétan.
2: Itt kell elképzelni.
1: Konkrétan
2: királydinnye. Dinnye, ami a király.
1: Igen. Hát nem, de sem maga tüskés. A növény egyébként egy ilyen, ilyen zöld buzogány. Növény, de ajaj, de jól mondod, mint a kis buzogány. Igen. És nagyon mindenhova bele tud akadni. És képzeld el, hogy amikor itt volt a DC Dunakomnak az egyik kollégája múlt héten nálam, akkor ő mondta, hogy annyit tud elmondani a királydinnye problémáról, a paksi királydinnye problémáról, hogy most már sajnos idén nincs mit tenni, jövőre majd megpróbálják a növényeket úgy hát rendezni, írtani, kezelni, stb., hogy ez a királydinnye invázió ne jöjjön így nyár vége felé jövőre, úgyhogy ennyi jó hírem van neked, ami a királydinnye problémát illeti, hogy jövőre meg lesz oldva, mondják a szakértők és a hozzáértők.
2: Ezt mondják a parlagfűre is, nem meg mindenre?
1: A parlagfű? Én szerintem a parlagfűre nagyon régóta nem mondják.
2: Ja.
1: Nem?
2: Hát én nem tudom. Csak hát mindig mondjuk, hogy mennyire rossz, mennyire sokan allergiások rá, de hát nem tudom. Igen, nem hallom azt. De lehet, hogy az nagyobb gondot okoz, mint a, vagy több embernek okoz nehézséget, mint a királydinnye.
1: Igen, abszolút. Abszolút. Mindig van valami probléma. A parlagfű szerintem nagyon nagy probléma. Szinte teljesen érthetetlen tényleg, hogy miért, tehát miért van az, hogy már hosszú évek óta büntetés jár azért, hogyha parlagfű van a telkeden, a határban, a nem tudom én, stb., és mégis irdatlan mennyiségű parlagfű van a Kárpát-medencében. Tehát ez egy rejtély a számomra. Igen.
2: De csak itt.
1: Ezt veled kiveséztük már a múltkor, hogy számos más országban volt szerencséd élni, és érdekes módon ott még a neve se volt ismerős.
2: Ambrózia.
1: Ambrózia. Magyaráztad a németeknek. Igen.
2: Ja,
1: és úgy talán. Na, egyébként, ha már problémák, képzeld el, milyen nagyon érdekes bejegyzésbe futottam bele tegnap este. Paksó hallottam csoport. Na, kedvenced? Na, de ez tényleg egy nagyon érdekes ügy, és nem készültem olyan értelemben, hogy nem hívtam fel az illetőt, nem álnévvel írt be.
2: Ez a pluszpont.
1: Ez már pluszpont, igen, írt be. Sziasztok, segítséget szeretnék kérni. A Kornis utca és a Pál utca sarkán lakunk, és évek óta hallunk egy iszonyatosan mély, folyamatos, búgó hangot, ami egyre elviselhetetlenebb. Olyan, mintha valamilyen nagy gép vagy agregátor működne a közelben, de igazából már azt sem tudjuk, hogy mihez hasonlítsuk, és tulajdonképpen itt még ír egy pár sort, nem olvasom fel az egészet, hogy egyszerűen nem találják a forrást, és hát évek óta ott laknak, és tulajdonképpen úgy döntött az illető, aki beírta a bejegyzést, hogy akkor a Paksó Hallottam csoport tagjaihoz fordul, hogy hát ott a környéken lakók szintén reagálnak, hogy ők is ismerik vagy hallják, és tudod, hogy ki ez, aki beírta a bejegyzést?
2: Hát el akarom mondani.
1: Igen, el akarom mondani, elmerem mondani, hogyha ő a nevét adta, akkor azt gondolom, hogy elmondhatom. Tokai Tóth Erika, Tokai Robi kollégánknak a felesége. Úgyhogy Robit kéne felhívnunk telefonon, és én arra gondoltam, hogy ezt meg is kísérelhetnénk, mit szólsz hozzá. Az az igazság, hogy egyébként nagyon-nagyon érdekes, mert képzeld el, hogy a hozzászólók abszolút, hogy is mondjam, pozitív segítőkészséggel szólnak hozzá, és van olyan, aki gondolom a környéken lakik, például azt írja Weisz Ferencné, hogy most pillanatnyilag csend van, de 7 óra felé szokott elkezdődni, és kb. Éjfélig vagy egyik tart. Néha csendesebb, néha egész hangos búgást hallok én is. Tehát kiderül a kommentekből, hogy ez valóban...
2: Ugye ez nem csak egy lájkvadász poszt szokás nem. szerint,
1: Igen, igen. És akkor itt jönnek tippek, hogy hát nekem azt mondja az egyik hozzászóló, a szomszéd kutyában lévő szivattyú volt a ludas, tehát hogy adott
2: szomszéd
1: egy ilyen...
2: Kutyában
1: lévő szivattyú. Kutyában. Mit mondta?
2: Kutyában.
1: A szép, helyes beszéd a...
2: Szomszéd kutyában, igen.
1: Mondjuk az nem szólt folyton, de mivel a föld alól jött, szinte meghatározhatatlan volt, hogy honnan jön a búgó hang. Akkor azt írja valaki más, hogy hidrofor, vagy más szivattyú lehet, kibetonozott lyukba, a lyukban adhat zúgó hangot. Na mi a véleményed?
2: Hát fel kell törni a betont.
1: Hát de figyelj, kiderül, hogy az ott lakók, akkor valaki azt mondja, hogy egyszerűen csak a villanyoszlopon a trafó búg.
2: Én erre gondoltam. Ahol mi élünk, ugye meg én felnőttem, ott a játszótérnél, hát ott szerintem brutál hangosan működik ez a
1: trafó. Az öreg hegyen?
2: Igen. Mm-hmm. Szerintem én ahhoz tudom, ott is van egy ilyen búgás, ami néha egy át is kattani, egy ilyen, és akkor búg. Én arra gondoltam egyből, hogy egy trafó, mert hát az szokott ilyet, gondolom én. Azt nem tudom, hogy ott van-e, én tudom, hogy hol laknak, meg hol van ez az utca, Pál utca, meg a Kornis, de hogy ott van egyáltalán ilyen, például a trafó, azt én nem tudom.
1: Na, ez egy jó kérdés, hogy trafó lehet, aztán még miért az egész ügyön?
2: Nem, én mondok egy ilyen is sokkal jobb sztorit, hogy ne vessenek a hallgatók.
1: Na.
2: Próbálom úgy előadni, hogy téged hozzalak olyan helyzetbe. Kitalálták, hogy az ügyvezető asszony, hogy otthonra vesz egy hűtőgépet.
1: Jaj, ne. Na de már én nem akármilyen hűtőgépet akartam.
2: Na igen, ez is lényeges a sztoriban. Van otthon hűtőgép, mint minden átlagos háztartásban, de legyen még egy, beteszünk üdítőket, vendége, legyen egy plusz.
1: Igen, jó, mesélte.
2: Vannak
1: jó,
2: azok mesélte. A tipikus, hogy bemész a...
1: Ilyen kis bárhűtő.
2: Az üzlet, dehogy is ez, nem de, bárhűtő.
1: De én egy ilyen kis szolid bárhűtőt képzeltem el, egy ilyen kis magasabbat.
2: A bárhűtőbe tudod, mi fér bele? Semmi. Na egy szelet torta.
1: Jó, de egy kicsit magasabb bárhűtőt.
2: Hát az meg nem bárhűtő, az már... Az bárhűtő, az páb,
1: bárhűtő lenne, igen.
2: Hogy hívják, kocsmahűtő, meg ilyenek, aminek üveg az eleje, és ugye kinyitod, és telibe üdítők vannak benne.
1: Igen.
2: Mindenhol láttunk már ilyet. És be is üzemeltük nagy nehezen, még emelgettük, ugye orvosi javaslata nem is emelgethettem volna ekkor, de nagyon kedvesen megcsináltuk, és betettük, és bedugtuk, és 2 dolog van vele, és elvileg a családot nem zavarja. Én meg az emeleten lakok, szóval én könnyen vagyok, de én, ha kinézek a szobámból, akkor olyan fény van, hogy azt hiszem, hogy reggel van, mert akkor a LED fényszórója van ennek a hűtőnek, hogy ez az egyik, a másik pedig olyan hangos. Ez is csak így átkattan, és egyszer csak elkezdi... Elkezd morogni, és hát ezt nem tudom, 15 percig múg, utána 5 percig nem, vagy 10, és hát ez annyira tetszik nekem ez a sztori, Hát így jársz te is, de szerintetek meg lehet szokni. Szerintem meg lehet szokni, de idegesítő. Ne. Fölösleges, amikor azért mész haza, hogy pihenj, és megértem, engem is ilyen helyzetbe hoztak otthon, azt akarják, hogy elköltözzek, hogy ülök vacsorázni, csöndben élvezem, hogy nincs otthon senki, semmi, csönd van, és egyszer csak... És az ember, nem tudom, 70 decibelen megy, és ki van tőle az ember?
1: Na, várjál, ugye egy valamit tisztázzunk, kihagytál a sztoriból egy nagyon fontos részt. Tehát én elképzeltem egy kecses bárhűtőt oda a konyhának a másik sarkába, tehát a konyha pulttal szemben egy kecses bárhűtőt, így van, üdítőknek, stb. Sőt, még a tojásokat is bele akartam tenni, mert egy kicsit néha túlszalad a tojás termésünk, ha lehet így mondani. Okay.
2: Akkor eladó tojás?
1: Igen. Akkor utcaháztam, ott mindjárt mondom. Viszont, és akkor ugye én kinéztem, hát ugye körülbelül 250 ezer forint értékben lehet kapni ilyen hűtőket, és hát úgy sokaltuk. És tulajdonképpen az történt, hogy a kedves férjem úgy döntött, hogy majd meglep engem egy hűtővel, mert hogy tudta, hogy én ilyet szeretnék, és mit csinált? Tenyérbe csapott egy kedves ismerőssel egy használtra. Igaz? Így volt, hogy akkor olcsón megbusztuk, stb. Igen, nem csak, hogy ez nem egy kecses bárhűtő volt, nem egy kecses bárhűtő, hanem amit tényleg strandokon, meg Tom Marketben, meg itt ott
2: lehet hűtő,
1: ez egy nagy italhűtő, jó kis Coca-Cola-s, piros redes, hogy gyönyörűen passzol a konyhámba, én már azon agyalok, hogy mivel matricázzam
2: én
1: le.
2: Én tudom, hova lesz hűve.
1: És valami brutál hangos, tehát hogy egyszerűen ennyi eszünk nem volt, hogy tudjuk mondtam. Azt, hogy ennek ilyen hangja lesz, hallod? Nagyon durva, senkinek nem ajánlom, hogy ilyen ütőt tegyen be a családi házba, a konyhájába, de várjál, én csak azért tartózkodom, amikor te azt mondod, hogy ez így nem jó, vigyük ki a garázsba, vagy valahova vigyük ezt a szerencsétlent, én csak azért tartózkodom, én nem mondom azt, hogy ez így jó, csak tudod, hát annyira kedves volt a férjem, édesú apád, hogy vett nekem egy használt hűtőt, hogy a szívem kívánsága teljesüljön, hogy nem akarom fikázni, érted, és azt mondani, hogy ne, hát ez borzalom ezt azonnal.
2: De
1: ugye?
2: Hogy is itt nem
1: tehát megvárom azt, hogy te kiakadj kellőképpen, te kiviszed szépen a haveroddal együtt a garázsba, vagy nem tudom, valahol kerestek neki.
2: És akkor itt meg is állatunk, ti pontosan azt várjátok, amit én már aznap mondtam, hogy ebből úgy is az lesz, hogy én felhívok valakit, és átvisszük a garázsba, és ti erre vártok. Ti konkrétan erre vártok, hogy én lépjek. És ez a Feri lényeg. Barátomat innen is várom, hogy jöjjön, és mert már hívtam, és mert nem tudok aludni, hogy fogja meg, és vigye hátra a garázsba.
1: Oké, tehát akkor Ferinek üzenjük,
2: szedje össze magát.
1: Szedje össze magát, mert ki lesz beszélve a Fortuna rádióban, ja nem?
2: Ott már nem.
1: Na de visszatérve, köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt a dolgot. Nem tudom, hogy ezzel a Kornis utca és a Pál utca környékén, vagy sarkánok környékén lakókat meg tudtuk-e vigasztalni, hogy nekünk konkrétan otthon a házban búg valami.
2: Igen, hol akarunk megvigasztalni valakit? Magyarok vagyunk, az a legfontosabb, hogy mi jobban szenvedünk, mint ők.
1: Igen, de teljesen jó a sztori, és nekem nagyon érdekes. Egyébként valaki azt mondja, hogy szerintem valamiféle légkondi búg, de hát nem értem, hát egy légkondi külső tápegysége szerintem nem tud ennyire hangosan búgni.
2: Ki tudja.
1: És az, hogy mindig az esti órákban...
2: Akkor kapcsolják be.
1: Hát igen, tehát hogy valahogy akkor kezdődik ez a mély frekvenciájú búgás, ami állítólag nem is mindig a levegőben terjed, egyes hozzászólók szerint, közben itt nézegetem a hozzászólókat. Na hát, ha van nektek erre tippetek, akkor kíváncsian várjuk. Közben én próbáltam egyébként Robit elérni, de nem sikerült. Úgyhogy szerintem ezt érdemes lesz kibeszélni még adásban, hogy akkor egészen pontosan mi történik ott a Kornis utca és a Pál utca sarkán, ahol éjszakánként van egy visszatérő, búgó, mély hang, és akkor a trafóra szavaztunk, igaz?
2: Én igen.
1: Jó, akkor most, hogyha végzel az adással, menj el arra és nézd meg, hogy van-e ott trafó, mert most kíváncsi vagyok.
2: Nem, nekem fel kell venni a Feri barátomat, ki kell hangatni a házból, és meg kell mondani neki, hogy
1: Hűtött fogunk
2: igen.
1: cipelni.
2: Okay. Önkénteseket is várunk.
1: Épp akartam mondani, hogy annyira nehéz volt az autó, hogy elnéztem, hogy ti mit, nem, bocsánat, nem szenvedtetek vele, de szerintem
2: de,
1: nem...
2: Szenvedtünk.
1: Szenvedtetek vele, de nem ketten vittétek, tehát ketten nem lesztek elegek ehhez.
2: De ketten vittük.
1: Ketten vittétek? Jó.
2: Persze. Okay. Egy 22 éves műtét után lévő gyerek, meg egy 70 éves ember.
1: Jó van, ne sajnáltasd már magadat.
2: Nem, csak hogy ennyire könnyű ez a hűtő.
1: Ennyire nehéz neked otthon élni. Hogy
2: rokkantak is el tudják vinni.
1: Jó, ennyire nehéz neked otthon élni. Tegyünk felhívást a közé.
2: Kiadó lakás. Kiadó, eladó, befogadó. Csere.
1: Milyen csere?
2: Hát csere.
1: Valaki oda hozzánk, aki bírja a mély búgó hűtő hangokat. Okay. Na tudod, mit cseréljél? Hozzad a zenéket, azt cseréletet tessék. Fél tíztől. Jó? Megengedem, hogy cserélj is, de jó, jó zenéket játszál, ez a lényeg. Jude Law-nak ma van a születésnapja, őt azért ne hagyd ki. Ma van a kávévilágnapja, nem tudom, itt áll ma reggel kávé?
2: Nem kávézom.
1: Nem kávézol, ez jó, hogyha tudja anyád, igen, még jó, hogy együtt élünk. AB a terep, Strasser Andi búcsúzik, sziasztok!
0: Mindenki felébredt! Akkor irány dolgozni! Élesztő! Holnap megérik!

0: Kliss FM slágereivel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsós sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
2: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális

0: természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottatok.

0: 98.8 itt a Paks FM-en, folytatjuk a jó zenékkel, innentől kezdve Strasser Ábner van a Paks FM stúdiójában, egészen 2 óráig maradjatok velem, déltől egyik pedig jön a Best of óránk ma, a Best of ezred forduló lesz, de hogy ne szaladjunk annyira előre, a Le Parmentől hozom a Lemon Tree-t.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: My name is Natalie LaRose. I wanna rock with somebody.
1: Hey, I'm Ellie Goulding.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Ez a rádió játssza Fox kedvenceit. Fox FM. Összekött.

Martin Garrix-től szólt a Repeat It, és ha ma reggel már megvolt az első kávé, Amerikában az teljesen ünnepi módon tetted, szeptember 29-én tartják a Nemzetközi Kávénapot Amerikában. A nagy Nemzetközi Kávénap viszont csak október 1-én lesz, ezt a Nemzetközi Kávészervezet jegyzi, és 2026-ban az ENSZ is hivatalosan elismerte október 1-ét Nemzetközi Kávénapként. Szóval ma csak az Egyesült Államokban van kávénap, több nagy kávézólánc külön akcióval és ingyen kávéval ünnepel, szóval ma már lehet ráhangolódni a október 1-ére, amikor újra kávézhatunk tudományos indokkal. Menjünk tovább zenével, Chappie Roan-tól jön a Good Luck.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap.

0: most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Budapest felé Paks térségében a 115-ös kilométertől a 114-es kilométerig hézag és repedés javítást végeznek, a munkaterületnél a külső sávot lezárták, és 60 km/h sebességkorlátozás mellett lehet közlekedni. A 6-os főúton Szekszárd közelében a 140-es kilométernél az útmenti növényzetet gondozzák munkaidőben, félpályás lezárás mellett. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolat felújítási munkák folynak, 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon a félútpályát lezárták, napközben mind a két irányban torlódásokra kell készülni. Az 56-os főúton Szekszárd belterületi szakaszán a nagy lámpás kereszteződésnél új gyalogos átkelőhelyet építenek, a november közepéig tartó munka során a 4-es kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat. A 61-es főúton Tolna-Némedi belterületén a 40-es kilométernél egy ingatlan földgáz ellátásának kiépítésén dolgoznak, a burkolat és az útpatka felbontása miatt félpályás lezárás van érvényben, 30 km/h sebességkorlátozása mellett. A 66-os főúton pedig Kécs térségében a 16-os kilométernél árok és patka és szegélyrendezési munkákat végeznek, emiatt útszűkületre kell számítani. Szintén a 65-ös főúton Tamási belterületén 46-os és a 47-es kilométer között építési munka miatt ugyancsak útszűkületre kell számítani. Balesetről nem számol be az Utinform, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összetört. Mindjárt folytatjuk. Gaspin.

0: Max FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Kína szerint az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás január 10-ig meghosszabbított időszaka lehetőséget teremt arra, hogy a felek áttekintsék a korábbi megállapodások végrehajtását, és folytassák egyeztetéseiket gazdasági és kereskedelmi kérdésekről, közölte hétfőn a kínai kereskedelmi minisztérium, értesült az MTI. A tárca szerint a hosszabbítás stabilabb és kiszámíthatóbb környezetet teremt a vállalatok együttműködéséhez és a további tárgyalásokhoz. A két ország gazdasági és kereskedelmi képviselői rendszeres egyeztetéseket tartanak majd a beruházási lehetőségekről és akadályokról, a szakpolitikai átláthatóságról, valamint a vállalatok által feltett kérdésekről. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal hétfő reggel bejelentette azt a 4 ügyet, amelyet saját hatáskörébe vont. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint ezek azok az ügyek, amelyekben felmerül a politikai kapcsolatrendszer áruba bocsájtása munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzése érdekében, önkormányzati kiadásokat, valamint állami tulajdonú vállalatokat és állami beruházásokat érintő korrupciós ügyek, továbbá olyan ügyek, ahol a hatóság az állami intézmény gazdálkodásában indokolatlannak látszó propaganda és rendezvényköltségeket vizsgálja. Szeptember 28-a és november 15-e között számos irodalmi, családi, környezetvédelmi és kulturális programmal csatlakozik a Szekszárdi Wosinski Mór Múzeum a Múzeumok őszi fesztiváljához. A kínálatban többek között városi irodalmi séta, Polc Elényre és Janikovszki Évára emlékeztető program, gemenci környezetvédelmi foglalkozás, mese délelőtt és néptáncos esemény is szerepel. A fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható, de egyes foglalkozásokra előzetes regisztráció szükséges. A részletek megtalálhatók a Wosinski Mór Múzeum közösségi oldalán. Németkérkőség önkormányzata október 2-án pénteken 3:30-re várja a település nyugdíjas lakóit a Németkéri Művelődési Házba az idősek napja alkalmából rendezett ünnepségre. A vendégeket ünnepi köszöntő, az óvodások és a szenior örömtánc csoport műsora, valamint Málinger Anita zenés előadása várja, a programot vendéglátás is színesíti. Az önkormányzat előzetes bejelentés alapján kis busszal a helyszínre és haza is szállítja a résztvevőket, tájékoztatta szerkesztőségünket a település.
0: És most, sporthírek a Pax FM-en.
1: Remek eredményekkel zárták a paksi fiatalok a nemzetközi diák atomkupát a hétvégén. Az eszi sportcsarnokban megrendezésre kerülő versenyen Ulbert Botond arany, Vajna Csongor és Hernádi Csanád ezüst, míg Braun Bende, Ken Bálint és Kungl Márton Zsolt bronzérmet szerzett. A dobogós helyezések mellett több negyedik, ötödik és hetedik helyezés is született, az U15-ös magyar bajnokságon pedig Kalmár Appelt Áron újabb bronzérmet szerzett.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Pax FM mobil applikációján. Pax FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 10 óra 3 perc van pontosan itt a Paks FM-en, szép keddi napon. Jelenleg 17 fokot mutat odakint a hőmérő, egy kicsit valószínűleg melegedik, hiszen a nap jelenleg is sőt. Megyünk tovább, program lehetőséget hozok nem sokára, egy kis helyi interjút és egy játékot is, ami a Paks FM Facebook oldalán fut, de erről nem sokára hozok többet, most szóljon Eminemtől a Houdini.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Szeptember 29-én Pakson lesz előadás Tóth Judit. Kedden 17 órától jön a Csengédénes Kulturális Központban. A Tolnai Művelődési Központ Lovardában kedden 10 órakor Kalocsán október 1-én idősek világnapi program lesz. Kalocsán a színházban október 1-én csütörtökön. Szeretettel várnak minden 65. életévüket betöltött kalocsai lakost. Koncert lesz Bölcskén október 1-én. Zene világnapja paksi zenészekkel a Csengédénes Kulturális Központban Pakson október 2-án, Mamma Mia koncert lesz Szekszárdon október 2-án, október 7-én Szekszárdon lesz színház, Álmaink Angliája. Október 8-án Kalocsán lesz előadás, Mondapa, zenés irodalmi est.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Horváth Tamástól szólt a Szöllősbe. Szeptember 25-én és 26-án pedig megrendezték a Dunaföldvári születési napokat a település piac terén. Az első nap nóta és operett gála, valamint Zanzibar koncert várta az érdeklődőket. Szombaton délelőtt került sor a már hagyományos születi ízei főzőversenyre, melyre 8 csapat nevezett. A bográcsokban hal, kakas, disznó, mangalica rotyogott. A főzőverseny idei győztese a máltai szeretetszolgálat csapata által készített mangalica pörköltlet Jákli Viktorral, a szolgálat önkéntes csoportjának vezetőjével Pálfi Katalin beszélgetett az eredményhirdetés után, már az üres bogrács mellett, ugyanis hamar elfogyott a finom szüreti étek.
1: A máltai szeretetszolgálat csapata nyerte a szüretízei főzőversenyt, elsők lettetek. Jákli Viktor, az akivel beszélgetek, aki a máltai szeretetszolgálat önkéntes csoportjának a vezetője. Viktor, mit készítettetek? Mi volt a győztes étek?
2: Mangalica pörkölt volt, saját jószágot vágtunk, és minden saját volt. Minden Dunaföldváron termett, ami nem saját volt, a paprika, azt például vásároltam, de azt is Dunaföldvári gazdától.
1: Igen. Szerinted mi volt a titka ennek a mai győzelemnek?
2: Az, hogy összedolgozott mindenki. Én ott voltam a melegbe, a tűz mellett, a többiek pedig gyakorlatilag mindent megcsináltak, ami sok vendég kiszolgálását, az ételosztás. Na, azért sok munka volt ez.
1: Minden évben szoktatok egyébként indulni?
2: Igen, születinapokon itt szoktunk lenni. Hát meg augusztus 20-án is a templomi búcsúban szoktunk főzni. Jó összeszokott csapaton, csak most idén nem volt a Klári néni, ő El Caminón volt. Most jött meg éjjel, úgyhogy rám hárult ez a feladat. Most nekem kellett főzni.
1: De megérte, mert sikerült győztesként abszolválnotok ezt a mai napot.
2: Hát igen, és nem az, hogy első díjat kaptunk, hanem most oda jött az egyik barátom, azt mondja, hogy én oda raktam neki 4 körmöt a tányérjába, és még életében nem evett körmöt. Volt benne egy rendes kockahús is, de ő most életében először megette a körmöt, és még ilyen finomat életében nem evett. Na ez volt az első díj.
0: Görög István minden alkalommal főz a születi napokon barátainak, a családnak. Már sokszor nyert a születi ízei főzőversenyen, ezúttal a 3. helyezett lett, de itt is hamar kiürült a kondér.
1: 8 csapat indult az idei születi íze főzőversenyen, Dunaföldváron, a Születi Fesztiválon, és hát Görög Istvánnal már nem első alkalommal beszélgetek. Igaz, hogy most nem a győztes díjat vitt el, de én azt hiszem, hogy mindenféleképpen, akik megkóstolták a te kakas pörköltedet, azok elégedettek lehettek, és nyilván te is. Hogy sikerült az idei kakas pörkölted?
3: Hát az idén a kakas pörkölt szerintem nagyon jól sikerült, nagyon jó volt, mindenki elégedett volt, tehát a bográcsom 1 órára elfogyott a pörköltem. Most az idén nem birkával indultam, mert a birka megszült közben, és akkor halasztottunk, és így esett a választás a kakas pörkölt, de mindenkinek ízlett, nagyon finom volt, és örülök, hogy 3. helyezést elértem.
1: Honnan szerezted be a kakast? Hajnalba még valahol kergetted?
3: Tudva lévő, hogy nálunk vannak saját nevelésű kakasok, valóban még tegnap előtt kapartak, de mostan a bográcsba kötöttek ki.
1: Te nagy gurmé vagy, tehát igazából szinte minden évben indulsz. Mik voltak eddig, milyen jellegű ételeket készítettél? Mondtad a birka pörköltet, meg most ugye idén a kakas pörkölt. Ezen kívül volt más is már, ami így a tarsolyodban volt?
3: Volt már, nyertem marha pörkölttel is, marha lábszárral. Főztem már körömpörköltet is, tehát mindenféle kaját megfőztem végül is, mindegyikkel majdnem szinte nyertem, minden évben szinte valahol helyezett vagyok, de bármelyik pörköltet elkészítem, meg bármilyen kaját. De legnépszerűbb születi napkor természetesen a birka és a kakas, meg egyéb ilyen pörköltek.
1: Te egyébként rendszeresen főzöl? Tehát, hogy kuktáskodsz idézőjelbe téve otthon is?
3: Én amatőr szinten kuktálkodok, érte szinte napi szinten főzök, tehát bármilyen kaját megfőzök, illetve nagyon jó minőségűre meg tudom sütni a húsokat, és egyéb egytál ételeket is megcsinálok nagyon szívesen. Képzem magamat is, mindig nézek műsorokat, meg tanulok tanulok tovább mesterszakácsoktól, minél jobban tudjam elkészíteni az ételeket.
1: Mit jelent számodra a főzés?
3: Hát számomra egy-egy kihívásokat jelent, meg megnyugtat a főzés. Nekem arra, hogy főzésre készülni, előkészülni, nekem azon egy rendszer, nem is tudom elmondani, egy olyan, mint egy hivatás lenne. Tehát úgy egy hobbiból csinálom, de nagyon készülök rá, és örülök neki, hogy ezt tudom csinálni.
1: Hát szívből gratulálok, most megkóstolom majd én is akkor a pörköltedet, aztán majd lehet, hogy még véleményt is mondok róla.
3: Köszönöm szépen!
0: A szüreti nap szüreti felvonulással folytatódott délután, de voltak koncertek is, néptáncgála és nyitott pincék Burgundiában. A nap szüreti utcabála a záró Dunaföldváron. Most menjünk is tovább zenével, jön André Bocellitől és David Guetta.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár. Gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy a

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan, bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: Ezzel kapcsolatban van is nekünk egy játékunk a Paks FM Facebook oldalán. Ha felmentek, minden nap hozunk egy-egy játékot, egy-egy kérdéssel. A mai kérdés nem más, mint hogy melyik évben rendezték meg az első Oktoberfestet. Az A válasz szerint 1810, a B válasz szerint 1895. Számomra mindkettő távolinak hangzik, de valamelyik jó, helyes. Csak egy betűt kérünk, A vagy B. A Paks FM Facebook oldalán találjátok a posztot, játszatok velünk és nyerjetek. Mondom is, hogy mit.
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat. Válaszolj helyesen a feltett kérdésekre. Nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az

0: nyugodtan az Energy Hotelben. Bajorízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság. Kell ennél több egy péntek estéhez?
1: Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel.

0: FM slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
3: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
2: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
3: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
2: Ez eléggé a város széle.
3: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
2: Tényleg? Mondd a számukat.
3: 0629-411-071.
2: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
3: PT Autókozmetika 0629-411-071.
2: Köszi, már hívom is őket.
4: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsósörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!

0: közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Budapest felé Paks térségében a 115-ös kilométertől a 114-es kilométerig hézag és repedés javítást végeznek, a munkaterületnél a külső sávot lezárták, és 60 km/h sebességkorlátozás mellett lehet közlekedni. A 6-os főúton Szekszárd közelében a 140-es kilométernél az útmenti növényzetet gondozzák munkaidőben, félpályás lezárás mellett. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolat felújítási munkák folynak, 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon a félútpályát lezárták, napközben mind a két irányban torlódásokra kell készülni. Az 56-os főúton Szekszárd belterületi szakaszán a nagy lámpás kereszteződésnél új gyalogos átkelőhelyet építenek, a november közepéig tartó munka során a 4-es kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat. A 61-es főúton Tolna-Némedi belterületén a 40-es kilométernél egy ingatlan földgáz ellátásának kiépítésén dolgoznak, a burkolat és az útpatka felbontása miatt félpályás lezárás van érvényben, 30 km/h sebességkorlátozás mellett. A 66-os főúton pedig Kécs térségében a 16-os kilométernél árok és patka és szegélyrendezési munkákat végeznek, emiatt útszűkületre kell számítani. Szintén a 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és a 47-es kilométer között építési munka miatt ugyancsak útszűkületre kell számítani. Balesetről nem számol be az Utinform, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Hírszerzési jelentések szerint Oroszország további szabotázs akciókat tervez elkövetni Európában, jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn Brüsszelben, írja az MTI. Az EU tagországok védelmi minisztereinek tanácsülését megelőzően Kallas hangsúlyozta, ébernek kell lenni, mivel Oroszország a demokráciák elleni támadásokat tervez azzal a céllal, hogy megoszta a társadalmat, valamint megfélemlítse a lakosságot, hogy felhagyjon Ukrajna további támogatásával. Újabb irat került elő, amely arra utal, hogy Orbán Viktor döntött az ukrán pénzszállítók elfogásáról, írja a Telex. Az ügyben érintett ukrán pénzszállítók jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda múlt héten pénteken újabb nyomozati iratokat vett át a fővárosi nyomozóügyészségtől. Az ügyvédi iroda hétfőn kiadott közleménye szerint ezekben az iratokban bukkantak rá egy erre utaló ügyészi feljegyzésre. Idén Ordason rendezték meg a Teit napot. Szabó Zsolt ordas polgármestere 36 éve vezeti a települést, ebből adódóan jól emlékszik a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás létrejöttére, és rádiónknak úgy fogalmazott, hogy nagyon fontos volt annak idején és most is, hogy hiteles információkat kaptak a Teiten keresztül az atomerőmű működéséről.
4: Én úgy érzem, hogy mindenféleképpen, amikor kinyíltak a kapuk, és ellátogathattunk az atomerőműbe, nem felejtem el soha, amikor 2006-ban 100 fővel a Gédellak Paksi Kompal átjöttünk, és bemeltünk az atomerőműbe. Az emberek, az érdeklődők közelről betekintést nyerhettek ezekbe a hatalmas gépezetekbe, is sorolhatnám tovább a tűzoltóságtól, amit ott láthattunk. Én úgy érzem, hogy sokkal közelebb kerültünk, falak, kerítések bontódtak le, és egy ilyen zárt világba bemehettünk. Ez egy lelkileg is egy nagyon-nagyon fontos volt a település résztvevői számára, mi számunkra, és azóta folyamatosan azt látom, hogy nyílt napokról beszélünk, teit napokról beszélünk, akkor tejtülésekről, RHK tájékoztatóról, ahova most is készülök. Nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy az atomerőműnek a szakemberei hiteles. A hitelességet tudom kiemelni, egy hiteles és aktuális tájékoztatást adjanak az atomerőműben lévő dolgokról, és mi ezt különböző eszközökkel továbbadjuk a lakosságnak. Mi egy hírvivők is vagyunk, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak látom.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Amint arról korábban beszámoltunk, Tel Kristóf, az Energetikai Technikum és Kollégium tanulója bekerült az U19-es florball válogatottba, és részt vett az észtországi VB selejtezőn. Kristóf rádiónknak az esemény kapcsán arról mesélt, hogy a versenyprogram mellett azért egy kevés idő jutott a városnézésre is.
5: 6-án utaztunk ki, ott Tallinnba szállt le a repülő, elmentünk Tallinnba, ott a Magyar Nagykövetségre, az tök jó volt, beszélgettünk ott a nagykövet úrral, és ott volt egy kis városnézés, aztán hétfőn ugye Tartuba volt a szállásunk, onnan mentünk Jögevánba minden nap, az egy ilyen jó egy óra út, szóval azért nem volt olyan közel a szállásunk. Tartuba ott is hétfőn körbenéztünk, mert minden, és akkor kettő monotonitás volt szombatig, ugye minden nap meccs, és annyi volt az erő, hogy ettünk meccs, ettünk pianészt. Úgyhogy nem sok volt körbenézni nyilván.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A hit partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
0: És most.
6: 11 óra 3 percon folytatjuk a Paks FM-en. Ebben az órában is hozom a jó hangulatot és a jó slágereket, és a Facebook játékunkról se feledkezzünk meg. Zenében pedig jöjjön most Boldizsártól a Csillagképek.
0: És most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

A Purple Disco Machine-től szólt a Dopamine, és ma szeptember 29-én ünnepel Jude Law, aki 28 éves immár, polgári nevén Juhász Márton, aki 1998-ban született Miskolcon. Érdekesség, hogy eredetileg nem feltétlenül zenésznek készült, gimnáziumban drámatagozatra járt, és színész szeretett volna lenni. Később kezdett komolyabban zenélni, majd néhány év alatt a hazai pop és trap zene egyik legismertebb előadója lett. Azóta teltházas Budapest Park koncerteket adott, fellépett a Paplászló Sportarénában és az MVM Dome-ban is. Ebből az alkalomból szóljon is, és ünnepeljük meg születésnapját. Jude Law-tól jön az állat.

Augusztus óta felemel, és ma 72 éves a CERM, ami 1954. szeptember 29-én jött létre hivatalosan, ami nem más, mint az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, ami nekünk paksiként nagyon is aktuális lehet, hiszen nálunk is van egy atomerőmű. Ma leginkább a világ legnagyobb részecske gyorsítójáról, a nagy Hardon ütköztetőről ismert, de van egy érdekesség, ami sokkal közelebb áll a hétköznapjainkhoz, a World Wide Web is a CERN-be született meg, vagyis a www, amit ugye mindenhova be kell írnunk, hogyha valamire rákeresünk. Tim Berners-Lee eredetileg azért dolgozta ki, hogy a kutatók könnyebben meg tudják osztani egymással az információkat, vagyis amikor megnyitjunk egy weboldalt, abban közvetlen ennek a kutatóközpontnak is nagy szerepe van. Ebben a tudatban nyissuk meg, az is egy jó kérdés, hogy hányan tudják egyáltalán, hogy a www az mit jelent. Most már azt is tudjuk, hogy miért lett kitalálva elsősorban, de most ne ezzel foglalkozunk, menjünk tovább zenével. Jön a The Curtle, a Lullaby.

0: Az A válasz szerint 1810, a B válasz szerint 1895. Számomra mindkettő távolinak hangzik, de valamelyik jó, helyes. Csak egy betűt kérünk, A vagy B. A Paks FM Facebook oldalán találjátok a posztot, játszatok velünk és nyerjetek. Mondom is, hogy mit.
1: Figyeld ezen a héten is a játékainkat. Válaszolj helyesen a feltett kérdésekre. Nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a Bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság. Kell lennél több egy péntek estéhez?
2: Reklámot hallottam.

0: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az országgyűlés tegnapi ülésén 139 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül felfüggesztette Magyar Péter mentelmi jogát, aki ellen lopás gyanújával indulhat nyomozás. A miniszterelnök mellett két volt fideszes politikus, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi joga is felfüggesztésre került, előbbivel szemben az NKA ügy kapcsán hűtlen kezelés, utóbbival szemben pedig hivatali vesztegetés elfogadása büntette miatt indulhat eljárás. Kína szerint az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás január 10-ig meghosszabbított időszaka lehetőséget teremt arra, hogy a felek áttekintsék a korábbi megállapodások végrehajtását, és folytassák egyeztetéseiket gazdasági és kereskedelmi kérdésekről, közölte hétfőn a kínai kereskedelmi minisztérium, értesült az MTI. A tárca szerint a hosszabbítás stabilabb és kiszámíthatóbb környezetet teremt a vállalatok együttműködéséhez és a további tárgyalásokhoz. A két ország gazdasági és kereskedelmi képviselői rendszeres egyeztetéseket tartanak majd a beruházási lehetőségekről és akadályokról, a szakpolitikai átláthatóságról, valamint a vállalatok által feltett kérdésekről. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal hétfő reggel bejelentette azt a négy ügyet, amelyet saját hatáskörébe vont. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint ezek azok az ügyek, amelyekben felmerül a politikai kapcsolatrendszer áruba bocsátása munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzése érdekében, önkormányzati kiadásokat, valamint állami tulajdonú vállalatokat és állami beruházásokat érintő korrupciós ügyek, továbbá olyan ügyek, ahol a hatóság az állami intézmény gazdálkodásában indokolatlannak látszó propaganda és rendezvényköltségeket vizsgálja. Orbán Attila október 1-i hatállyal lemondott Tolna vármegyei közgyűlés elnöki tisztségéről, közgyűlési képviselői mandátumáról, valamint minden politikai tisztségéről és tagságáról. Döntését azzal indokolta, hogy a közgyűlés szeptember 25-én elutasította az általa a vármegye további működéséhez szükségesnek tartott előterjesztést. Kajdacs község önkormányzata társadalmi munkát szervez a Kajdacsi Perccel kápolna és környezetének rendbetételére Bozót Brigád kezdeményezéséhez kapcsolódva adta hírül a település a közösségi oldalán. A munkára október 1-én és 2-án reggel 9 órától várják a segítőket, akik takarításban, tereprendezésben és kisebb karbantartási feladatokban vehetnek részt. Jelentkezni az önkormányzatnál lehet, az alapvető munkaeszközöket a szervezők biztosítják.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Amint arról korábban beszámoltunk, Tel Kristóf az energetikai technikum és kollégium tanulója bekerült az U19-es florball válogatottba, és részt vett az észtországi VB selejtezőn. Kristóf rádiónknak az esemény kapcsán arról mesélt, hogy a versenyprogram mellett azért egy kevés idő jutott a városnézésre is.
3: 6-án utaztunk ki, ott Tallinnba szállt le a repülő, ott elmentünk Tallinnba, ott a Magyar Nagykövetségre, az tök jó volt, beszélgettünk ott a nagykövet úrral, és ott volt egy kis városnézés, aztán hétfőn ugye Tartuba volt a szállásunk, onnan mentünk Jögevánba minden nap, az egy ilyen jó egy óra út, szóval azért nem volt olyan közel a szállásunk. Tartóban ott is hétfőn körbenéztünk, minden, és akkor 2 monotonitás volt szombatig, ugye minden nap meccs, és annyi volt az erő, hogy ettünk meccs, ettünk pienész. Úgyhogy nem sok volt körbenézni nyilván.
2: Remek eredményekkel zárták a paksi fiatalok a nemzetközi diák atomkupát a hétvégén. Az ESZI sportcsarnokban megrendezésre kerülő versenyen Ulbert Botond arany, Vajna Csongor és Hernádi Csanád ezüst, míg Braun Bende, Ken Bálint és Kungl Márton Zsolt bronzérmet szerzett. A dobogós helyezések mellett több negyedik, ötödik és hetedik helyezés is született, az U15-ös magyar bajnokságon pedig Kalmár Appeltáron újabb bronzérmet szerzett.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paksfm Best of Slágerek az ezredfordulóról.
4: Elmúlott dél, mindenkinek jó étvágyat, aki ebédlő asztalhoz ül. Mi megyünk tovább a Best of óránkkal, ma csak az ezredfordulóból játszom. Itt lesz velünk az Ozone, Berecki Zoltán, Leona Lewis és Tom Jones is. Elsősorban pedig a The 411 Dump 2004-ből jön.
0: Paksfm Best of Slágerek az ezredfordulóról.

Berecki Zoltántól szólt a kerek egész, az egyik legnépszerűbb magyar popdal, amely a 2010-ben megjelent Fonogram díjas Államkép című szólalbumán kapott helyet, a dalt a színházi világ ihlette, a szöveg szerint az élet olyan, mint egy közös előadás, ahol a feleknek együtt egy darabban játszva kell helytállniuk, mert a magány helyett két szív egyre dobban. A következő dal pedig a Best of Ezzet fordulónkból, Jennifer Lopez féle Ain't It Funny. A 2000-es évek elejének egyik legizgalmasabb poptörténeti háttérsztoriával rendelkezik. Az eredeti spanyolos hangzású akusztikus gitáros dal Jennifer Lopez és Corey Rooney kifejezetten a Szeretném, ha szeretnél című 2001-es romantikus vígjátékhoz írták, amelyben J.Lo játszotta a főszerepet. A film rendezője Adam Shankman azonban elutasította a dalt, mert úgy érezte, a hangszerelés, különösen a Timbaz nevű ütőhangszer túlságosan latonos hangulatú egy olyan filmhez, ahol Lopez egy olasz származású karaktert alakít. Szóljon is most Jennifer Lopez-től az Ain't It Funny 2000.

Avril Lavigne-től szólt a Girlfriend című 2007-es sláger, és az énekesnő első olyan dala volt, amely vezette a Billboard Hot 100-as listát Amerikában, és világszerte több mint 7,3 millió példányban kelt el. A dal 8 különböző nyelven is elhangzott a nemzetközi piacokon, és ez volt az első olyan YouTube videó, amely 2008-ban átlépte a 100 milliós megtekintést. Nem mellesleg tegnap volt a művésznő 42. születésnapja. A következő dalunk pedig a Best of ezredfordulóból, a Hang Up. Az amerikai énekesnő Madonna egyik legikonikusabb 2005-ös dance-pop slágere, amely a 10. Confession on the Dance Floor című stúdióalbumán felvezető kislemezeként jelent meg. A dal hatalmas siker lett, 41 országban vezette a slágerlistákat, amivel akkor bekerült a Guinness World Rekordok könyvében. Így hallgassuk is most Madonnától a Hang Up című számot 2005-ből.

0: tartson örökké.
1: A Hooligans-től szólt a tartson örökké. 2001-ből szólt, így ez is a Best of Ezet fordulónkhoz nagyon is illett. Ezzel zárom is a Best of óránkat. Egy óra után pedig visszatérünk, de nincsen megállás. Folytatjuk zenével, de nem az Ezet fordulóból, hanem válogatás nélkül az all-time slágerekből hozok. Maradjatok velem!
2: Ez volt a Paks FM Best of slágerek az Ezret fordulóról.

0: És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. szeptember 29-én kedden 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Előadást szervezett a NAK Tolna vármegyei szervezete a jogszabályi változások miatt. A TEIT közelebb hozta az embereket az atomerőműhöz, mondja Szabó Zsolt ordas polgármestere. Társadalmi munkára hív a kajdacsi önkormányzat. Jönnek is a részletek.
0: Pax FM hírek.
1: Orbán Attila október 1-i hatállyal lemondott Tolna vármegyei közgyűlés elnöki tisztségéről, közgyűlési képviselői mandátumáról, valamint minden politikai tisztségéről és tagságáról. Döntését azzal indokolta, hogy a közgyűlés szeptember 25-én elutasította az általa a vármegye további működéséhez szükségesnek tartott előterjesztést. Idén Ordason rendezték meg a TEIT napot. Szabó Zsolt ordas polgármestere 36 éve vezeti a települést, ebből adódóan jól emlékszik a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás létrejöttére, és rádiónknak úgy fogalmazott, hogy nagyon fontos volt annak idején és most is, hogy hiteles információkat kaptak a TEIT-en keresztül az atomerőmű működéséről.
2: Én úgy érzem, hogy mindenféleképpen, amikor kinyíltak a kapuk és ellátogathattunk az atomerőműbe, nem felejtem el soha, amikor 2006-ban 100 fővel a Gédellak Paksi Kompal átjöttünk és bemehettünk az atomerőműbe. Az emberek, az érdeklődők közelről betekintést nyerhettek ezekbe a hatalmas gépezetekbe, is sorolhatnám tovább a tűzoltóságtól, amit ott láthattunk. Én úgy érzem, hogy sokkal közelebb kerültünk, falak, kerítések bontódtak le, és egy ilyen zárt világba bemehettünk. Ez egy lelkileg is egy nagyon-nagyon fontos volt a település résztvevői számára, mi számunkra, és azóta folyamatosan azt látom, hogy nyílt napokról beszélünk, TEIT napokról beszélünk, akkor tejtülésekről, RHK tájékoztatóról, ahova most is készülök. Nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy az atomerőműnek a szakemberei hiteles. A hitelességet tudom kiemelni, egy hiteles és aktuális tájékoztatást adjanak az atomerőműben lévő dolgokról, és mi ezt különböző eszközökkel továbbadjuk a lakosságnak. Mi egy hírvivők is vagyunk, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak látom.
1: Szeptember 23-án kistermelők a digitális nyugtaadás útján címmel előadást tartott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete Szekszárdon. A rendezvény apropóját az adta, hogy szeptember 1-ével komoly jogszabályi változások léptek hatályba, melyekkel kapcsolatban a kamara fontosnak tartja a kistermelők tájékoztatását és felkészítését, tudtuk meg Matus Dórától, a NAK Tolna vármegyei szervezetének megyei referensétől.
3: A szeptember 1-től van egy komoly változás, ugyanis a hónap elejétől minden kistermelőnek, amely kézzel vagy akár elektronikusan előállított nyugtáját tulajdonképpen be kell jelentenie a NAV-hoz, és egy kötelező adatszolgáltatást kell elvégezzen. Ez semmiben nem különbözik attól, ami a vállalkozóknak már ismerős lehet korábbról, hogy a kézzel megírt számlákat egy 3 napos határidőn belül ugye a NAV számlázójának a felületén rögzítik digitálisan, tehát jellemzően most a kézzel megírt nyugtákat kell berögzíteni, és ez egy fontos változás, ugyanis csak december 31-ig van türelmi idő az őstermelők, kistermelők felé, vagy egyéb más szektorban dolgozó kisvállalkozók felé, akik nyugtát állítanak ki, mert addig van egy átmeneti időszak szeptember 1-től, amikor még nem szankcionál a NAV. Tulajdonképpen ez a betanulás időszaka, a felületek megismerésének az időszaka, és szerettük volna ezt a tudást átadni.
0: Pax FM hírek.
1: Németkér község önkormányzata október 2-án pénteken 3:30-re várja a település nyugdíjas lakóit a németkéri művelődési házba az idősek napja alkalmából rendezett ünnepségre. A vendégeket ünnepi köszöntő, az óvodások és a szenior örömtánc csoport műsora, valamint Málinger Anita zenés előadása várja. A programot vendéglátás is színesíti. Az önkormányzat előzetes bejelentés alapján kis busszal a helyszínre és haza is szállítja a résztvevőket, tájékoztatta szerkesztőségünket a település. Szeptember 28-a és november 15-e között számos irodalmi, családi, környezetvédelmi és kulturális programmal csatlakozik a Szekszárdi Wosinski Mór Múzeum a Múzeumok őszi fesztiváljához. A kínálatban többek között városi irodalmi séta, Polc Elényre és Janikovszki Évára emlékeztető program, gemenci környezetvédelmi foglalkozás, mese délelőtt és néptáncos esemény is szerepel. A fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható, de egyes foglalkozásokra előzetes regisztráció szükséges. A részletek megtalálhatók a Wosinski Mór Múzeum közösségi oldalán. Kajdat község önkormányzata társadalmi munkát szervez a Kajdacsi Perccel kápolna és környezetének rendbetételére Bozót Brigád kezdeményezéséhez kapcsolódva adta hírül a település a közösségi oldalán. A munkára október 1-én és 2-án reggel 9 órától várják a segítőket, akik takarításban, tereprendezésben és kisebb karbantartási feladatokban vehetnek részt. Jelentkezni az önkormányzatnál lehet, az alapvető munkaeszközöket a szervezők biztosítják.
0: És most, sporthírek a Paksefemen.
1: Amint arról korábban beszámoltunk, Tel Kristóf az Energetikai Technikum és Kollégium tanulója bekerült az U19-es floorball válogatottba, és részt vett az észtországi VB-selejtezőn. Kristóf rádiónknak az esemény kapcsán arról mesélt, hogy a versenyprogram mellett azért egy kevés idő jutott a városnézésre is.
4: 6-án utaztunk ki, ott Tallinnba szállt le a repülő, ott elmentünk Tallinnba, ott a Magyar Nagykövetségre, az tök jó volt, beszélgettünk ott a nagykövet úrral, és ott volt egy kis városnézés, aztán hétfőn ugye Tartuba volt a szállásunk, onnan mentünk Jögevánba minden nap. Az egy ilyen jó egy óra út, szóval azért nem volt olyan közel a szállásunk. Tartuba ott is hétfőn körbenéztünk, mert minden, és akkor kettől monotonitás volt szombatig, mert ugye minden nap meccs, és annyi volt az erő, hogy ettünk meccs, ettünk pianész. Úgyhogy nem sok volt körbenézni nyilván.
1: Remek eredményekkel zárták a paksi fiatalok a Nemzetközi Diák Atomkupát a hétvégén. Az ESZI sportcsarnokban megrendezésre kerülő versenyen Ulbert Botond arany, Vajna Csongor és Hernádi Csanád ezüst, míg Braun Bende, Ken Bálint és Kungli Márton Zsolt bronzérmet szerzett. A dobogós helyezések mellett több negyedik, ötödik és hetedik helyezés is született, az U15-ös magyar bajnokságon pedig Kalmár Appeltáron újabb bronzérmet szerzett. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
6: 13 óra után folytatjuk itt a Paks FM-en, most már megkötés nélkül játszom a Paks FM slágereket, hozok továbbá a program lehetőségeket, és az időjárásról is beszélek egy kicsit, hogy mire számíthatunk a következő napokban. Zenében pedig most jön Ed Sheerantől az Azizem.
0: És most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Érezzétek a jó zenét! Egész nap! Egész nap! Egész nap! Box FM. Érezzétek a jó zenét! Egész nap! Box FM.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Szeptember 29-én Pakson lesz előadás Tóth Judit. Kedden 17 órától jön a Csengédénes Kulturális Központban. A Tolnai Művelődési Központ Lovardában kedden 10 órakor Kalocsán október 1-én idősek világnapi program lesz. Kalocsán a színházban október 1-én csütörtökön. Szeretettel várnak minden 65. életévüket betöltött kalocsai lakost. Koncert lesz Bölcskén október 1-én. Zene világnapja paksi zenészekkel a Csengédénes Kulturális Központban Pakson október 2-án, Mamma Mia koncert lesz Szekszárdon október 2-án, október 7-én Szekszárdon lesz színház, Álmaink Angliája. Október 8-án Kalocsán lesz előadás, Mondd apa, zenés irodalmi est.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

is lettem, a tükör így ismer, bár csak utolérhet.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Szerdán száraz, szinte mindenhol zavartalan napos időre készülhetünk. A keleti-délkeleti, valamint egyes tájakon a délies szelet élénk lökések kíséretik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani lehet. Kora reggelre helyenként páraköd képződhet, hajnalra 1 és 11 fok közé hűl a levegő, majd napközben 3 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön észak felől egyre több felé jelennek meg a vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk, északnyugaton erős a déli-délkeleti szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel!

Baszki meg a Vegától szóltam, mint egy jel 2018-ból, és egy kicsit az időben is visszautazunk. 1996. szeptember 29-én jelent meg Észak-Amerikában a Nintendo 64, vagyis ma éppen 30 éve. A konzol neve onnan jött, hogy 64 bites processzort használt, de sokaknak inkább a furcsa háromágú kontroller maradt emlékezetes. Olyan játékok tették legendássá, mint a Super Mario 64, a Mario Kart 64, vagy a GoldenEye 007. És érdekesség, hogy bár ma már a videójátékok elképesztően élethűek, sokan még mindig nosztalgiával emlékeznek ezekre a szögletes, egyszerű grafikájú játékokra. Így tudhatjuk, hogy a Nintendo ma már 30 éves. Nyilván ezt is folyamatosan fejlesztik. Menjünk tovább zenével, jön Tate McRae-től a Greedy.

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. Okos hűtőszekrényekben romlottak meg ételek, mert félrement egy szoftver frissítés. A kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, és egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz szindróma tüneteit. Ezekkel a témákkal biztosan fogok érkezni, valamint az új világtérképpel is, amelynek a megjelenés az utóbbi időben az egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédet indította el tudományos körökben, ami pedig az okos eszközeinket illeti. Ma már okos órával és mobiltelefonnal is tudunk bevásárláskor fizetni, de ki hallott már a fizetőgyűrűről, amelynek használatához akkumulátorra és internetkapcsolatra sincs szükségünk. Ezért bizonyos élethelyzetekben például sportoláskor vagy strandoláskor is praktikus lehet. Erre az új eszközre is rá fogunk nézni. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: Paks FM.
2: Paks FM.
3: Összeköt.

csállító szót, ez a nő 2006-ból. Ezzel zárom is az egy órát, és el is búcsúzom. 2 óra után Levi jön a Paks FM stúdiójába, és hozza a jó hangulatot, ahogy megszokhattuk azt tőle. Mindenkinek jó délutánt, és kellemes rádiózást. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Hírszerzési jelentések szerint Oroszország további szabotázs akciókat tervez elkövetni Európában, jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn Brüsszelben, írja az MTI. Az EU tagországok védelmi minisztereinek tanácsülését megelőzően Kallas hangsúlyozta, ébernek kell lenni, mivel Oroszország a demokráciák elleni támadásokat tervez azzal a céllal, hogy megoszta a társadalmat, valamint megfélemlítse a lakosságot, hogy felhagyjon Ukrajna további támogatásával. Újabb irat került elő, amely arra utal, hogy Orbán Viktor döntött az ukrán pénzszállítók elfogásáról, írja a Telex. Az ügyben érintett ukrán pénzszállítók jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda múlt héten pénteken újabb nyomozati iratokat vett át a fővárosi nyomozóügyészségtől. Az ügyvédi iroda hétfőn kiadott közleménye szerint ezekben az iratokban bukkantak rá egy erre utaló ügyészi feljegyzésre. Idén Ordason rendezték meg a Teit napot. Szabó Zsolt ordas polgármestere 36 éve vezeti a települést, ebből adódóan jól emlékszik a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás létrejöttére, és rádiónknak úgy fogalmazott, hogy nagyon fontos volt annak idején és most is, hogy hiteles információkat kaptak a Teiten keresztül az atomerőmű működéséről.
4: Én úgy érzem, hogy mindenféleképpen, amikor kinyíltak a kapuk, és ellátogathattunk az atomerőműbe, nem felejtem el soha, amikor 2006-ban 100 fővel a Gédellak Paksi Kompal átjöttünk, és bemehettünk az atomerőműbe. Az emberek, az érdeklődők közelről betekintést nyerhettek ezekbe a hatalmas gépezetekbe, is sorolhatnám tovább a tűzoltóságtól, amit ott láthattunk. Én úgy érzem, hogy sokkal közelebb kerültünk. Falak, kerítések bontódtak le, és egy ilyen zárt világba bemehettünk. Ez egy lelkileg is egy nagyon-nagyon fontos volt a település résztvevői számára, mi számunkra, és azóta folyamatosan azt látom, hogy nyílt napokról beszélünk, teit napokról beszélünk, akkor tejtülésekről, RHK tájékoztatóról, ahova most is készülök. Nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy az atomerőműnek a szakemberei hiteles. A hitelességet tudom kiemelni, egy hiteles és aktuális tájékoztatást adjanak az atomerőműben lévő dolgokról, és mi ezt különböző eszközökkel továbbadjuk a lakosságnak. Mi egy hírvivők is vagyunk, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak látom.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Amint arról korábban beszámoltunk, Tel Kristóf, az Energetikai Technikum és Kollégium tanulója bekerült az U19-es florball válogatottba, és részt vett az észtországi VB selejtezőn. Kristóf rádiónknak az esemény kapcsán arról mesélt, hogy a versenyprogram mellett azért egy kevés idő jutott a városnézésre is.
5: 6-án utaztunk ki, ott Tallinnba szállt le a repülő, ott elmentünk Tallinnba, ott a Magyar Nagykövetségre, az tök jó volt, beszélgettünk ott a nagykövet úrral, és ott volt egy kis városnézés, aztán hétfőn ugye Tartuba volt a szállásunk, onnan mentünk Jögevánba minden nap, az egy ilyen jó egy óra út, szóval azért nem volt olyan közel a szállásunk. Tartóban ott is hétfőn körbenéztünk, minden, és akkor kettő monotonitás volt szombatig, ugye minden nap meccs, és annyi volt az erő, hogy ettünk meccs, ettünk pianészt. Úgyhogy nem sok volt körbenézni nyilván.
6: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A hit partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
7: A pontos idő 14 óra 5 perc, szeptember 29-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenékkel jövök, lesz hamisítatlan Pál Fikati féle tudósításban is részetek, illetve a heti nyereményjáték akciónk mai napi kérdésével is előhozakodom az együtt töltött óráink során. Érdemes lesz tehát velünk tartani ma is. Josh Fawazzal kezdünk, az idei Like a Prayer-t fogjátok tőle hallani. Let's go!
6: Most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Damiano Davidet hallhattátok, ez volt a 2024-es Born with a Broken Heart. Nos, szeptember 29-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Mihály, Gábor, Gabriella és Rafael nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Sivari következik a Good Night Moon 2004-ből. Let's go!

David Guetta és Alesso közös trackjét hallhattátok, ez volt a Never Going Home Tonight 2024-ből. Nos, még két track következik, egy Jax Jones-tól, Madison Beer-től és Martin Solveig-től, egy pedig Topic-től és Becky G-től, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza új zenékkel és lebilincselő témákkal. De a szó most még Jax Jones-é, Madison Beer-é és Martin Solveig-é, az All Day and All Night következik tőlük 2019-ből. Let's go!

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
3: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
2: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
3: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
2: Ez eléggé a város széle.
3: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
2: Tényleg?

0: válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell lennél több egy péntek estéhez?
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Bemutatjuk neked a

Tracy Abrams-t hallhattátok, ez volt a 2024-es That's So True. Az infostart.hu-n pedig azt olvasom, hogy orbitális pályára állt a világ legnagyobb űrhajója. Na, az ilyen sztorik azok mindig foglalkoztatnak. A SpaceX hatalmas űrrakétája, írja az oldal, a Starship, azaz csillaghajó, magyar idő szerint szeptember 28-án 14 óra 48 perckor indult útnak a texasi Starbase, azaz csillagbázis állomásról. Ez volt az eszköz 14. tesztrepülése, egyben az eddigi leghosszabb is, írja a The Guardian híradása nyomán a 24.hu. A beszámolók szerint az indítás után a SpaceX mérnökei rendellenességet észleltek a hajtóműveiknél, ami miatt félő volt, hogy meghiúsulhat a föld körüli pálya elérése. Végül azonban a nehézségek ellenére is sikerült teljesíteni ezt a mérföldkövet, a Starship nagyjából fél órával a felbocsátása után állt pályára. Az űrhajó a műholdak telepítését 15 óra 54 perckor fejezte be, a pályára állított eszközök új generációs Starlink V3 típusú szatellitek voltak, amelyek a korábbi Starlink eszközöknél mintegy 10-20-szor jobb telekommunikációs kapacitásokkal rendelkeznek, ám de nehezebbek is, így az eddig használt Falcon 9 rakéták már nem feleltek meg a szállításukra. A Starlink V3 telepítéséhez ezért nagy szükség lesz a Starshipre, amely Elon Musk szerint 2030-tól kezdve évente 10 000 alkalommal szállhat majd fel. Ez hihetetlenül nagy számnak tűnik az alapján, hogy a Falcon 9 rakéták 2025-ben összesen 165 küldetést teljesítettek. A mostani repülést sikeresként értékelte a SpaceX, illetve fontos mérföldkőnek nevezte, ami a NASA számára is jó hír. Az űrügynökség ugyanis az Artemis 4 keretein belül végrehajtott emberes holdra szállás során a tervek szerint a Starship-el szállítaná az égitest felszínére az űrhajósokat. A NASA jelenlegi menetrendje alapján 2028-ban szeretne embereket juttatni a Holdra, addig a Starshipnek számos akadályt kellene megugrania. 2027-ben például teljesítenie kéne egy legénység nélküli landolást az égitesten, valamint az Artemis 3 misszió során bizonyítania kell, hogy képes dokkolni az Orion űrkapszulával a világűrben. Csak hogy a vállalat lemaradásban van, a felzárkózásához pedig gyakrabban kellene tesztrepüléseket végrehajtani a Starship-el. Elon Musk alapító vezérigazgató korábban arról beszélt, hogy heti rendszerességgel szeretne Starship repüléseket teljesíteni, ám ezt egyelőre nem tudta megvalósítani. Az előző tesztrepülés és a mostani között 2 hónap telt el. Ha a Starship nem képes tartani magát a NASA ütemtervéhez, az ügynökség másik űrcég eszközére cserélheti. Kemény tétek forognak kockán. Annyira kíváncsi vagyok már az új holdra szállásos sztorikra, 2028-tól végre ismét szembesülhetünk azzal, hogy milyen új felfedezni valókat kínál nekünk a kísérő égitestünk a hold. Nos, folytassuk tovább zenékkel, Rita Ora következik a You Only Love Me Shift Key 2023-as remixében. Let's go!

The Chainsmokers és a Coldplay-t hallottátok, ez volt a Something Just Like This 2017-ből. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Kína szerint az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás január 10-ig meghosszabbított időszaka lehetőséget teremt arra, hogy a felek áttekintsék a korábbi megállapodások végrehajtását, és folytassák egyeztetéseiket gazdasági és kereskedelmi kérdésekről, közölte hétfőn a kínai kereskedelmi minisztérium, értesült az MTI. A tárca szerint a hosszabbítás stabilabb és kiszámíthatóbb környezetet teremt a vállalatok együttműködéséhez és a további tárgyalásokhoz. A két ország gazdasági és kereskedelmi képviselői rendszeres egyeztetéseket tartanak majd a beruházási lehetőségekről és akadályokról, a szakpolitikai átláthatóságról, valamint a vállalatok által feltett kérdésekről. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal hétfő reggel bejelentette azt a 4 ügyet, amelyet saját hatáskörébe vont. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint ezek azok az ügyek, amelyekben felmerül a politikai kapcsolatrendszer áruba bocsájtása munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzése érdekében, önkormányzati kiadásokat, valamint állami tulajdonú vállalatokat és állami beruházásokat érintő korrupciós ügyek, továbbá olyan ügyek, ahol a hatóság az állami intézmény gazdálkodásában indokolatlannak látszó propaganda és rendezvényköltségeket vizsgálja. Szeptember 28-a és november 15-e között számos irodalmi, családi, környezetvédelmi és kulturális programmal csatlakozik a Szekszárdi Wosinski Mór Múzeum a Múzeumok őszi fesztiváljához. A kínálatban többek között városi irodalmi séta, Polc Elényre és Janikovszki Évára emlékeztető program, gemenci környezetvédelmi foglalkozás, mese délelőtt és néptáncos esemény is szerepel. A fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható, de egyes foglalkozásokra előzetes regisztráció szükséges. A részletek megtalálhatók a Wosinski Mór Múzeum közösségi oldalán. Németkérkőség önkormányzata október 2-án pénteken 3:30-re várja a település nyugdíjas lakóit a Németkéri Művelődési Házba az idősek napja alkalmából rendezett ünnepségre. A vendégeket ünnepi köszöntő, az óvodások és a szenior örömtánc csoport műsora, valamint Málinger Anita zenés előadása várja, a programot vendéglátás is színesíti. Az önkormányzat előzetes bejelentés alapján kis busszal a helyszínre és haza is szállítja a résztvevőket, tájékoztatta szerkesztőségünket a település.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Remek eredményekkel zárták a paksi fiatalok a Nemzetközi Diák Atomkupát a hétvégén. Az eszi sportcsarnokban megrendezésre kerülő versenyen Ulbert Botond arany, Vajna Csongor és Hernádi Csanád ezüst, míg Braun Bende, Ken Bálint és Kungl Márton Zsolt bronzérmet szerzett. A dobogós helyezések mellett több negyedik, ötödik és hetedik helyezés is született, az U15-ös magyar bajnokságon pedig Kalmár Appelt Áron újabb bronzérmet szerzett.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A hit partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
1: És most.
4: A pontos idő 15 óra 4 perc, szeptember 29-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, majd zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Inna és Sean Paul kezdenek. A Let It Talk To-t fogjátok tőlük hallani 2025-ből, de az óra második felében jövök a nyereményjáték akciónk mai napi részleteivel is. Legyetek résen! Let's go!
1: És most egy újabb óra.

0: És most, nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 25 Celsius fok van odakint, derült napsütéses időnk van egész álló nap, száraz napos vénasszonyok nyara, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Hát hasonló szitukról számolhatok be, ez a 25-26 fokos napi csúcshőmérséklet ki fog tartani. Tulajdonképpen heteken keresztül úgy néz ki, és minimális felhőzettel ez a napsütés is meg fog maradni. Úgyhogy tulajdonképpen sok változatosságról most nem adhatok számot. Azt tudom tanácsolni, hogy tegyétek ki magatokat a nap kellemes sugarainak, igazi jó kis kiránduló idő van, szökjetek meg, lépjetek le valahova, nézzetek várost, vagy menjetek ki a természetbe. Most érdemes, mert nincs az a nagy meleg, de esőre, szélre és nagyon nagy hűvös időkre se kell számítani az elkövetkezendő napok során.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zeneinkkel.

Ella Henderson és Rudy Mendelt hallhattátok, ez volt a 2024-es előbáj. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a nagyon kellemes napsütésben fürdőző őszi délutánnak a lendületét. Shawn Mendes következik az If I Can't Have You 2019-ből, és még néhány track után figyeljetek, mert jelentkezni fogok a nyereményjáték akciónk mai napi kérdésével. Let's go!

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan, bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: És már itt is vagyok nyereményjátékunk új kérdésével. Hétfőtől péntekig minden nap felteszünk egy-egy kérdést Facebookon, közösségi média felületünkön, az Energy Hotel

0: Business Center Paks jóvoltából játszunk. Az október 16-ai Oktoberfest estjükre lehet két darab belépőjegyet, azaz páros belépőjegyet nyerni. A mindennap feltett kérdések alá kommentek formájában várjuk a helyes válaszokat, hétfőn pedig sorsolunk 9 óra után. Az egész heti helyes megfejtők közül kisorsoljuk a páros belépőjegyet. A mai nap kérdése pedig, ami Facebookon olvasható, a következőképpen hangzik. Melyik évben rendezték meg az első Oktoberfestet? A. 1810, B. 1895. Ez tehát a kérdés irány a Facebook, kommenteljétek a helyes megfejtést A-t vagy B-t. Játsszatok és nyerjetek!
1: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a Bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság. Kell lennél több egy péntek estéhez?

Szenex, Jenny Eket és Junat, azt hallottátok, ez volt a Narcotic 2019-ből. Nos, újra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési híreket fogtok hallani, majd Gabi jön a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Budapest felé Paks térségében a 115-ös kilométertől a 114-es kilométerig hézag és repedés javítást végeznek. A munkaterületnél a külső sávot lezárták és 60 km/h sebességkorlátozás mellett lehet közlekedni. A 6-os főúton Szekszárd közelében a 140-es kilométernél az útmenti növényzetet gondozzák munkaidőben félpályás lezárás mellett. Az 56-os főúton Szekszárd belterületi szakaszán a nagy lámpás kereszteződésnél új gyalogos átkelő helyet építenek. A november közepéig tartó munka során a 4-es kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat. A 61-es főúton Tolna-Némedi belterületén a 40-es kilométernél egy ingatlan földgáz ellátásának kiépítésén dolgoznak. A burkolat és az útpatka felbontása miatt félpályás lezárás van érvényben 30 km/h sebességkorlátozás mellett. A 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és 47-es kilométer között építési munka miatt ugyancsak útszűkületekre kell számítani.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Hírszerzési jelentések szerint Oroszország további szabotázs akciókat tervez elkövetni Európában, jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn Brüsszelben, írja az MTI. Az EU tagországok védelmi minisztereinek tanácsülését megelőzően Kallas hangsúlyozta, ébernek kell lenni, mivel Oroszország a demokráciák elleni támadásokat tervez azzal a céllal, hogy megoszta a társadalmat, valamint megfélemlítse a lakosságot, hogy felhagyjon Ukrajna további támogatásával. Az országgyűlés tegnapi ülésén 139 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felfüggesztette Magyar Péter mentelmi jogát, aki ellen lopás gyanújával indulhat nyomozás. A miniszterelnök mellett két volt fideszes politikus, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi joga is felfüggesztésre került, előbbivel szemben az NKA ügy kapcsán hűtlen kezelés, utóbbival szemben pedig hivatali vesztegetés elfogadása büntette miatt indulhat eljárás. Orbán Attila október 1-i hatállyal lemondott Tolna vármegyei közgyűlés elnöki tisztségéről, közgyűlési képviselői mandátumáról, valamint minden politikai tisztségéről és tagságáról. Döntését azzal indokolta, hogy a közgyűlés szeptember 25-én elutasította az általa a vármegye további működéséhez szükségesnek tartott előterjesztést. Szeptember 23-án kistermelők a digitális nyugtaadás útján címmel előadást tartott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete Szekszárdon. A rendezvény apropóját az adta, hogy szeptember 1-ével komoly jogszabályi változások léptek hatályba, melyekkel kapcsolatban a kamara fontosnak tartja a kistermelők tájékoztatását és felkészítését, tudtuk meg Matus Dórától, a NAK Tolna vármegyei szervezetének megyei referensétől.
2: Szeptember 1-től van egy komoly változás, ugyanis a hónap elejétől minden kistermelőnek, amely kézzel vagy akár elektronikusan előállított nyugtáját, tulajdonképpen be kell jelentenie a NAV-hoz, és egy kötelező adatszolgáltatást kell elvégezzen. Ez semmiben nem különbözik attól, ami a vállalkozóknak már ismerős lehet korábbról, hogy a kézzel megírt számlákat egy 3 napos határidőn belül ugye a NAV számlázójának a felületén rögzítik digitálisan, tehát jellemzően most a kézzel megírt nyugtákat kell berögzíteni, és ez egy fontos változás, ugyanis csak december 31-ig van türelmi idő az őstermelők, kistermelők felé, vagy egyéb más szektorban dolgozó kisvállalkozók felé, akik nyugtát állítanak ki, mert addig van egy átmeneti időszak szeptember 1-től, amikor még nem szankcionál a NAV. Tulajdonképpen ez a betanulás időszaka, a felületek megismerésének az időszaka, és szerettük volna ezt a tudást átadni.
1: Kajdat község önkormányzata társadalmi munkát szervez a Kajdacsi Perccel kápolna és környezetének rendbetételére Bozót Brigád kezdeményezéséhez kapcsolódva adta hírül a település a közösségi oldalán. A munkára október 1-én és 2-án reggel 9 órától várják a segítőket, akik takarításban, tereprendezésben és kisebb karbantartási feladatokban vehetnek részt. Jelentkezni az önkormányzatnál lehet, az alapvető munkaeszközöket a szervezők biztosítják.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A hit partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
0: És most.
4: A pontos idő 16 óra 3 perc, szeptember 29-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Milky Just The Way You Are című trackje következik David Guetta idei remixében, de az óra második felében jelentkezni fogok egy hamisítatlan pálfikati féle tudósítással is. Kezdjünk neki! Let's go!
0: És most egy újabb óra

Ez volt a Fire and Ice a Purple Disco Machine-től, egyenesen 2025-ből. Nos, szeptember 29-e van, az pedig azt jelenti, hogy a mai napon Mihály, Gábor, Gabriella és Rafael nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. A boldog névnapot kívánunk innen a Pak FM szerkesztőségéből. Félix Jén és Robin Schulz következik az I Get a Feeling 2021-ből.

Alex Kenji-t hallottátok, ez volt az idei Bambola. Nos, még két track következik, egy Luis Capaldi-tól, egy pedig Matomától, Enrique Iglesias-tól és Conscience-től. Utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza új zenékkel, és a beígért pálfikatívféle tudósítás is vár rátok, ezúttal a dunaföldvári születi napokról lesz szó. De a szó most még Luis Capaldi, Love the Hell Out of You következik 2025-ből. Let's go!

0: Bell. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenét.

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsó sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
2: Reklámot hallottatok.

0: Ez volt Sabrina Carpenter és a 2025-ös Man Child. Nos, szeptember 25-én és 26-án rendezték meg a Dunaföldvári születi napokat a település piac terén. Az első nap nóta és operett gála, valamint Zanzibár koncert várta az érdeklődőket. Szombaton délelőtt került sor a már hagyományos szüret ízei főzőversenyre, melyre 8 csapat nevezett. A bográcsokban hal, kakas, disznó, mangalica. Főtt a főzőverseny idei győztese a Máltai Szeretett Szolgálat csapata által készített mangalica pörkölt lett. Jákli Viktorral, a szolgálat önkéntes csoportjának vezetőjével Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett az eredményhirdetés után, már az üres bográs mellett, ugyanis hamar elfogyott a finom szüreti étek.
1: A Máltai Szeretett Szolgálat csapata nyerte a szüret ízei főzőversenyt, elsők lettetek. Jákli Viktor, az akivel beszélgetek, aki a Máltai Szeretett Szolgálat önkéntes csoportjának a vezetője. Viktor, mit készítettetek? Mi volt a győztes étek?
2: Mangalica pörkölt volt, saját jószágot vágtunk, és minden saját volt. Minden Dunaföldváron termett, ami nem saját volt, a paprika, azt például vásároltam, de azt is dunaföldvári gazdától.
1: Igen. Szerinted mi volt a titka ennek a mai győzelemnek?
2: Az, hogy összedolgozott mindenki. Én ott voltam a melegbe, a tűz mellett, a többiek pedig gyakorlatilag mindent megcsináltak, ami sok vendég kiszolgálását, az ételosztást. Na azért sok munka volt ez.
1: Minden évben szoktatok egyébként indulni?
2: Igen, születinapokon itt szoktunk lenni. Hát meg augusztus 20-án is a templomi búcsúban szoktunk főzni. Jól összeszokott csapaton, csak most idén nem volt a Klári néni, ő El Camino volt. Most jött meg éjjel, úgyhogy rám hárult ez a feladat, most nekem kellett főzni.
1: De megérte, mert sikerült győzni.

0: győztesként abszolválnotok ezt a mai napot.
1: Hát igen, és nem az, hogy első díjat kaptunk, hanem most oda jött az egyik barátom, azt mondja, hogy én oda raktam neki 4 körmöt a tányérjába, és még életében nem evett körmöt. Volt benne egy rendes kockahús is, de ő most életében először megette a körmöt, és még ilyen finomat életében nem evett. Na ez volt az első díj.
2: Görög István minden alkalommal főz a születi napokon barátainak, a családnak. Már sokszor nyert a születízei főzőversenyen, ezúttal a 3. helyezett lett, de itt is hamar kiürült a kondér.
0: 8 csapat indult az idei születíze főzőversenyen, Dunaföldváron, a Születi Fesztiválon, és hát Görög Istvánnal már nem első alkalommal beszélgetek. Igaz, hogy most nem a győztes díjat vitt el, de én azt hiszem, hogy mindenféleképpen, akik megkóstolták a te kakas pörköltedet, azok elégedettek lehettek, és nyilván te is. Hogy sikerült az idei kakaspörkölted?
3: Hát az idén a kakaspörkölt szerintem nagyon jól sikerült, nagyon jó volt, mindenki elégedett volt, tehát a bográcsom 1 órára elfogyott a pörköltem. Most az idén nem birkával indultam, mert a birka megszült közben, és akkor halasztottunk, és így esett a választás a kakaspörkölt, de mindenkinek ízlett, nagyon finom volt, és örülök, hogy 3. helyezést elértem.
0: Honnan szerezted be a kakast? Hajnalba még valahol kergetted?
3: Tudva lévő, hogy nálunk vannak saját nevelésű kakasok, valóban még tegnap előtt kapartak, de mostan a bográcsba kötöttek ki.
0: Te nagy gurmé vagy, tehát igazából szinte minden évben indulsz. Mik voltak eddig, milyen jellegű ételeket készítettél? Mondtad a birkapörköltet, meg most ugye idén a kakaspörkölt. Ezen kívül volt más is már, ami így a tarsolyodban volt?
3: Volt már, nyertem marhapörkölttel is, marhalábszárral. Főztem már körömpörköltet is, tehát mindenféle kaját meg főztem végül is, mindegyikkel majdnem szinte nyertem, minden évben szinte valahol helyezett vagyok, de bármelyik pörköltet elkészítem, meg bármilyen kaját. De legnépszerűbb születi napkor természetesen a birka és a kakas, meg egyéb ilyen pörköltek.
0: Te egyébként rendszeresen főzöl? Tehát, hogy kuktáskodsz idézőjelbe téve otthon is?
3: Én amatőr szinten kuktálkodok, érte szinte napi szinten főzök, tehát bármilyen kaját megfőzök, illetve nagyon jó minőségűre meg tudom sütni a húsokat, és egyéb egytálételeket is megcsinálok. Nagyon szívesen képzem magamat is, mindig nézek műsorokat, meg tanulok tovább mesterszakácsoktól, minél jobban tudjam elkészíteni az ételeket.
0: Mit jelent számodra a főzés?
3: Hát számomra egyedek kihívásokat jelent, meg megnyugtat a főzés. Nekem arra, hogy főzésre készülni, előkészülni, nekem azon egy rendszer, egy nem is tudom elmondani, egy olyan, mint egy hivatás lenne. Tehát úgy egy hobbiból csinálom, de nagyon készülök rá, és örülök neki, hogy ezt tudom csinálni.
0: Hát szívből gratulálok, most megkóstolom majd én is akkor a pörköltedet, aztán majd lehet, hogy még véleményt is mondok róla.
3: Köszönöm szépen!
2: A születi nap születi felvonulással folytatódott délután, de voltak koncertek, néptáncgála és nyitott pincék Burgundiában. A nap Születi utcavállal zárult Dunaföldváron.

Kang Stoll és Cooking on Three Burners-től szólt a This Girl 2016-ból egyenesen. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy Gabi jön a hír összefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Kína szerint az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás január 10-ig meghosszabbított időszaka lehetőséget teremt arra, hogy a felek áttekintsék a korábbi megállapodások végrehajtását, és folytassák egyeztetéseiket gazdasági és kereskedelmi kérdésekről, közölte hétfőn a kínai kereskedelmi minisztérium, értesült az MTI. A tárca szerint a hosszabbítás stabilabb és kiszámíthatóbb környezetet teremt a vállalatok együttműködéséhez és a további tárgyalásokhoz. A két ország gazdasági és kereskedelmi képviselői rendszeres egyeztetéseket tartanak majd a beruházási lehetőségekről és akadályokról, a szakpolitikai átláthatóságról, valamint a vállalatok által feltett kérdésekről. Újabb irat került elő, amely arra utal, hogy Orbán Viktor döntött az ukrán pénzszállítók elfogásáról, írja a Telex. Az ügyben érintett ukrán pénzszállítók jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda múlt héten pénteken újabb nyomozati iratokat vett át a fővárosi nyomozóügyészségtől. Az ügyvédi iroda hétfőn kiadott közleménye szerint ezekben az iratokban bukkantak rá egy erre utaló ügyészi feljegyzésre. Orbán Attila október 1-i hatállyal lemondott Tolna vármegyei közgyűlés elnöki tisztségéről, közgyűlési képviselői mandátumáról, valamint minden politikai tisztségéről és tagságáról. Döntését azzal indokolta, hogy a közgyűlés szeptember 25-én elutasította az általa a vármegye további működéséhez szükségesnek tartott előterjesztést. Idén Ordason rendezték meg a Teit napot. Szabó Zsolt ordas polgármestere 36 éve vezeti a települést, ebből adódóan jól emlékszik a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás létrejöttére, és rádiónknak úgy fogalmazott, hogy nagyon fontos volt annak idején és most is, hogy hiteles információkat kaptak a Teiten keresztül az atomerőmű működéséről.
2: Én úgy érzem, hogy mindenféleképpen, amikor kinyíltak a kapuk, és ellátogathattunk az atomerőműbe. Nem felejtem el soha, amikor 2006-ban 100 fővel a Gédellak Paksi Komppal átjöttünk, és bemeltünk az atomerőműbe. Az emberek, az érdeklődők közelről betekintést nyerhettek ezekbe a hatalmas gépezetekbe, is sorolhatnám tovább a tűzoltóságtól, amit ott láthattunk. Én úgy érzem, hogy sokkal közelebb kerültünk. Falak, kerítések bontódtak le, és egy ilyen zárt világba bemehettünk. Ez egy lelkileg is egy nagyon-nagyon fontos volt a település résztvevői számára, a mi számunkra, és azóta folyamatosan azt látom, hogy nyílt napokról beszélünk, tejt napokról beszélünk, akkor tejtülésekről, RHK tájékoztatóról, ahova most is készülök. Nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy az atomerőműnek a szakemberei hiteles. A hitelességet tudom kiemelni, egy hiteles és aktuális tájékoztatást adjanak az atomerőműben lévő dolgokról, és mi ezt különböző eszközökkel továbbadjuk a lakosságnak. Mi egy hírvivők is vagyunk, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak látom.
1: Németkérkőség önkormányzata október 2-án pénteken 3:30-re várja a település nyugdíjas lakóit a Németkéri Művelődési Házba az idősek napja alkalmából rendezett ünnepségre. A vendégeket ünnepi köszöntő, az óvodások és a szenior örömtánc csoport műsora, valamint Málinger Anita zenés előadása várja, a programot vendéglátás is színesíti. Az önkormányzat előzetes bejelentés alapján kis busszal a helyszínre és haza is szállítja a résztvevőket, tájékoztatta szerkesztőségünket a település.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsor műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
3: A pontos idő 17 óra 5 perc, szeptember 29-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy az beígérhettem az előző óra végén, Alex Warrennel kezdünk. A Fever Dream-et fogjátok tőle hallani, egy idei szerzeményt, de még ebben az órában, az óra második felében jelentkezni fogok a nyereményjáték akciónk mai napi részleteivel és a mai napi kérdéssel, szóval tartsatok velünk, let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Jax Jones-tal hallottátok, ez volt a 2024-es Never Be Lonely. Nos, szeptember 29-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Mihály, Gábor, Gabriella és Rafael nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A mai nap ezen kívül a golyóstól feltalálójának születésnapja is. 127 éve született, ugyanis 1899-ben Bíró László József. Ő találta fel a golyóstollat. Spanyolul Ladislao José Bíró, ugye Bíró Pennek hívják a golyóstollat más országokban. Egyébként az orvosi egyetemen kezdett, majd foglalkozott grafológiától kezdve a festészeten át az autóversenyzésig mindennel. Te jó ég! Végül Párizson keresztül Argentínába vezetett az útja, és használható, ma is ismert golyóstollára is itt kapott szabadalmat 1943-ban. A sok más találmánnyal is rendelkező Bíró Buenos Airesben hunyt el 1985-ben. Elismertségét bizonyítja többek között, hogy választott hazájában az ő születésnapja, szeptember 29-e, az argentin feltalálók napja. Boldog születésnapot kívánunk a golyóstól feltalálójának. Calvin Jones következik a Don't Let Me Go 2021-ből.

André Bocelli és David Gettát hallottátok, ez volt a DNA More Than a Game, egy idei szerzemény. Nos, még két track következik, egy Tiestótól, egy pedig Jonas Brothers-tól, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, és még elcsíphetitek itt a rádió hullámhosszán is a nyereményjáték akciónk mai napi kérdését. De most Tiesto jön, a Hot Honey-t fogjátok tőle hallani 2024-ből. Let's go!

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsó sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Még változatosabb zenék, úton hazafelé, veletek. Paks FM, összeköt. Sun angel, I so deep, I froze it, hello. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan, bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: És már itt is vagyok nyereményjátékunk mai kérdésével. Az Energy Hotel and Business Center Paks jóvoltából játszunk. Minden nap a Facebookon, a közösségi média felületünkön felteszünk egy-egy kérdést egészen péntekig, és minden nap kommentek formájában várjuk a helyes megfejtéseket alá. Hétfőn pedig 9 óra után sorsolni fogunk, kisorsoljuk azt a szerencsést, aki az egész heti helyes megfejtők közül páros belépőjegyet vehet magához az Energy Hotel and Business Center Paks október 16-án esedékes Oktoberfest estjére. A kérdés pedig a mai napon a következőképpen hangzik. Melyik évben rendezték meg az első Oktoberfestet? A. 1810-ben, B. 1895-ben. Ez tehát a kérdésünk irány a Facebook, kommenteljétek a helyes megfejtést A-t vagy B-t. Játsszatok és nyerjetek!
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat! Válaszolj helyesen a feltett kérdést!

0: Funkstar Deluxe szólt az imént a Saturday 2003-ból. Én ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, én Gratz Levente vagyok, és holnap reggel az élesztőben találkoztatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!
1: Hamarabb visszatérünk, mint hogy végeznél a sorban állással a kasszánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Hírszerzési jelentések szerint Oroszország további szabotázs akciókat tervez elkövetni Európában, jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn Brüsszelben, írja az MTI. Az EU tagországok védelmi minisztereinek tanácsülését megelőzően Kallas hangsúlyozta, ébernek kell lenni, mivel Oroszország a demokráciák elleni támadásokat tervez azzal a céllal, hogy megoszta a társadalmat, valamint megfélemlítse a lakosságot, hogy felhagyjon Ukrajna további támogatásával. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal hétfő reggel bejelentette azt a 4 ügyet, amelyet saját hatáskörébe vont. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint ezek azok az ügyek, amelyekben felmerül a politikai kapcsolatrendszer áruba bocsátása, munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzése érdekében, önkormányzati kiadásokat, valamint állami tulajdonú vállalatokat és állami beruházásokat érintő korrupciós ügyek, továbbá olyan ügyek, ahol a hatóság az állami intézmény gazdálkodásában indokolatlannak látszó propaganda és rendezvényköltségeket vizsgálja. Szeptember 28-a és november 15-e között számos irodalmi, családi, környezetvédelmi és kulturális programmal csatlakozik a Szekszárdi Wosinski Mór Múzeum a Múzeumok őszi fesztiváljához. A kínálatban többek között városi irodalmi séta, Polc Elényre és Janikovszki Évára emlékeztető program, gemenci környezetvédelmi foglalkozás, mese délelőtt és néptáncos esemény is szerepel. A fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható, de egyes foglalkozásokra előzetes regisztráció szükséges. A részletek megtalálhatók a Wosinski Mór Múzeum közösségi oldalán. Kajdacs község önkormányzata társadalmi munkát szervez a Kajdacsi Perccel kápolna és környezetének rendbetételére, Bozót Brigád kezdeményezéséhez kapcsolódva adta hírül a település a közösségi oldalán. A munkára október 1-én és 2-án reggel 9 órától várják a segítőket, akik takarításban, tereprendezésben és kisebb karbantartási feladatokban vehetnek részt. Jelentkezni az önkormányzatnál lehet, az alapvető munkaeszközöket a szervezők biztosítják.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Amint arról korábban beszámoltunk, Tel Kristóf, az energetikai technikum és kollégium tanulója bekerült az U19-es floorball válogatottba, és részt vett az észtországi VB-selejtezőn. Kristóf rádiónknak az esemény kapcsán arról mesélt, hogy a versenyprogram mellett azért egy kevés idő jutott a városnézésre is.
3: 6-án utaztunk ki, ott Tallinnba szállt le a repülő, ott elmentünk Tallinnba, ott a magyar nagykövetségre, az tök jó volt, beszélgettünk ott a nagykövet úrral, és ott volt egy kis városnézés, aztán hétfőn ugye Tartuba volt a szállásunk, onnan mentünk Jögevánba minden nap, az egy ilyen jó egy óra út, szóval azért nem volt olyan közel a szállásunk. Tartuba ott is hétfőn körbenéztünk, mert minden, és akkor 2 monotonitás volt szombatig, mert ugye minden nap meccs, és annyi volt az erő, hogy ettünk meccs, ettünk pianész. Úgyhogy nem sok volt körbenézni nyilván.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Hírszerzési jelentések szerint Oroszország további szabotázs akciókat tervez elkövetni Európában, jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn Brüsszelben, írja az MTI. Az EU tagországok védelmi minisztereinek tanácsülését megelőzően Kallas hangsúlyozta, ébernek kell lenni, mivel Oroszország a demokráciák elleni támadásokat tervez azzal a céllal, hogy megoszta a társadalmat, valamint megfélemlítse a lakosságot, hogy felhagyjon Ukrajna további támogatásával. Az országgyűlés tegnapi ülésén 139 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül felfüggesztette Magyar Péter mentelmi jogát, aki ellen lopás gyanújával indulhat nyomozás. A miniszterelnök mellett két volt fideszes politikus, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi joga is felfüggesztésre került, előbbivel szemben az NKA ügy kapcsán hűtlen kezelés, utóbbival szemben pedig hivatali vesztegetés elfogadása büntette miatt indulhat eljárás. Orbán Attila október 1-i hatállyal lemondott Tolna vármegyei közgyűlés elnöki tisztségéről, közgyűlési képviselői mandátumáról, valamint minden politikai tisztségéről és tagságáról. Döntését azzal indokolta, hogy a közgyűlés szeptember 25-én elutasította az általa a vármegye további működéséhez szükségesnek tartott előterjesztést. Szeptember 23-án kistermelők a digitális nyugtaadás útján címmel előadást tartott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete Szekszárdon. A rendezvény apropóját az adta, hogy szeptember 1-ével komoly jogszabályi változások léptek hatályba, melyekkel kapcsolatban a kamara fontosnak tartja a kistermelők tájékoztatását és felkészítését, tudtuk meg Matus Dórától, a NAK Tolna vármegyei szervezetének megyei referensétől.
3: Szeptember 1-től van egy komoly változás, ugyanis a hónap elejétől minden kistermelőnek, amely kézzel vagy akár elektronikusan előállított nyugtáját tulajdonképpen be kell jelentenie a NAV-hoz, és egy kötelező adatszolgáltatást kell elvégezzen. Ez semmiben nem különbözik attól, ami a vállalkozóknak már ismerős lehet korábbról, hogy a kézzel megírt számlákat egy 3 napos határidőn belül ugye a NAV számlázójának a felületén rögzítik digitálisan, tehát jellemzően most a kézzel megírt nyugtákat kell berögzíteni, és ez egy fontos változás, ugyanis csak december 31-ig van türelmi idő az őstermelők, kistermelők felé, vagy egyéb más szektorban dolgozó kisvállalkozók felé, akik nyugtát állítanak ki, mert addig van egy átmeneti időszak szeptember 1-től, amikor még nem szankcionál a NAV. Tulajdonképpen ez a betanulás időszaka, a felületek megismerésének az időszaka, és szerettük volna ezt a tudást átadni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Remek eredményekkel zárták a paksi fiatalok a Nemzetközi Diák Atomkupát a hétvégén. Az eszi sportcsarnokban megrendezésre kerülő versenyen Ulbert Botond arany, Vajna Csongor és Hernádi Csanád ezüst, míg Braun Bende, Ken Bálint és Kungl Márton Zsolt bronzérmet szerzett. A dobogós helyezések mellett több 4., 5. és 7. helyezés is született, az U15-ös magyar bajnokságon pedig Kalmár Appelt Áron újabb bronzérmet szerzett.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. Okos hűtőszekrényekben romlottak meg ételek, mert félrement egy szoftver frissítés. A kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, és egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz szindróma tüneteit. Ezekkel a témákkal biztosan fogok érkezni, valamint az új világtérképpel is, amelynek a megjelenés az utóbbi időben az egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédet indította el tudományos körökben, ami pedig az okos eszközeinket illeti. Ma már okos órával és mobiltelefonnal is tudunk bevásárláskor fizetni, de ki hallott már a fizetőgyűrűről, amelynek használatához akkumulátorra és internetkapcsolatra sincs szükségünk. Ezért bizonyos élethelyzetekben például sportoláskor vagy strandoláskor is praktikus lehet. Erre az új eszközre is rá fogunk nézni. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Kína szerint az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás január 10-ig meghosszabbított időszaka lehetőséget teremt arra, hogy a felek áttekintsék a korábbi megállapodások végrehajtását, és folytassák egyeztetéseiket gazdasági és kereskedelmi kérdésekről, közölte hétfőn a kínai kereskedelmi minisztérium, értesült az MTI. A tárca szerint a hosszabbítás stabilabb és kiszámíthatóbb környezetet teremt a vállalatok együttműködéséhez és a további tárgyalásokhoz. A két ország gazdasági és kereskedelmi képviselői rendszeres egyeztetéseket tartanak majd a beruházási lehetőségekről és akadályokról, a szakpolitikai átláthatóságról, valamint a vállalatok által feltett kérdésekről. Újabb irat került elő, amely arra utal, hogy Orbán Viktor döntött az ukrán pénzszállítók elfogásáról, írja a Telex. Az ügyben érintett ukrán pénzszállítók jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda múlt héten pénteken újabb nyomozati iratokat vett át a fővárosi nyomozóügyészségtől. Az ügyvédi iroda hétfőn kiadott közleménye szerint ezekben az iratokban bukkantak rá egy erre utaló ügyészi feljegyzésre. Idén Ordason rendezték meg a Teit napot. Szabó Zsolt ordas polgármestere 36 éve vezeti a települést, ebből adódóan jól emlékszik a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás létrejöttére, és rádiónknak úgy fogalmazott, hogy nagyon fontos volt annak idején és most is, hogy hiteles információkat kaptak a Teiten keresztül az atomerőmű működéséről.
2: Én úgy érzem, hogy mindenféleképpen, amikor kinyíltak a kapuk és ellátogathattunk az atomerőműbe, nem felejtem el soha, amikor 2006-ban 100 fővel a Gédellak Paksi Kompal átjöttünk és bemehettünk az atomerőműbe. Az emberek, az érdeklődők közelről betekintést nyerhettek ezekbe a hatalmas gépezetekbe, is sorolhatnám tovább a tűzoltóságtól, amit ott láthattunk. Én úgy érzem, hogy sokkal közelebb kerültünk, falak, kerítések bontódtak le, és egy ilyen zárt világba bemehettünk. Ez egy lelkileg is egy nagyon-nagyon fontos volt a település résztvevői számára, mi számunkra, és azóta folyamatosan azt látom, hogy nyílt napokról beszélünk, tejt napokról beszélünk, akkor tejtülésekről, RHK tájékoztatóról, ahova most is készülök. Nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy az atomerőműnek a szakemberei hiteles. A hitelességet tudom kiemelni, egy hiteles és aktuális tájékoztatást adjanak az atomerőműben lévő dolgokról, és mi ezt különböző eszközökkel továbbadjuk a lakosságnak. Mi egy hírvivők is vagyunk, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak látom.
1: Szeptember 28-a és november 15-e között számos irodalmi, családi, környezetvédelmi és kulturális programmal csatlakozik a Szekszárdi Wosinski Mór Múzeum a Múzeumok őszi fesztiváljához. A kínálatban többek között városi irodalmi séta, Polc Elényre és Janikovszki Évára emlékeztető program, gemenci környezetvédelmi foglalkozás, mese délelőtt és néptáncos esemény is szerepel. A fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható, de egyes foglalkozásokra előzetes regisztráció szükséges. A részletek megtalálhatók a Wosinski Mór Múzeum közösségi oldalán.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! Vissza a Paks FM slágereihez, és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk! Let's go!

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Itt vagyunk az Erzsébet nagy szállodában, és beszélgető partnerem Görög Ibolya protokoll szaktanácsadó. Jó napot kívánok! Először is nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, és most beszélgethetünk.
2: Nagyon szívesen én köszönöm a meghívásukat.
1: Ugye szeptember 24-én tartott egy előadást, ezt így a hallgatóinknak mondjuk, akik hétfőn hallgatnak bennünket. Szeptember 24-én Mindennapi Maceráink címmel tartott előadást az Erzsébet nagyszállodában. És hát kezdjük mindjárt onnan, hogy mi az a viselkedés, ami megkönnyíti az együttélést, és mi az, ami a leginkább el tudja rontani?
2: Azt hiszem, hogy ma ezt már mindenki érzi. Tehát, hogyha valaki valamit nem jól csinál, azt észrevesszük. Tehát az, hogy köszönünk egymásnak, egymásra nézünk, mikor beszélgetünk, miközben beszélgetünk, nem veszük elő a mobilt. Tehát van egy pár olyan dolog, ami mindenkit zavarna egyébként. Ebből csináltam ezt mondtam el úgy másfél óra hosszában, hogy mik azok a pontok, amikkel jó, ha a másikra is figyelünk. Mert akkor viselkedünk jól, akkor harmonikus az életünk, hogyha a másikra is tudunk figyelni.
1: Ugye említettem most ezt a mobiltelefon használatot, szerintem ez az egyik, ami a leginkább szembetűnő a mai világban, főleg a fiatalok körében, hogyha megcsörren a telefon, teljesen mindegy, hogy beszélgete éppen valakivel, akkor az teljesen még akár úgy is, hogy nem kére elnézést, hogy ezt most muszáj fölvennem, hanem csak úgy egyszerűen fölveszi és kilép a beszélgetésből. Ön hogy tapasztalja, ez tényleg egy ilyen általános probléma, vagy ez csak az én személyes megélésem?
2: Ez általános probléma, már berem ezt mondjuk nem meri senki megcsinálni, tehát az mondjuk egy ilyen is való. De gyakor találtam. A mobilon az nagyon jó, nekem is van, nagyon okos, nagyon kell. De azt tudni kell egy mobilnál, hogy ha én valakivel beszélgetek, és vele van a szemkontaktusom, akkor nem jöhet be semmi technika. Akkor azt el kell tenni, és nem magam mellett hagyni, hogy miközben beszélünk, lepillantok, hogy kihelyesett meg, ez már csak a bank, hanem folyamatosan a másikra kell figyelnünk. Tehát nagyon szemtelenség, hogyha előhagyom azt a mobilt, ezt el kell tenni. És ugye emberek nem merik el tenni, mert hát ha hívnak. Hát vissza, nem kell fölvenni. Vissza kell hívni. Ezt sokan tévesztik el, hogy azonnal föl, céges mobil, pláne föl kell kapni. Nem föl kapni, hanem majd visszahívni alkalommal, az első adandó alkalommal. Tehát a mobil ne vegye át. Pláne családoknál is körbeül a család, vacsora, akkor is mindenki nyomogatja a saját maga ketyerét. Ott beszélgetni kell tudni. És ha elfelejtünk beszélgetni, akkor a társadalmi együttélésünk is sántítani fog, mert nem fogok tudni a másikhoz hozzászólni.
1: Hát sok mindent elfelejtünk, szerintem az a tapasztalat manapság. Mit jelent a kulturált viselkedés az ön számára, és ez változott-e a társadalomnak a kulturált viselkedéshez való hozzáállása mondjuk az elmúlt évtizedekben, amióta ön a pályán van, ezt hogy látja?
2: Hát amióta a pályán vagyok, azóta nem nagyon, már sokkal ezek a formák, ezek sokkal lassabban változnak, mint az a társadalom. Tehát változik a társadalom, de a kultúrát, azt a viselkedésünk viszi át a hátán, tehát átment valamit belőle. Ugye régebben elegáns volt, hogyha egy úri hölgy a szivarkával leült egy padra, ma meg ugye már azt mondjuk, hogy ugye nem dohányzunk. Tehát változnak a formák, de vannak, amik megvannak. Például köszönni kell, hogy kivel tegeződök, kivel magázódok, hogy a másikra figyelek, nem zárulom be magam előtte, hanem a másikra figyelek. Tehát együtt élésünk szabályai nem tudnak változni, mert hogyha változik, az is tudja, aki nem tudja, hogy nézd már, milyen bunkó, azt bárkire rá tudjuk fogni. Tehát az együttélésünkben a szabályok valahol megmaradtak, hogy egy nőnek át kell adni a helyet, ajtón kimenjen be elsőnek. Ezek ilyen nagyon régóta kialakult szokások, de a mai napig is léteznek.
1: Ugye az esemény leírásában az volt benne, hogy európai kitekintéssel fogja most hozni ezt az estet ide Paksra. Ez mit jelent? Miért tartotta fontosnak, hogy Európa felé is kitekintsen? Nagyon le vagyunk maradva az európai viselkedés kultúrához képest, vagy inkább az lenne a cél, hogy jó példákat hozzon arra, hogy mi az, amit hát jó lenne, hogyha itt általánossá válna Magyarországon?
2: Itt az európaiság nem azt jelenti, hogy az Európa Unióba hogy viselkednek. Itt azt jelenti, hogy mindannyiunkban, akit élünk, több száz éve kialakul egyfajta európai viselkedési norma, amit tartanunk kell. Azért kell őriznünk, mert ömlik ránk ez a nyugati, ez a hát amerikaiságnak mondom, légy laza, meg mit tudom én mi, mint a rágógumi, és ugye, hogy ugye hát a európaiság azt mondja, aki beszél, az nem eszik. Tehát amikor beszélek, akkor nem rágózom. Ha beszélnek hozzám, akkor se eszem. Tehát a rágógumi mutatja ezt a két közti különbséget. Tehát én az európaiságot abban az értelemben veszem, hogy ami konzervatívan kialakult viselkedési normák, azok megtartása miért fontos még mindig.
1: És miért fontos?
2: Azért, mert ebben nőttünk föl, ebben éltünk, és mondom, az is tudja, aki nem tudja. Tehát a kultúrált együttéléshez, egymáshoz szólás, akár piacon, akár munkahelyen, pár tárgyalópartnerrel, amikor pénzről is szó van, az nem mindegy, hogy én hogy állok a másikkal a kommunikációban, tehát hogy viselkedek vele. Egyáltalán nem mindegy, mert általános képet kap rólunk. Tehát mit tudom, hogyha egy külföldi partnerrel leül egy ügyvezető igazgató, és egy folyosón elmegy egy kolléganő papucsba, akkor azt, hogy itt is laknak, tessék mondani. Tehát munkahelyen nem hordunk papucsot. Tehát hoztam ilyen példákat az előadásaimban, és ez azért, hogy ezeken keresztül érezzék, hogy mi az, hogy az európai gyökér.
1: Ugye azért vannak ezek a viselkedés szabályok, amit említett, és nekem az a tapasztalatom, például mondjuk a készfogás, vagy a kinek kiköszön, kinek előre ugye a különböző szabályai, hogy ezt az emberek egyszer meghallgatják, és amikor egy adott szituációba kerülnek, akkor bizonytalanodnak el, hogy fúha, várjunk, most hogy is kellene ezt csinálni? Erre mi a jó megoldás? Hogy lehet ezt ilyen belülről jövővé tenni, ezeket a szabályokat?
2: Engedni kell a belső hangnak, ma az mindenkinek jót mond, hogy ajtón kitengedjek belőle, a belső hang az jót sugal, hogy egy férfi, hogy föláll készfogáshoz, az benne van a vérébe, hogy föláll készfogáshoz. Tehát ezek, hogyha az belső hangra hallgatunk, akkor nagyot nem tévedhetünk. A köszönésnél meg én ezt ezerszer elmondtam, hogy aki belép, az köszön, és mindegy, hogy férfi vagy nő, aki belép, az köszön. Egyébként meg ugye a férfi köszön a nőnek előre, de hát ez mondjuk, hát maradjon egy álom, a lényeg, hogy köszönni kell. De erről sokat beszélek az előadásaimban.
1: És ha már a készfogást említette, és a férfiakat, ugye ott gyakran például a nőknek nem nyújtanak kezet. Ez helyes vagy helytelen?
2: Persze, hogy nem, mert a nőnek kell előre nyújtani. De van egy értekezlet, és ül körbe öt férfi meg egy nő, akkor a férfi, ahogy jön be, kezet fog a fiúkkal, a nőt meg átugorja. De ezt nekünk nem szabad hagynunk, tehát nem hajtom le a fejem, hogy biztos megint átugrik, hanem fölnyújtom a kezem, vagy fölnézek rá, szemkontaktus. A szemkontaktus már helyettesítheti a készfogást is. Tehát nekünk nőknek is észnél kell lennünk. Magyarán egy férfi zsigerből tudja, hogy ő egy nőnek nem nyújthat előre, pláne nem föntről lefelé. Tehát ő helyesen teszi, hogy kvázi átugorja azt a nőt. Tehát nekünk kell észnél lenni.
1: Értem. Ugye most egy teltházas előadást tart itt Pakson, és amennyire én tudom, és amennyire követem a munkásságát, ez máshol is hasonlóan szokott lenni. Azt tapasztalja, hogy nagyon nagy az érdeklődés és az igény az emberekbe arra, hogy ezeket a viselkedés szabályokat megtanulják, és a magukévá tegyék?
2: Én nagyon boldog vagyok arra, hogy mindenütt teltház van. Tehát én magam nem szervezem, mindig valami a vezetők, ottani emberek szervezik meg nekem. És mindig boldogan látom, hogy milyen sokan kíváncsiak erre. Az emberek erre azért kíváncsiak, tudja, mert ezt valahol mindenki tudja. Tehát olyan ismeretet hall, amit már élmény, hogy ja, ezt én is így tudtam. Tehát, hogy mondjam, pozitívan állnak hozzá, és én örömmel megyek. Ha nekem írnak e-mailt, örömmel válaszolok, a könyveimet olvassák, terjeszteni kell a tant, mert az nem lehet, hogy teljesen csak az ilyen celeb szinten maradjunk meg bunkónak. Már elnézést a kifejezésért.
1: Ön számára miért annyira fontos ez a misszió? Mert látszik, hogy misszióként kezeli, hogy ezt a viselkedés kultúrát vigye tovább és fenntartsa.
2: Nekem ez tényleg misszió, mert én azt szeretném, hogyha az emberek boldogan élnének, és nem savanyú jóskaként, hogy hanem az életünk olyan rövid, hát én már öreg vagyok, én már érzem, kiketyegek belőle, minden napot meg kell élni, és én szeretném átadni az embereknek, hogy érdemes normálisan viselkedni, mert akkor neki is jobb érzése van. Tehát amikor az a férfi átadja a buszon a helyét ennek az öregasszonynak, akkor neki is jó, hogy átadtam a helyem. Tehát én most európai voltam. Tehát oda-vissza működik ez a dolog, és én ezt tényleg szeretném terjeszteni hangos bemondóval mindenütt.
1: Görögi Bolyának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen, hogy megkérdezett.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Ezt a Félesztő a Paks FM-en.
1: Folytatódik az Élesztő, és az éteren keresztül itt van már velem a vonalban Vukovics Zoltán, pécsi zenész. Szia, jó reggelt, Zoli!
2: Szia, jó reggelt!
1: Hát egy nagyon örömteli esemény miatt beszélgetünk ismételten, ugyanis múlt héten megjelent az Ébredés című új dalod. Ennek a premierje kapcsán beszélgetünk most, és természetesen a rádióban is be fogjuk mutatni. Azok kedvéért, akik nem ismernek téged, kérlek egy picit mesélj magadról, mit kell tudni rólad, mióta zenélsz, és egyáltalán hogyan jött a zene az életedbe.
2: Körülbelül 10 éve foglalkozom aktívan a zenéléssel. Mindig is része volt az életemnek, tehát mindig is szerettem ezt a dolgot, de 10 éve döntöttem úgy, hogy egy kicsit komolyabban beleásom magam ebbe a dologba. Akkor egy gitározással kezdtem, majd jött az éneklés, felvételek, próbálkozások, és most épp itt tartok ebben a dologban.
1: És azt, amikor azt mondod, hogy 10 éve kezdtél komolyabban foglalkozni a zenéléssel, azt valamilyen konkrét esemény kiváltotta, esetleg nem tudom én, voltál egy koncerten, vagy bármilyen, nem tudom én, élethelyzet, aminél úgy érezted, hogy most a zenére szükséged van, és ezért kell aktívabban beleásnod magad ebbe?
2: Hát az élet szerintem mindenkinek hoz olyan eseményeket, ami kivált különböző érzelmeket. Én akkor úgy gondoltam, hogy a zenével tudom ezt a dolgot a legjobban közölni, és akkor megpróbáltam egy ilyen dalírásban belefektetni ezt a dolgot, hogy jön ez ki. Leírtam azt, amit érzek, amit gondolok, egy nekem megfelelő dallammal, és úgy nézett ki, hogy ezt az embereket érdekli. És akkor innentől kezdtem el azzal foglalkozni, hogy ha valami bánt, vagy valami jó dolog ér akár, valami olyan dolog, ami fontos, akkor azt igazából le lehet írni egy kedves dal formájában, és akkor ez valószínűleg másokat is megérint.
1: Igen, egyébként nagyon jó dalszövegeid vannak, akik nem ismernek, azoknak a Paks FM hallgatóknak mondom. Nyilván van egy YouTube csatornád is, fel lehet menni. Korábban is bemutattunk már dalodat, például, ha jól emlékszem, a Sors címűt. Sors címűről biztosan volt szó, de Elképzelt szerelem, Remény, és még sok olyan dalod van, ami szerintem nagyon fülbemászó is, és egyébként nagyon jó a szövege. És ha már itt tartunk, akkor engedd meg, azt a javaslatot tenném, hogy hallgassuk meg most akkor az Ébredés című dalodat, a legújabb dalodat, és majd utána folytassuk a beszélgetést magáról a dalról és ennek a keletkezésének a történetéről. Mit szólsz?
2: Rendben, hallgassuk.
1: Oké, akkor tehát Vukovics Zolitól következik az Ébredés című legújabb dala, pécsi előadóval beszélgetek, és utána innen fogjuk folytatni.

0: Vukovics Zolitól hallhattátok az Ébredés című legújabb dalát. Hát azért ez egy elég kemény dal szerintem, már abban az értelemben, hogy a téma az nem egy könnyű téma. Hogy jött ez neked, Zoli?
1: Hát az Ébredés című dal ismét nem csak egy jött szöveg és dallam, hanem nyilván ismét a saját életemből való merítésnek a hozománya. Nyilván itt nem egy vasárnapi, reggeli, napsütéses, madárcsicsergős reggelről van szó. Ebben az esetben az ébredés inkább talán egy lelki állapotnak a változása, ami pozitív irányba viszi az embert.
0: Hát igen, mert tulajdonképpen amennyire én értem ezt a dalt, itt arról van szó, hogy valaki egy nagyon nehéz helyzetből feláll, és maga mögött hagyja azt a helyzetet, ugye, ami le is lehúzza. Van is egy ilyen sorod a dalban, hogy hát a mögött hagytam azt, ami lehúz, de egyébként úgy adódik a kérdés ennek kapcsán, hogy ez egy döntés, vagy ez sorszerű? Tehát, hogy ha eldöntöd, hogy magad mögött akarod hagyni ezeket a nehéz helyzeteket, vagy ami lehúz, akkor azt el lehet dönteni, vagy egyszerűen nem a te kezedbe van ez a dolog, és igazából vagy megadatik ez neked, vagy nem. Te hogy látod?
1: Szerintem ez sajnos több dologból áll össze. Hát ez egyszer ugye az, hogy el kell dönteni, hogy az ember melyik irányba szeretne tovább menni. Ha ez megvan, akkor még lehet, hogy a túloldal még nem stimmel. Tehát itt szerintem ez több dologból áll össze. Viszont ha eldöntöttük, az az első, legfontosabb része annak, hogy ez a dolog elinduljon. Aztán az ember elkezdi szépen. Tehát ez bevonza gyakorlatilag a többit. Ez egy hosszú folyamat, és nehéz, viszont ha az ember elindult rajta, akkor szerintem már csak időkérdése, és biztos, hogy sokkal jobb lesz.
0: Igen, és mennyire, tehát hogy a te életedben sok ilyen helyzet volt? Tehát ugye mondod, hogy azért ez a saját életed iklette tulajdonképpen ezt a dalt, de akkor több ilyen helyzet volt az életedben, és ezt írtad ki valahol magadból, vagy volt egy, ami nagyon meghatározó volt?
1: Nem, sajnos több ilyen helyzet volt az életemben, amiket úgy gondoltam, hogy ha így kiírom magamból, akkor mások is tudnak ezzel azonosulni, mások is magukra ismernek, és igazából, ha bárkinek csak egy picit tudtam ebben segíteni, akkor már meg is érte megírni a dalokat.
0: Igen, és egyébként magadnak segítesz talán a legtöbbet, nem? Amikor így kiírja magából az ember, ráadásul egy nagyon szép, tehát tényleg egy jó hallgatni ezt a dalt, tehát azért ez egy minőségi dal lehet, hogy valami szépet kiadsz a kezedből, annak ellenére, hogy egyébként maga a háttere az nem feltétlenül pozitív, de mégis a negatívumból tudsz valami pozitívat csinálni, ami mások számára lehet örömforrás.
1: Hát ez igazából megközelítés kérdése. Mindig igyekszek megközelíteni egy olyan oldalról a dolgokat, ami nem mindennapi és nem közhelyes. Tehát, hogy tényleg ne arról szóljon a dal, hogy az interneten elolvasott 46. mondatot újra közöljük, hanem inkább mindig megpróbálom a saját oldalamról, hogy én ezt hogy látom és hogy élem meg. Az összes dalom ilyen gyakorlatilag. Ezért a szöveg és a dallam és minden úgy van kitalálva benne, hogy amiről szól a dal, az egy szomorú történet is lehetne. Mégis megpróbálom mindig egy olyan köntösbe öltöztetni, hogy azért ez egy hallgatható és dallamos és jó dolog legyen. Viszont aki nem csak mondjuk az autóvezetés közben ezt gyorsan meghallgatja, hanem egy kicsit leül, és netán egy fejhallgatóba végighallgatja a szöveget és értelmezi, ő viszont azonosulni is tudjon vele.
0: Na, hát szerintem jó úton jársz, mert nagyon, engem legalábbis megérintett. Nem tudom, hogy a Paks FM hallgatók hogy vannak vele, de szerintem nagyon jól sikerült, és nagyon jól átadja szerintem. Tehát valahol egy kicsit ilyen pozitív irányba tolja az embert, aki egyébként adott esetben most ebben a pillanatban nehéz helyzetben van, mert hogy igen, az a kicsengése, hogy fel lehet állni, tovább lehet lépni, és igazából még akár alkotni is lehet, ami még egy külön tök jó dolog. Egyébként egy ültő helyedben írtad meg, tehát hogy így egyszer csak jött az ihlet, és akkor leültél, és megírtad a szöveget, vagy azért tovább, tehát több ideig dolgoztál rajta?
1: Ez a dal most egy kicsit tovább tartott az átlagosnál, mert az emberben ilyenkor vegyes érzelmek vannak, és néha leírja azt, ami nagyon-nagyon rossz, aztán úgy látja, hogy az nem éppen így jó, amit leírt, és igazából ennek a vegyes érzelemnek a talán, ha az ember leül és ezt átgondolja, és a következtetéseket levonja, talán akkor tud egy jó szöveget írni ebből, aminek ugye az első fele inkább arról szól, hogy ez egy nagyon rossz dolog, a második fele inkább az, hogy biztosan van kiút, tehát mindig van kiút, hiszen az ember bármit túlél. Talán üzenetként azt tudnám erre mondani, hogy ha az ember bemegy abba a bizonyos erdőbe, ahol kicsit sötétebb van és hűvösebb, akkor ezt is lehet látni, de ha lefelé nézünk és meglátjuk azt az egy virágot, ami kinől a fa tövében, akkor gyakorlatilag nyertünk.
0: Tehát akkor ezek szerint egyébként a szöveg és a szöveg készült el először, és utána jött a dal, dalírás hozzá?
1: Hát a szövegből több változat is volt a fejembe, úgy gondoltam, hogy ez inkább, leginkább az, ami el tudja mondani ezt az állapotot, és amivel talán a legtöbben tudnak azonosulni. Általában nálam a hangszerelés és a dalnak az alapja készül el először, tehát általában így indul a dolog, és hogyha az úgy érzem, hogy tudja hozni azt a lelkületet, amit én szeretnék beletenni, akkor utána jön a szöveg, a dallam és a többi. Így most ebben a formában, ugye ez most videóklip formájában is kijött, pont azért, mert vizuálisan is úgy gondoltam, hogy alá kell támasztani ezt a dalt.
0: Uh-huh. És akkor ezek szerint ebben az esetben is megvolt már a zenei alap, és arra írtad a zenét akkor, vagy a szöveget?
1: Így van.
0: Aha, értem, értem. Mennyire volt könnyű, vagy éppen nehéz megtalálni a dal végleges hangzását?
1: Igazából maga az alap az hozta a hangulatot. Az, talán az nehezebb egy kicsit, hogy egy kicsit szomorúbb dalt olyan köntösbe rakjunk, amitől nem egy letargikus dalt fogunk hallani, amit az emberek ellapoznak, hanem inkább az, hogy kíváncsiak a végére. Hát és ez ugye rajtunk múlik, hogy ezt hogy sikerül összerakni. Több változat is volt a fejemben, ez lett a végleges, mert úgy gondoltam, hogy ez pont tudja hozni azt a tükörképet, amit én szeretnék oda kirakni.
0: És a stúdióban alakult még a dal? Tehát mondjuk bementél, és akkor felénekelted, és kész volt, vagy pedig azt mondtad, hogy hú, várjál most ezt így visszahallgatva, akkor figyelj, ezért itt változtassunk. Volt ilyen esetleg, vagy teljesen biztosra mentél?
1: Már teljesen biztosra mentem. Pontosan tudtam, hogy hova, mit szeretnék rakni, és hogyan. Ebben az esetben ugye a jó abban, hogy én vagyok a stúdiós is. Tehát, hogy én, ahogy fölvettem, úgy azt gondoltam, hogy pontosan erre gondolt. Tehát pontosan ez volt a cél, és úgy éreztem, hogy teljes mértékben betaláltam azt, amit szerettem volna alkotni.
0: Na hát akkor ez így tök jó, összeállt akkor minden. És ugye említetted a videóklipet, mert hogy megosztottál ezzel kapcsolatban egy klipet is. Itt kik segítettek, vagy voltak egyébként a dalírásban, illetve a zeneszerzésben voltak segítőtársaid, és a klip forgatásban, vagy ezt mind-mind egyedül csináltad?
1: Hát ez a dal most pont arról szól, hogy ez teljesen egyedül. Tehát az ötlettől kezdve a stúdió munkán át, a videoklip készítés, összevágás, tehát minden egyes egyedül az én ügyem volt most, tehát az én feladatom volt, mert úgy gondoltam, hogy ezt most én szeretném úgy, hogy minden külső segítség nélkül, ezért a stúdió munka is nálam, tehát otthon készült a saját kis stúdiómba, és a videoklipet is úgy találtam ki, hogy én vettem föl, az szerint, amit ehhez a dalhoz hozzá, hiszen azt gondoltam, hogy én tudom a legjobban ezt megoldani, nem egy külsős ember, aki csak összevág egy videót, hanem én fogom tudni ezt pontosan visszaadni ebben a formában, és azért, hogy a dal és a klip teljes összképet mutathasson erről a dalról.
0: Elképesztő. Hát akkor nagyon sok oldalú vagy, azt kell, hogy mondjam. Tehát zenét is szerzel, megfelénekled, meg mellette még klipet is készítesz, rendezel, Tehát ez azért nem kis teljesítmény, azt kell, hogy mondjam. Na, de akkor ha már itt tartunk, ugye most megvolt a dalpremier, meg hát azért tényleg azt a Paks FM hallgatói figyelmébe ajánlom a YouTube csatornádat, ahol meg lehet a korábbi dalokat is meg lehet hallgatni. Van-e esetleg kilátásban valami, akár Pécsen, vagy valahol a környéken, az országban egy koncert, ahol ezt meg is tudod mutatni, vagy jelenleg most éppen nem a koncertezésre fókuszálsz?
1: Jelenleg nem a koncertezésre fókuszálok. A közelmúltban talán 3 napja is megkerestek egy fesztivál kapcsán. Én per pillanat úgy gondolom, hogy most ebben a formában nem megyek fellépni, illetve hát most ugye vége van ennek a szezonnak. Az én elgondolásom alapján tavasszal teljes erőbevetéssel neki fogok indulni ennek a dolognak, és akkor, ha lesz ilyen megkeresés, akkor már mehet a fellépés is. Most erre az utolsó 1-2 fesztiválra úgy gondoltam, hogy ezt most kihagyom, összeszedem ezeket a dalokat abban a formában, ahogy ez kell, és akkor tavasztól indulhat a fellépés.
0: Na, szuper. Hát akkor reméljük, hogy találkozunk veled majd a tavasz folyamán, akár itt valahol Pakson vagy Paks környékén is, de ha más nem, akkor ha Pécsen lesz koncerted, akkor majd jelezd felénk, kérlek, és meghallgatunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, gratulálok még egyszer a dalhoz. Szerintem egy jó dalt sikerült megint összehoznod, úgyhogy ez is egy olyan dal lesz, amit szerintem szívesen felraknak a rajongóid is, és hát azok is, akik még nem ismertek eddig, de reméljük, hogy most megszerették a zenédet. Vukovics Zolinak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor a folytatásban pedig egy másik Vukovics Zoli dallal folytatjuk.

0: Best of élesztő a Pax FM-en.
1: Világbajnoki selejtezőt játszott Észtországban a magyar U19-es florball válogatott, aminek bizony tagja volt az Energetikai Technikum és Kollégium diákja Tel Kristóf is, aki itt van már velem a stúdióban. Szia Kristóf, jó reggelt!
2: Jó reggel, szia!
1: Hát először is gratulálok a válogatottsághoz, ez nem semmi dolog. Kicsit beszéljünk arról a hallgatóknak, mesélj kérlek, hogy hogy szereztél tudomást arról, hogy válogatott lettél?
2: Köszönöm a meghívást. Hát még annó júniusban szereztem tudomást, hogy meghívtak az utazókeretbe. Hát nagyon boldog voltam, és nagyon örültem neki, emlékszem.
1: Valaki felhívott telefonon, vagy kaptál egy e-mailt?
2: Hát ez úgy volt nálunk, hogy meg volt beszélve, hogy a szövetségkapitány mindenkit felhív személyesen, és akkor el lett mondva, hogy hát szia, te jöhetsz, te nem. Úgyhogy ez
1: aha,
2: így volt.
1: Értem. És akkor, amikor megcsörrent a telefon, és felvetted, és mondták, hogy figyelj Kristóf, akkor te jöhetsz majd ugye Észtországba, és a világbajnoki selejtezőn ott leszel, akkor így mi volt az első reakciót? Kinek mondtad el például?
2: Hát ez egy elég érdekes szituáció volt, mert képzeld el, hogy nem voltam otthon, és bicikliztünk pont a barátnőmmel, és hogy így nem is, mert úgy volt, hogy be volt rakva időpontokba, hogy akkor téged hívunk este 7-kor, téged 18.50-kor, téged 18.40-kor, és ilyen este 7 óra 10-kor kellett volna engem hívni, de már hívtak, ilyen 18.40-kor engem hívtak. És hát nyilván a barátnőmnek mondtam így először, mert ott volt mellettem, és így nagyon hát extázisban voltam, mert hát nagyon nagy dolog volt számomra ez, hogy utazhatok Észtországba.
1: Oké, mikor kezdted a floorballt? Mióta csinálod?
2: Hát most már egy jó 11 éve azért most már űzöm ezt a sportágat, igen. Úgyhogy...
1: Hát akkor ezek szerint általános iskolás korod óta.
2: Igen,
1: ugye? Jól sejtem. Igen. És mi inspirált téged ebbe a floorballba? Vagy egyáltalán miért pont a floorballt kezdted el?
2: Hát ugye a Deákban ugye ez nálunk egy ilyen home sport, szóval hogy nálunk ezt rengeteget kellett tűzni. Úgyhogy igen. Az inspirált, hogy az osztálytársaimmal csináljuk, igen, és ez.
1: Uh-huh. És aztán gondolom jöttek a sikerek is, így a kis csapattal, a deákos csapattal, és ez így benne tartott ebben a dologban, igaz?
2: Hát igen, a deánkban is azért voltak sikereink, országos másodikak voltunk harmadikak, nyolcadikban. Úgyhogy igen,

0: de az eszébe lettünk ugye tavaly, majd nem tavaly, idén januárban bajnokok, úgyhogy igen, úgyhogy ezek is sikerek mindig tartottak benne a csapatban.
1: Aha. És milyen érzés volt először magadra ölteni a magyar válogatott mezét? Mert ha jól tudom, először vagy válogatott.
0: Igen, ez először volt. Nekem nagyon nagy élmény volt. Az, hogy címeres mezbe énekeltem a himnusz, ez nekem egy álmom volt. Úgyhogy mindenképpen egy pozitív élményként éltem meg.
1: És hogyan készültél a világbajnoki selejtezőre fizikailag és mentálisan?
0: Hát fizikálisan már júniusban elkezdtük a felkészülést, úgyhogy ez eléggé hosszú volt és eléggé intenzív. Szerintem jól sikerült a felkészülésünk. Mentálisan én úgy készültem rá, hogy tényleg, hogy próbálják mindent beleadni, ez egyszer történik meg velem, ugye egyszer lehetek U19-es váltott, többször nem. Ugye jövőre meg kiöregszek, szóval én nem lehetek már többet U19-es váltott. Valaki, aki még 2009-es, az még lehet, én már nem, sajnos. Úgyhogy igen, és... tényleg ez. Mi volt a másik?
1: Semmi, csak ugye arról beszéltünk, hogy mentálisan hogyan készültél fel, tehát igazából ezt kezdted elmondani. De teljesen oké, amit elmondtál, oké, akkor lépjünk is tovább. Hogy érzed? Más, bármiben is egy magyar válogatott beli mérkőzés, egy sima mondjuk az ESI által, amikor elmentek egy versenyre, egy országos versenyre, ahhoz képest?
0: Hát azért teljesen más színvonal, mert hogy az ESI-be játszunk, akkor ugye magyar sulik ellen játszunk, szóval azért nagy esélyben nem is flóbalosok ellen, hanem jégkorongosok ellen, meg stb. Úgyhogy teljesen más színvonal, és tényleg kint voltunk Észtországban, és ott tényleg azt vettük észre, hogy ugye Magyarországon ugye a legjobbak mentek ki, ugye nyilván, és szembesültünk vele, hogy azért ez a világ viszonylatban, attól, hogy mi Magyarország legjobbjai vagyunk, az világban azért vannak nálunk jobbak is, úgyhogy ez...
1: És ez arculcsapásként ért? Tehát, hogy úgy érezted, hogy hát ezt nem gondoltam.
0: Ez egy ilyen két oldala van szerintem, mert van egy arconcsapás része is, hogy igen, azért milyen kvalitású játékosok vannak Észtországban például, viszont egy ilyen jó is, hogy igen, azért van hol fejlődni, és azért nehogy nem lébet szóltunk, hogy na, hát Magyarország legjobbé vagyunk, akkor itt a csúcs, hát nagyon nem.
1: Nagyon nem. És egyébként azóta például az edzés módszereteken mondjuk változtattatok, vagy bármi, hogy azt mondod, hogy én szeretnék mondjuk olyan lenni, mint az a játékos, akit ott láttam Észtországban, hogy olyan szufla bennem legyen, meg hasonló.
0: Hát most így nem is van bennem, hogy most akkor most a 80-as játékos nem tetszett, hogy az akkor most az ő játék stílusát át akarom venni, de mindenképpen egy motiváció erőt adott, hogy azért igen, azért ők sokkal komolyabb technikai kvalitásra rendelkeznek, és tényleg, hogy csapatilag is szerintem sokkal jobban össze voltak rakva.
1: Jó, hát figyelj, majd előbb-utóbb még ti is összeérhettek ilyen formán, szóval azért sok gyakorlás kérdése az egész, azt gondolom. Milyen célokkal érkeztetek Észtországba, és nagyjából azért úgy mentetek oda, hogy felmértétek az ellenfeleket?
0: Hát úgy érkeztünk Észtországba, mindenképpen ki szerettünk volna jutni. Ugye úgy álltunk neki, hogy ugye már úgy volt, hogy nem tudom mennyire így tudod, Gabi, de így úgy voltak, hogy kettős VB-selejtező volt Európában. Volt egy EU1 és EU2. Az EU1 az már egy héttel előbb lerendezőt, a szeptember első hetében lerendezőt, mi ugye második hetében játszottunk Észtországba, és ott tudtuk, hogy úgy volt a kvalifikáció, hogy az első csoport első minden két csoportban hat csoport volt, és az EU1-be a hat csoportba az első az kijutott automatikusan mind a kettőbe, és a másodikok, az EU1-nek és az EU2-nek, és a második a jobb második jut ki. Ez annyit tett, hogy mi tudtuk, amikor kimentünk Észtországba, szeptember 6-án, hogy tudtuk, hogy az EU1-be a Spanyolország 7 pontot szerzett, azaz egyszer kaphatunk, és egyszer döntetlenezhetünk. És ugye Észtországba úgy mentünk ki, hogy jó, mindent bele, és 4 győzelem, és meg vagyunk. Ugye az 8 pont. Nálunk ugye nem úgy van, mint a fociban, hogy 3 pont egy győzelem, vagy 2 pont. És tényleg oda mentünk, az ész meccs ugye az ugye úgy sikerült, ahogy 9-2-re kikaptunk. Az első meccset a szlovénokat megvertük 7-3 arányban, és úgy álltunk neki a harmadik napnak, hogy innentől 3 meccsünk van, és 3-at nyerünk, akkor kint vagyunk. Hát az ott nagy csalódás volt, hogy nem sikerült az osztrákokat megverni.
1: Hát jó, figyelj. De ez a csapat gondolom azért olyan nagyon sokat együtt nem edzett előtte, nem? Mert mennyivel azelőtt tudtátok meg, hogy kikerült be a válogatottba, hogy egyébként mentetek a selejtezőre?
0: Hát ez ugye azért hosszúra nyúlik vissza azért, de tényleg igazad van, nem annyira volt összeszokva a csapat, mert úgy értem, hogy 2025 áprilisában volt az első így felkészülésünk, az oké. De viszont utána voltak így havonta, két havonta edzések, meg meccsek, edzőmeccsek, a fele úgy össze volt szokva a csapatnak, meg így a szövetségkapitány szerint ebben jól döntött, hogy az egy gyorsan szűkítette a keretet. Szóval minél gyorsan kilettek szórva úgy, akik úgy nem voltak alkalmasak rá, mondjuk így. Viszont volt rengeteg svéd játékosunk. És a svédek azért mi vagy, azért az olyan sportág, ami nem fizet, szóval mi ezt mind önköltségből mentünk mi is, hogyha én felmentem Komáromba, az önköltség volt. És azért Svédországból lejönni edzésre Komáromba, azért az egy jó 200-250 euró volt nekik a repülővel mindennel együtt.
1: Mert hogy Komáromban edzettetek?
0: Komáromban volt, ott volt úgy, mint a focistáknak telki, nekünk úgy volt Komárom.
1: Aha, értem, aha. Na, hát ez azért kemény és érdekes, de miért pont svédek vagy? Ők hogy? Tehát valami hát svéd-magyar állampolgárok?
0: Hát
1: vagy?
0: Igen, aha, úgy volt, értem. Valamelyik a nagypapája.
1: Ja, értem. Aha, értem. Hol jó, hát akkor fel. Azért ez még ráadásul egy ilyen kis nemzetközi csapat
0: hát
1: is volt.
0: Úgy lett a végére, hogy konkrétan a fele váltott, az nem volt magyar. Hát így most nyilván aha. Mindenki magyar volt.
1: Értem.
0: Félig valaki negyedbe.
1: Aha, értem. És egyébként úgy a versenyen kívül, tehát miután túl voltatok a mérkőzéseken, volt időtök egy kicsit körbenézni Észtországban?
0: Hát úgy volt, hogy a 6-án utaztunk ki, ott Tallinnba szállt le a repülő, ott elmentünk Tallinnba, ott a magyar nagykövetségre, az tök jó volt, beszélgettünk ott a nagykövet úrral, és ott volt egy kis városnézés, aztán hétfőn ugye Tartuba volt a szállásunk, onnan mentünk Jögevánba minden nap, az egy ilyen jó egy óra út, szóval azért nem volt olyan közel a szállásunk. Tartuba ott is hétfőn körbenéztünk, mert minden, és akkor kettő monotonitás volt szombatig, ugye minden nap meccs, és annyi volt az erő, hogy ettünk meccs, ettünk pihenés, szóval így állt a napi felállásunk, úgyhogy nem sok volt körbenézni nyilván.
1: Hát jó,
0: de belaktuk azt a kis Tartut, úgyhogy nagyon nagy város amúgy, szóval egy ilyen 100 000-es város képzelje el. Úgyhogy én tetszett nekem. Jó volt.
1: Na jó, ez tök szuper. És akkor figyelj, kicsit még beszéljünk arról, mert ugye az Energetikai Technikum és Kollégiumban tanulsz, ami azért egy elég magas szintű iskola, tehát magas elvárásokat támaszt a gyerekekkel szemben. Hogy tudod a sportot ezen a szinten összeegyeztetni a tanulással?
0: Hát nagyon nem könnyű.
1: Nem könnyű?
0: Hát ebben szerintem amúgy nagyon szerencsés vagyok egy szempontból, hogy azért van segítségem. Szóval azért kapok segítséget a barátnőmtől, családomtól, tanároktól, és szerintem rengeteget. Nem mondom azt, hogy nyilván nem kivételeznek, mert senkivel se kivételezhetnek, de viszont van azért nyilván, hogy akkor próbálják segíteni ott, ahol tudnak, és azért néha elnézőbbek. Uh-huh. Nyilván nem mindenki, szóval van kivétel, de próbálnak azért páran, akik úgy így értékelik, hogy azért nem úgy van, hogy haza megyek, és akkor nekem ott van az egész délután, mind a mi rengeteg tanulónak, és nyilván én döntöttem így, szóval nem azt mondom, hogy nem hárítok, csak hogy azért nyilván úgy van, hogy hetente fel kell járnom a klubcsapatomhoz edzeni.
1: Melyik klubnak vagy a tagja egyébként?
0: Most eligazoltam. Hova? Budapestre a Cartoon Heroes-ba.
1: Aha.
0: Úgyhogy most új kihívások, új csapat lett, úgyhogy
1: és mennyit jársz föl hetente?
0: Hetente egyszer csütörtökön fel kell járnom edzésre.
1: Aha, értem.
0: És utól meg itthon edzésre.
2: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: 3 és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Hírszerzési jelentések szerint Oroszország további szabotázs akciókat tervez elkövetni Európában, jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn Brüsszelben, írja az MTI. Az EU tagországok védelmi minisztereinek tanácsülését megelőzően Kallas hangsúlyozta, ébernek kell lenni, mivel Oroszország a demokráciák elleni támadásokat tervez azzal a céllal, hogy megoszta a társadalmat, valamint megfélemlítse a lakosságot, hogy felhagyjon Ukrajna további támogatásával. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal hétfő reggel bejelentette azt a 4 ügyet, amelyet saját hatáskörébe vont. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint ezek azok az ügyek, amelyekben felmerül a politikai kapcsolatrendszer áruba bocsátása munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzése érdekében, önkormányzati kiadásokat, valamint állami tulajdonú vállalatokat és állami beruházásokat érintő korrupciós ügyek, továbbá olyan ügyek, ahol a hatóság az állami intézmény gazdálkodásában indokolatlannak látszó propaganda és rendezvényköltségeket vizsgálja. Szeptember 28-a és november 15-e között számos irodalmi, családi, környezetvédelmi és kulturális programmal csatlakozik a Szekszárdi Wosinski Mór Múzeum a Múzeumok őszi fesztiváljához. A kínálatban többek között városi irodalmi séta, Polcelinre és Janikovszki Évára emlékeztető program, gemenci környezetvédelmi foglalkozás, mese délelőtt és néptáncos esemény is szerepel. A fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható, de egyes foglalkozásokra előzetes regisztráció szükséges. A részletek megtalálhatók a Wosinski Mór Múzeum közösségi oldalán. Németkérkőség önkormányzata október 2-án pénteken 3:30-re várja a település nyugdíjas lakóit a Németkéri Művelődési Házba az idősek napja alkalmából rendezett ünnepségre. A vendégeket ünnepi köszöntő, az óvodások és a szenior örömtánc csoport műsora, valamint Málinger Anita zenés előadása várja, a programot vendéglátás is színesíti. Az önkormányzat előzetes bejelentés alapján kis busszal a helyszínre és haza is szállítja a résztvevőket, tájékoztatta szerkesztőségünket a település.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Amint arról korábban beszámoltunk, Tel Kristóf, az energetikai technikum és kollégium tanulója bekerült az U19-es floorball válogatottba, és részt vett az észtországi VB-selejtezőn. Kristóf rádiónknak az esemény kapcsán arról mesélt, hogy a versenyprogram mellett azért egy kevés idő jutott a városnézésre is.
2: 6-án utaztunk ki, ott Tallinnba szállt le a repülő, ott elmentünk Tallinnba, ott a Magyar Nagykövetségre, az tök jó volt, beszélgettünk ott a nagykövet úrral, és ott volt egy kis városnézés, aztán hétfőn ugye Tartuba volt a szállásunk, onnan mentünk Jögevánba minden nap, az egy ilyen jó egy óra út, szóval azért nem volt olyan közel a szállásunk. Tartuba ott is hétfőn körbenéztünk, mert minden, és akkor 2-től monotonitás volt szombatig, ugye minden nap meccs, és annyi volt az erő, hogy ettünk meccs, ettünk pianész. Úgyhogy nem sok volt körbenézni nyilván.
1: Remek eredményekkel zárták a paksi fiatalok a Nemzetközi Diák Atomkupát a hétvégén. Az eszi sportcsarnokban megrendezésre kerülő versenyen Ulbert Botond arany, Vajna Csongor és Hernádi Csanád ezüst, míg Braun Bende, Ken Bálint és Kungl Márton Zsolt bronzérmet szerzett. A dobogós helyezések mellett több 4., 5. és 7. helyezés is született, az U15-ös magyar bajnokságon pedig Kalmár Appelt Áron újabb bronzérmet szerzett.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összekött. Mindjárt folytatjuk. Sounds like this.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Az országgyűlés tegnapi ülésén 139 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül felfüggesztette Magyar Péter mentelmi jogát, aki ellen lopás gyanújával indulhat nyomozás. A miniszterelnök mellett két volt fideszes politikus, Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi joga is felfüggesztésre került. Előbbivel szemben az NKA ügy kapcsán hűtlen kezelés, utóbbival szemben pedig hivatali vesztegetés elfogadása büntette miatt indulhat eljárás. Kína szerint az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás január 10-ig meghosszabbított időszaka lehetőséget teremt arra, hogy a felek áttekintsék a korábbi megállapodások végrehajtását, és folytassák egyeztetéseiket gazdasági és kereskedelmi kérdésekről, közölte hétfőn a kínai kereskedelmi minisztérium, értesült az MTI. A tárca szerint a hosszabbítás stabilabb és kiszámíthatóbb környezetet teremt a vállalatok együttműködéséhez és a további tárgyalásokhoz. A két ország gazdasági és kereskedelmi képviselői rendszeres egyeztetéseket tartanak majd a beruházási lehetőségekről és akadályokról, a szakpolitikai átláthatóságról, valamint a vállalatok által feltett kérdésekről. Idén Ordason rendezték meg a Teit napot. Szabó Zsolt ordas polgármestere 36 éve vezeti a települést, ebből adódóan jól emlékszik a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás létrejöttére, és rádiónknak úgy fogalmazott, hogy nagyon fontos volt annak idején és most is, hogy hiteles információkat kaptak a Teiten keresztül az atomerőmű működéséről.
3: Én úgy érzem, hogy mindenféleképpen, amikor kinyíltak a kapuk és ellátogathattunk az atomerőműbe, nem felejtem el soha, amikor 2006-ban 100 fővel a Gédellak Paksi Kompal átjöttünk és bemehettünk az atomerőműbe. Az emberek, az érdeklődők közelről betekintést nyerhettek ezekbe a hatalmas gépezetekbe, is sorolhatnám tovább a tűzoltóságtól, amit ott láthattunk. Én úgy érzem, hogy sokkal közelebb kerültünk, falak, kerítések bontódtak le, és egy ilyen zárt világba bemehettünk. Ez egy lelkileg is egy nagyon-nagyon fontos volt a település résztvevői számára, mi számunkra, és azóta folyamatosan azt látom, hogy nyílt napokról beszélünk, Teit napokról beszélünk, akkor tejtülésekről, RHK tájékoztatóról, ahova most is készülök. Nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy az atomerőműnek a szakemberei hiteles. A hitelességet tudom kiemelni, egy hiteles és aktuális tájékoztatást adjanak az atomerőműben lévő dolgokról, és mi ezt különböző eszközökkel továbbadjuk a lakosságnak. Mi egy hírvivők is vagyunk, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak látom.
2: Szeptember 28-a és november 15-e között számos irodalmi, családi, környezetvédelmi és kulturális programmal csatlakozik a Szekszárdi Wosinski-Mór Múzeum a Múzeumok őszi fesztiváljához. A kínálatban többek között városi irodalmi séta, Polc Elényre és Janikovszki Évára emlékeztető program, gemenci környezetvédelmi foglalkozás, mese délelőtt és néptáncos esemény is szerepel. A fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható, de egyes foglalkozásokra előzetes regisztráció szükséges. A részletek megtalálhatók a Wosinski-Mór Múzeum közösségi oldalán.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Amint arról korábban beszámoltunk, Tel Kristóf az energetikai technikum és kollégium tanulója bekerült az U19-es florball válogatottba, és részt vett az észtországi VB selejtezőn. Kristóf rádiónknak az esemény kapcsán arról mesélt, hogy a versenyprogram mellett azért egy kevés idő jutott a városnézésre is.
4: 6-án utaztunk ki, ott Tallinnba szállt le a repülő, elmentünk Tallinnba, ott a Magyar Nagykövetségre, az tök jó volt, beszélgettünk ott a nagykövet úrral. és ott volt egy kis városnézés, aztán hétfőn ugye Tartuba volt a szállásunk, onnan mentünk Jögevánba minden nap, az egy ilyen jó egy óra út, szóval azért nem volt olyan közel a szállásunk. Tartuba ott is hétfőn körbenéztünk, minden, és akkor kettől monotonitás volt szombatig, ugye minden nap meccs, és annyi volt az erő, hogy ettünk meccs, ettünk pienész. Úgyhogy nem sok volt körbenézni nyilván.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összekötő.